A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Óriási szerencsétek van, mert ma Kótya Vetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. A tücsök és a hangyák. Egész nyáron vidám tücsök muzsika mellett gyűjtötték a hangyák télire az eleséget. Vidám zenét játszott nekik a tücsök, amikor a kövér búzaszemeket gyűjtötték. Lágyabb muzsika szólt, ha megpihentek a hangyák. Tökéletes munka megosztás mellett folyt a munka, még ősszel is. A tücsök muzsikált, a hangyák pedig szorgoskodtak. Ősz végére lehullottak a levelek, hidegre fordult az idő, nem sokára leesett az első hó. A hangyák visszahúzódtak a föld alatti járataikba, amit jól megtöltöttek eleséggel. Bármi hosszú lesz a tél, ők vidáman kihúzzák a dermesztően hideg napokat. A tücsök azonban nem gondolt a térre. Evett, amíg volt egy kis fagyott fű, majd egy nagyobb sárga levél alatt keresett menedéket. Az éhség és a fagy azonban hamar kiverte innen, reszketve kopogott hangyáék ajtaján. Mit akarsz, hiszen egész nyáron csak muzsikáltál? Miért nem gondoltál a rossz napokra is? Intették a hangyák a didergő tücsköt. A félig megfagyott tücsök szánta bánta bohémságát, de emlékeztette a hangyákat. Hiszen nektek játszottam, és úgy muzsikáltam, ahogy ti kívántátok. Ez igaz, mondták kórusban a hangyák. Megszánták és befogadták a tücsköt. Meleg szállást és ennivalót adtak neki, hogy jövő nyáron is legyen, aki a talpalávalót hozza majd nekik. Itt a vége, fuss el véle!
0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gáti István, Apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csodaszemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van. Kényelmes ülés, jobb, mint a metróban. 100 méter magasban lebeg a lábam, pilóta lehetek apu nyakában. Apu, ha letesz, egészen szokatlan. Nagy lesz a járda. Itt állok alattam. Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, de azért mégis vegyen a nyakába.
3: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
4: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak 3 fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert 2 hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szöllőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szöllőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szöllőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jó tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. Hogy összerugdossák a szöllődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szöllőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, és hát abba a pillanatban úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szöllő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán, fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején, ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az oll tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az oll tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le? De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam-e azt én? Mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. No csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
7: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem az egyik kedvenc gyümölcsöm az alma. Így akkor most énekeljünk el.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek, ezúttal Csukás Istvántól az egyik kedvencemet hoztam el nektek, Pompom meséi közül egy nagyon kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! Órarugó gerincű felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, és az útra pislogott, hogy mikor jön már picúr, csak nehogy szem elől tévessze. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát ahogy pislogott, meg bóbiskolt, a nyitva tartott fél szemével végre meglátta picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár. Állj meg, várj meg te is engem. Picúr lelassított és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már 8:30? Jaj, már nem is 8:30, hanem egész 9. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt és megnézte az utcai órát. Várj, várj, rossz órát nézel, vagy rosszul nézed. Ezen az órán még csak 7:30. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban 7:30-at mutatott. Nem értem, morfondírozott picúr. A másik órán 9 volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan, ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű micsoda? Csodálkozott picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom picúr fejére ült, mint egy sapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan battyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott picúr fején, összehúzta magát, majd felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla 2 éve, nem 3 éve, nem 4 éve. Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla, se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj. Pompom pattogott és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál? Kérdezte picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak, világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött. Majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit rekedten suttogott. Ott van. Hol? Suttogott picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott. Látod azt a fiút a 2 karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a 2 karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak 1 karikám volt, nem baj. Ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamos sín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette picúrt. Utána, gyerünk utána! Arra pattog, arra ugrál! Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz! Azt hiszem, ott van! Hol? Kérdezte picúr. Ott! Figyeld a cukrászinast! Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre. Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már picúr is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre, a cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Fű, törölgette a homlokát Pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjem. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog.
2: Nyáu!
1: Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát.
2: Valamit azért kellene csinálni, suttogta Picur. Itt senki nem tud csinálni semmit.
3: Egyedül Gombóc Artúr tud csinálni valamit, suttogta vissza Pompom.
2: De hol van most Gombóc Artúr? Ki hallott Gombóc Artúrról mostanában?
1: Közben órarugó gerincű felpattanó megunta a labdázást, egy utolsót pöccintett a labdán, amely földet érve visszaváltozott macskává, és dühösen sziszegve meg fújva meg nyávogva elhúzta a csíkot. Órarugó gerincű felpattanó nyújtózott egy nagyot, rugózott egy kicsit, majd kandi pillantásokkal új játék után nézett. Egy teherautó kanyarodott be az utcába. Órarugó gerincű felpattanó gyorsan elnyúlt a kockaköveken. Mikor a teherautó rágurult, rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt.
2: Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picur.
3: Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél. Erősebb minden acélnál.
1: Az erő még nem minden, töprengett el Picur egy pillanatra, majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához battyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje bubjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt, a kuka leereszkedett a földre.
4: Mi a figyfene ez?
1: Mormogott a bajuszos.
4: Próbáljuk csak meg még egyszer.
1: Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt, a kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett.
4: No,
1: fenyegette meg a bajuszos a kukát.
4: Viselkedj rendesen, különben elbánok veled.
1: Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült.
4: Most izegj, most mozogj, frájna kuka, te izgő, mozgó kuka, jaj.
1: Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt-hármat, s vele ugrált a bajuszos is, a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba. Órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, meg rugózott. Felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet, aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóváva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafarolt. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóvályogott fel alá a kírült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengésbongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult. Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picur. Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogott Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó.
2: Hüm-hüm.
1: Csak jönne már Gombóc Artúr. Ő tudná a megoldást. Óra rugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát, de hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott, meg figyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr egy nagy bőröndöt cipelt. Ahó, Artúr, te jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom, állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládé szállítmány érkezett, oda sietek. Mi a baj? Pompom a megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. No, meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó. Világos! Intett órarugó gerincű felpattanónak. Figyelj ide, öcsi! Nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he? De akarok, már úgyis unatkozom. Helyes, akkor pattanj fel oda! Ott az állás! Köszönöm, Gombóc Artúr! Pattanok! Sikkantott órarugó gerincű felpattanó. S felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, s szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt. Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás! Még elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába. A kapuban Pompom is elköszönt. Szia, Picúr! Most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr, amelyikben órarugó gerincű felpattanó lakik.
0: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. 4. nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öreg asszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
3: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
2: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
3: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor, nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
4: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony. Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
2: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
4: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
2: Azzal eltipegett az általúton, és 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
3: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
2: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leány kérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
4: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
2: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
3: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik.
4: Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
0: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
4: szólt a legkisebbik.
0: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
4: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
0: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
4: Sikoltott fel ilyetten a király kisasszony.
0: Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál.
4: Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét.
0: Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat.
4: Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
0: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
4: Ugyan, ne ijedezzél! Nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a királyfi a kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, és a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfiak kastélyában harangoznak. A gyémántfasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
0: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk. Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
4: Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.
0: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
4: Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik királykisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
5: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
4: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 királykisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
5: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket?
4: Kérdezte a király. Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
5: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
4: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
5: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
4: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
5: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
0: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
4: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendók mester és Busadeák. Hendók mester, Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Busadeák pedig a Hendók mester leghaszontalanabb szolgája. Hendók mesternek négyszögletes kisfeje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Busadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendók mesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán le is gurultak volna, ha Hendók mester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgyse találtak volna máshol, mint a Hendók mester könyveiben. Mivel ez a Hendók mester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendók mester.
2: No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Busadeák. Nekem két lúttoll helyett egész kócsak szárnyom van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen.
1: Aj, bizony, Busadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendók mester. Busadeák erre nagyot rántott erős, izmos vállán.
2: De bizony, nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol.
1: Szó, ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendók mester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rá kiáltott a deákra.
2: Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni?
1: Busadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, és ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem most csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendók mester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add erréb a piros festékes békateknőt. Busa deák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt őnek is se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendók mester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Busadeák képét.
2: Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák!
1: Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Busadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, és azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendók mester pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett.
2: Jobb is, ha inkább farigcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendók mester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának.
1: Nagyot nézett Busadeák, és addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet.
2: Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje. Csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást két szárnyát.
0: Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen!
2: Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre.
1: Jaj, a király!
2: Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá.
0: De csusszahatott volna ő a föld alá is. Még tán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a tuli tarka palástban. Néni mester, tán be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifragúnyába öltöztél a tiszteletemre.
2: Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot.
1: Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne?
2: Azám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester?
1: Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se.
0: De fából kifaragom még a gácsérfarkú betűt is.
2: Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet.
0: Hát, miért gácsérfarkú ez, öccse? Kérdezte a király.
2: Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák.
0: Van még nekem ilyen cifraságom több is.
2: Azzal odaszaladt a vakablakhoz, s elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt.

0: Bonca csak, mester. Sebes munka-e az az írás?
1: Ojjé,
0: mosolygott boldogan a mester. Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt. Azt mondja erre a király. Akkor a busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd. Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás. Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsér farkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fabetűt mázolta be saját királyi kezével, és azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre. Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester.
1: Hogy lehessen ez?
0: Csóválta Hendók a fejét.
1: Hiszen olvasni se tud a málé.
0: Majd megtanul. Nézett rá a király a busadeákra. De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét. És nem telt bele egy hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon.
1: Nem sokat ér az a sebes mesterség,
0: vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallott, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, busadeák sohasem faragott volna fából betűt.
1: Mátyás király nem szólt semmit,
0: hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.
2: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az aranypálca. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs. Megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón. De már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek száraz földet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen haljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból. Ment, maga se tudta merre, s addig ment mendegélt, míg a szörnyű éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngéden simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a leány. Hát te, hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. Na, mondta a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamennek, s a tündér királyné, mert az volt a leány anyja, kivett a ládából egy rózsás keszkenőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon! Egyszeriben tele volt a kendő, étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királyné jóságát. Elbúcsúzott tőlük, különösen a leánytól, s mondta neki lelkes szóval, visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. És hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, még egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre. Ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon! Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, odajött egy öreg asszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében. Mondta a királyfi, csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek! Leült az öreg asszony, eszik a sok mindenféle jóból, és egyszer csak felállt, s hát nem öreg asszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér. Mondta a királyfinak, köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz. Ahová a kék darab esik le, ott egy nagy tó lesz. Ahová pedig egy fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezed, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg, a kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot. Visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi. Ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezd falatozni. Amint falatozik, odajött egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel. Ettek, ittak, most vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember. Jó tedd helyébe, jót várj. Nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e? A végén van egy ezüst gomb. Ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s huszárak után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincsen szükséged rájuk, csak parancsolnod kell nekik. Vissza! Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi. innét visszafordult hazafelé. Csak a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél. Elvette az ellenség az országomat. De bizony, nem megyek én vissza, mondta a királyfi, és kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüst gombot, s hát csak úgy omlott ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázzintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett. A kék darabjából egy szép kerek tó. Még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Ej, Istenem, örült az öreg király! Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfalevelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcikát hoztál, édes fiam, s lám, ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítja ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S csak kiáltotta a katonáknak. Vissza! S nagy trombita, s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi búja baja. Hivatták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal. Aztán jöttek a muzsikusok, húzták, ahogy tudták, 7 nap, 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Maestro Music, köszi!
3: Aki emlékszik, az rögtön csinálhatja velem, aki nem, az majd az ismétlésbe megnézi.
4: Hey! Nyújtózkodj az égig magasra,

hajolja földig, fogd meg a lábad. Emelkedj fel, tedd csípőre a kezed. Röhögj egy nagyot és forgasd meg a szemed. Jobbra-balra riszáld a popsidat.

Podcast. Podcast 2. Hogy nyújtózkodj az égig magasra. Pattogj, mint a pöttyös gumilabda. Körbe-körbe tekerd a vállad. Hajolj a földig, fogd meg a lábad. Emelkedj fel, tedd csípőre a kezed. Röhögj egy nagyot és forgasd meg a szemed.

0: stilen i stårna. Stårna, knapp under gidsen i stårna. Stårna, på djoket vämla igen tårna. Stårna, på järösamla jaktårna.
1: Jó reggelt, hételbók!
2: Hasátokra süt a nap!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Csukás István mirmur nyomoz Budapesten. Nagykör a Nagykörúton. Mirmur a héven utazott, és elbúcsúzott az elsuhanó ókortól és Óbudától. A végállomáson kiment a Dunapartra, és látta, hogy éppen feléje úszik egy kis hajó. Gyere, kis hajó! Suttogta izgatottan, mivel még sosem utazott hajón, se kicsin, se nagyon. A kis hajó, mintha csak meghallotta volna a suttogást, a parthoz úszott és kikötött. A parton várakozó utasok egy pallón sétáltak fel a kis hajóra. A kis hajó nagyot dudált és elindult. Csak úgy szelte a habokat. Mirmur álmodozva nézte a vizet, olyan, mintha a tengeren hajóznánk, csak kicsiben. A túlsó parton kiszállt az utasokkal együtt. Visszanézett a Dunára, a kis hajóra. Mirmur, a matróz! Nyávogta vigyorogva. Majd körülnézett. Hol lehet a mozdony? Síneket ugyan látott, de azokon csak villamosok gurultak. Aztán meg egy busz robogott el. Aztán egy trolli suhant csendben. Aztán egy mentőautó száguldott szirénázva. Aztán egy szemetes kocsi dübörgött arra. Mozdonyt nem látott egyet se. Bölcsen megállapította, mint a nagy nyomozók, úgy látszik, a mozdonyok nem az utcán közlekednek. Végig sétált a rakparton a Margit hídig, ezt a hidat a várból láttam, állapította meg, csak ez a pesti oldala. Visszanézett a várra, a Gellért hegyre, minden ugyanaz, csak most a másik oldalról látom. Büszkén mosolygott, hogy már ilyen jól kiismeri magát Budapesten. Nem olyan nehéz, gondolta. Az előbb Budán tettem egy nagy kört, most Pest következik. Hogy lehet nagy kört tenni? Világos, hogy a Nagykörúton, benne van a nevében, hogy nagy is meg körbe megy. Ha van Nagykörút, kell lennie Kiskörútnak is, töprengett Mirmur. Logikus, de én most nagy kört akarok tenni, vagyis a Kiskörutat máskor nézem meg. Nagyon meg volt magával elégedve, hogy ilyen jól tájékozódik. Elindult bátran a Nagykörút felé. Ahogy ballagott meg poroszkált, finom virágillat csapta meg az orrát. Egy asztal tel is tele volt virággal, megbámulta a virágárust és elismerően nyávogott. Ez, igen, virágos kert az utcán. Egy ember lépkedett el mellette, létra volt a vállán, nagy táska a hátán, a plakát ragasztó. Mirmur kíváncsian követte. A plakát ragasztó megállt egy hirdető oszlopnál, neki támasztotta a létrát, és felragasztott egy plakátot. Rámosolygott a bámészkodó macskára. Nem szabad letépni. A plakát az utca hírmondója. Ezt én mondom, Lópici Gáspár. Ez a neve. Mirmur megígérte, hogy nem tépi le, és tovább ballagott. Egyszer csak óriási tüsszentett. Hát ki? Valami facsarta az orrát, csípős dohány illatot érzett. Megnézte a trafikos bódét közelebbről is, és megint egy óriási tüsszentett. Az ablakon kihajolt a trafikos, hogy megnézze, ki tüsszög. Egy szivar? Kérdezte. Avagy finom pipadohányt? Mirmur vigyorogva elfutott, búcsúzol. egy nagyot tüsszentve. Nem dohányzom, nyávogta messziről. Nem látott jól a tüsszögéstől, és majdnem neki ment egy nagy söprűnek. Mi egy macska, mondta az utca seprő. Megtörölted a lábad? Az utcán nem szemetelünk, nem azért seprek. Mirmur bólogatott, és óvatosan kikerülte az utca seprőt. A járdán óvodás csoport ment, Mirmur gyorsan beállt leghátulra. A kereszteződéshez értek és megálltak. Egy rendőr mutogatott a lámpára. Piros, vagyis tilos. Most zöld, most lehet menni. Köszönjük, rendőr bácsi, mondták kórusban az óvodások, Mirmur is megköszönte hátul. Legalább ezt is tudom, mormolta. Aztán elvált a csoporttól, egyedül ügetett tovább. Az is jó, gondolta ügetés közben, hogy egy ilyen nagyvárosban sose vagyunk egyedül. Az utcán mindig van valaki. Így érkezett el a Víg Színházhoz. Megbámulta a kupolás épületet. Most nincs időm színházba menni, várnak a mozdonyok, mormogta. Futott tovább. Egyszer csak megdobbant a szíve, mert meglátta a nyugati pályaudvart. Honnan tudta, hogy mit látott? Onnan, hogy embereket látott kijönni nagy bőröndökkel, meg onnan, hogy oldalt hosszú vonatokat látott, meg onnan tudta, hogy bemondta a hangszóró, nyugati pályaudvar, végállomás, a vágányok mellett tessék vigyázni. Vigyázok, sütött a Mirmur, vigyázva óvatosan behozont a pályaudvarra. A pályaudvar épülete gyönyörű, vasszerkezet tartja a hatalmas csarnokot. Valamikor innen indult a régi állomásról az első magyar vonat Vácra. Tudjuk a dátumot is, 1846. július 15-én. Petőfi Sándor verset is írt róla, olyan nagy esemény volt ez akkor. Később átépítették, mégpedig a híres párizsi Eiffel cég, amelyik az Eiffel tornyot is építette. Igazán büszkék lehetünk rá. Mirmur is büszkén bámészkodott. Ide találtam, és egyedül, illetve a jel után. És mozdony is van. A csarnokban nagy volt a nyüzsgés, vonatok jöttek, vonatok mentek, utasok rohantak a bőröndökkel, kalauzok fütyültek, a rokonok zsebkendővel integettek. Mirmur nem zavarta a nyüzsgés, végig szaladt a csarnokban a fal mellett. Kereste az újabb jelet, amit Oriza Triznyák hagyott neki. Nézett föl, nézett le, sehol nem találta. De nem csüggett, kereste tovább, tudta, hogy itt kell lenni valahol. Végül megtalálta, a büfé falára volt rajzolva. A büféből csábító illatok szálltak, nem csoda, hogy Mirmur végül arra kanyarodott. A kövér büfésnő kihajolt és megszólította. Kérsz egy kis szafaládét? Mirmur szaporán bólogatott, jöhet a szafaládé. A büfésnő egy kis papírtálcát nyújtott le, Mirmur lekapta róla a szafaládét, és evés közben jól megnézte az újabb jelet. Gondolta majszolgatva, kimegyek. Aztán a nyolcszögű térnél jobbra, egészen a kotta fejig. Még nem tudom, hogy mit jelent, de ott majd biztosan megtudom. Lenyelte az utolsó falat szafaládét, köszönésképpen nyávogott egyet, és kifutott a pályaudvarról egészen a villamos megállóig. Éppen jött a hatos villamos, Mirmur gyorsan felsurrant, és az ajtónál egy pad alá bújt. Nincs ugyan jegyem, gondolta, se bérletem, de most nyomozó úton vagyok, s szerintem ingyen utazhatok. Eszébe jutott egy vers, és gyorsan elnyávogta. Villamos, villamos, leghíresebb a hatos. Közben azért figyelt, hogy mikor érkeznek el a térre. Zögykölődtek, rászkódtak és elérkeztek a nyolcszögű térre, amit oktogonnak hívnak. Görög szó azt jelenti, hogy nyolcszögű, de már magyarul is mindenki érti. Mirmur leszállt és jobbra indult, ahogy a jel mutatta. Ment az Andrássy úton, amikor egy hatalmas árkádos épülethez ért, az operaházhoz. Az operából hangok szűrődtek ki, hegedű szólt, kürt harsogott, cintányért csattant. Ez az, örvendezett Mirmur, ezt jelenti a Kottafej. Felment a kocsi feljárón, köszönt illedelmesen a két nagy magyar zeneszerző, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fülkében álló szobrának. Régi szobrok, a két nagy zeneszerző még maga ült modellt a híres szobrásznak, Strobl Alajosnak. Mirmur ugyanezt nem tudta, de tudta, hogy mi az illem, hogy köszönni kell, ha bemegyünk valahová. Áhítattal lépett be. Az operázat nagyon híres építész Ibl Miklós építette. Belesett a nézőtérre, s felfelé bámult. Ez igen, bólogatott, ez gyönyörű, érdemes volt bekukkantani. Aztán kisétált és kereste az újabb jelet. A kapunál persze meg is találta. Rögtön megfejtette jobbra, azután a saroknál hátra, egészen a harangig. A busz megállóhoz ment, buszon még úgyse utaztam, gondolta, és felszállt a beérkező buszra. A saroknál leszállt, és végignézett a Bajcsy-Zsilinszky úton. Hol van itt harang? Kérdezte, és ekkor megszólalt a harang a bazilikában. Bim-bam, bim-bam, ott van a harang, örvendezett Mirmur. Közelebb ment, és áhítatosan megcsodálta Budapest legnagyobb templomát. Fent a tornyok fülkéiben négy szent szobra áldogál. A harang a jobb oldali toronyban zengett hatalmas zúgással, ami nem csoda, hiszen Magyarország legnagyobb harangja. A főkapu felett Szent István, az első magyar király mellszobra van. A királyról nevezték el a bazilikát. Csöndben belesett a templomba, megcsodálta a magas kupolát és szemben a főoltárt Szent István életnagyságú márvány szobrával. A Szent Jobb kápolnába is belesett, ahol ereklyetartóban őrzik első királyunk jobb kezét. Borzongva lepillantott a hatalmas altemplomba is. Mikor már kellően kigyönyörködte magát, keresni kezdte az újabb jelet. A jel a bejárati lépcsőre volt rajzolva krétával. Mirmur ezt is megfejtette egy szembillanás alatt. Balra, előre, majd le a föld alá. Majd fel, ott, ahol látok egy oszlopot. Elment a sarokig. Éppen zöld volt a lámpa. Átment, aztán le a föld alá.
3: Csukás Mese Rádió. A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenyebábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenyegyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá? Csukás Mese Rádió.
5: A városban mindenféle van. Nagy kirakat ablakok, mögöttük hosszú selyem, piros süveg a majmon. Mennyi lárma, Villamos csörömpöl, gépkocsi morog. Éjjel, éjjel, mint távoli zenét hallom. A városban toronyóra, 100 villanyóra, este ragyog, mint a holdvilág. A sarkon rendőr, a lépcsőn szunnyadó anyóka, s a ligetben mennyi virág? A városban könnyű, könnyű boldognak látszani. Pedig tilos a gyepre lépni, tilost jelez a lámpa szeme. Tilos, tilos, tilos. Ki jön velem játszani? Sapkám hova lett? És én még meg vagyok-e?
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdte. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalával. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam, nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász. Hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhász kereste. Na, ennek felese tréfa. Menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifra szűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tettek kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjanak Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott ott a Hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, Ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő Juhász tréfáján. Ebér után bőségesen megajándékozta, s úgy bocsátotta haza a Hortobágyra.
6: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok, kedves kifordított párom pedig.
2: Inkoz, sziasztok! Tudjátok, hogy honnan jön az ivóvíz?
1: Igen, a csapból, de mégis hogyan kerül oda?
2: Már mindenki természetesnek veszi, hogy csak meg kell nyitni a csapot, és puff, már folyik is a víz.
1: Igen, pedig ehhez különféle rendszerek, hálózatok kellenek, de ne szaladjunk ennyire előre. Hogyan állíthatunk elő ivóvizet?
2: Hát vannak természetes vízkészleteink.
1: Ilyen például a Duna, ahonnan parti szűrésű kutakból jön a víz.
2: Parti!
1: Jó, ez nem olyan parti.
2: Ja, jó, nem. A Duna mellett a parton vannak kutak, amiben kavicsok találhatóak. A Dunából a víz ezekbe a kutakba belefolyik, és az itt lévő kavicsréteg ezt a vizet már természetes úton megtisztítja.
1: Utána pedig bekerül az ivóvíz tisztító telepre, ahonnan már kristálytisztán tovább küldik az emberek házába.
2: Hát ez jó hosszú szó. Ivóvíz tisztító telep. Milyen jó, hogy ilyen sok természetes vízkészletünk van.
1: Ugye? Viszont ezért vigyáznunk is kell rá, nem szabad csak úgy pazarolni.
2: Nem. Vigyázni kell rá, mert a víz érték. Jusson eszetekben nem csak ma, hanem minden nap.
1: Bizonyám. Na, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján, a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
5: Mind meséstek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az Óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
7: Szeptember 26-a van. Mai névnaposaink Justina, Kozma és Damján. Sok boldogságot!
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret! Szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret! Züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos ovodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az ovodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk! Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér! Legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk! Rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs! Hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből. Ez anyu! kapott észbe Zsuzsi. Mennünk kell. Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét. Köszönjük a segítséget, röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe. Köszönjük, köszönjük, zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak. Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg a zümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
7: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis csacsiról és a nagy csacsiról mondok ma mesét. Egy szép reggelen csacsi mama keltegeti kis csacsi fiát az istálóban. Kelj fel, kicsi csacsi fiam, kiviszlek ma a mezőre. Felugrik ám erre septiben a kis csacsi. Illedelmesen jó reggelt is kíván a mamájának, és kérdezi, hosszú fülét vidáman megbillentve. Mi az a mező, anyukám? A mező, feleli a nagy csacsi, nem egyéb, mint egy nagy zöld asztal. Olyan nagy, hogy míg az egyik szélétől a másikig érsz, majd, hogy el nem tévedsz. Olyan nagy a mező bizony. Igen, tetszett mindez a kis csacsinak. Viháncolva, táncolva ment az anyja után a mezőre. Mihet kiértek, kis csacsi, nagy csacsi szaporán nekiláttak megreggelizni a nagy zöld asztalnál. De nem egy helyben reggeliztek ám, hogy is ne, hiszen akkor lelegelték volna egymás elől a friss, finom zöld füvecskét. Nem is voltak messze egymástól, így aztán csacsi mama szemmel tarthatta kicsi fiacskáját. De egyszer csak lódfut ám a kis csacsi az anyjához, és már messziről ijázza kétségbe esettem. Jaj, de megijedtem, jaj, de megijedtem. Mitől? Nagyon furcsát láttam. Ugyan mit láttál? Én bizony nem egyebet, mint icike-picike kis csacsikákat. Kis csacsikákat? Aztán mekkorák voltak? Kérdezte a nagy csacsi. Hát, válaszolta a kis csacsi, pontosan akkorák voltak, mint a fülem. Ilyen kis csacsik nem legelnek a réten, hitetlenkedett az anyja. De bizony, úgy ugráltak, mint a szöcske. Gyere hamar, mamám, nézd meg, ha nem hiszed. Oda vezette az anyját, ahol a kis csacsikat látta. Hát, két kis nyúl ült ott a fű között. Éppen mosakodtak, a finom, friss erdei harmattal dörzsölték pofácskájukat. Felkiált egyszerre csak az egyik kis nyúl. Hűha! Mekkora két nyulat látok! Az idősebbik nyuszi elmosolyodott a bajsza alatt. Nem nyulak ezek, te kis buta nyuszi. Csacsik ezek, nem nyulak. Az öreg szamár szintén elmosolyodott, és így szólt a fiához. Nem csacsik ezek, kicsi fiam, hanem kicsi nyulak. Kicsi nyuszi, kicsi csacsi egyszerre igen barátságosan néztek egymásra. No, hiszen akkor nincsen félelemre ok. Alaposan megnézték egymást, előről, hátulról, oldalról, aztán sarkon fordultak, de előzőleg még illedelmesen elköszöntek egymástól. A kis csacsi hazament a nagy csacsival, a kis nyuszi meg a nagy nyuszival. Itt a mese vége, és most én is sarkon fordulok, és megyek szépen haza az erdőbe.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és hoztam nektek egy verset, amit Havasi Attilának köszönhetünk. Azt a címet adta a versének, hogy Némely kukacok életstílusáról, ami szerintem egy elég találó cím, ugyanis három darab kukacról fog szólni, és azonnak az életstílusáról. Na, de nem is szaporítanám tovább a szót, kezdjünk is bele. Almafa ágnak a sarkában, kis kukac eszeget az almában. Egyenes lukakat lakmároz, befele törekszik a magházhoz. Körtefalomnak a zöldjében, nagy kukac eszeget a körtében. Lukból nagyot és görbét rág, kifele igyekszik a körtén át. Bikfa hegyében, a bikmagban, közepes kukac esz cikcakban. Oda bent rágcsál réges-rég, sehova se siet, csak éhes még.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Mihály Csaba vagyok, és ha hiszitek, ha nem, egy olyan barátommal fogunk nektek felolvasni közösen egy mesét, akivel már 22 éve nagyon jó barátok vagyunk. Ő egyben a zenekar gitárosa.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Fülöp Lórán vagyok, igen, én vagyok a zenekar gitárosa. Csabával most fel fogunk olvasni egy olyan mesét, ami ránk nem igaz, néha mi is mondunk igazat, néha mi is füllentünk, de azért 22 éve tart ez a barátság, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a mesét. Csukás István verses játéka. Füllentős játék. Zöld erdőben jártam, verépcsordát láttam, füvet legerésztek, lustán heverésztek. A nyakukban kolomb szólt, vakvarjú volt a pásztor, s hogyha eljött az este, sorba mindet megfejte. Nincs finomabb étel, mint a friss veréptej. Mind megitta, s teli lett a lukas hordó feneke. Ezt a mesét hiszed-e?
3: Elhiszem, ha majd látom, hogy tehén ül az ágon, és ha látok olyan ökröt, amely ide-oda röpköd, füllentettél az elép, tejet nem áld a verép, nem volt igaz egy szavad se, füllentős volt ez a mese.
4: Van nekem egy fűzfasípom, akkor is szól, ha nem fújom. Nőtt azon egy piros alma, holnap lesz a lakodalma. Császárkörte a vőlegény, fél lábára viceg szegény. No de se baj, vacsora nem lesz, csak zenebona. Lakmározunk hajnalig, míg mindenki jól lakik. Gyertek mind a palotámba, kilenc lukú furujába, egértól a teteje, ezt a mesét hiszed-e?
3: Össze-vissza beszéd volt ez, ebből ez lesz, abból az lesz. Fűzfasíból piros alma, sok beszédnek sok az alja. Bicegős a császár körte, lábát vajon mibe törte? Mit is beszélek hiába, körtének nincs is lába. Megfelelek minden szóra, az egérnek nincsen tolla. S furujának nincs teteje, füllentős volt ez a mese.
4: Van nekem egy olyan kutyám, sose szalad a nyúl után. Inkább szépen felöltözik, teljes kávét reggelizik, pipára gyújt, s csak úgy frakban, kerékpárjára fölpattan. Az utcákon kerekezik, macskával sose veszekszik. Mindenki kezel vele, ezt a mesét hiszed-e?
3: No, ez aztán furcsa eset. Figyeljünk csak egy keveset, nyulat, macskát nem zavarja, teljes kávéját kavarja, s pipázik is, ezán fura. Mi mindent tud ez a kutya? S frakban ül a kerékpáron, nem hiszem el, kis barátom. Nem volt igaz felese, füllentős volt a mese.
4: Utoljára én maradtam, tarisznyámat teliraktam, van itt sok fura mese, igaz vége s eleje. Volt egyszer egy gőgös bolha, nem állt senkivel se szóba. Csak egyedül pattogott, idáig hiszed-e, mond?
3: Idáig igen, a bolha nem is állatott szóba soha senkivel, hiszen nem tud még beszélni sem.
4: Egyszer ám a koma talált a földön egy fényes krajcárt, megörült neki nagyon, hisz ez nagyon nagy vagyon. Úgy is régen fájt a mája, miért nincsen neki csizmája? Megkérte hát a vargát, csináljon neki csizmát, ám a varga fejét rázta, kevés a pénz a csizmára. A bolha a kovácshoz ment, egy krajcárért patkolja meg. A kovács ráállt a boltra, örült is nagyon a bolha. Ráült szépen az üllőre, talpát nyújtotta a dőre, és a kovács megpatkolta, s ugrani akart a bolha. De a patkó nem engedte, s ide bújt be a zsebembe. Megmutatom, hiszed-e?
3: Elhiszem, ha megmutatod.
4: Itt van, magad is.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Gárdonyi Géza, Zsendice és a pipája. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Volt egyszer egy ember, meg egy pipa. Az embernek Zsendice volt a neve. Zsendice nem szeretett semmit és senkit annyira a világon, mint a pipáját. Együtt jártak, együtt keltek, de legjobban szerettek együtt feküdni. De rég egészséges cserépipa volt, részkalapot hordott a fején, és sejem bojtott a derekán. A Zsendice megtömte dohánnyal, és lángot tartott rá, a pipa beszívta a lángot, és olyan gyönyörű füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat eregetett, hogy öröm volt nézni. Zsendice nézte is. Egész nap heverészett a subáján, és eregette a füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat a pipából. Szegény ember volt különben ez a Zsendice. Nem volt egyebe, mint egy kis szalmafödelű háza, egy körtefája és egy subája. Egyszer, amint a subáján pipázott, észrevette, hogy a subának szétszakadt egy helyen az öltése. Se baj, szólott, majd megvarrom. Hanem mindig halasztotta a varrást a füstállatok miatt. A lyuk pedig nőtt. Egyik öltés a másik után szakadt. Utoljára szétmállott az egész suba. Akkor Zsendice befeküdt a házába, a szalmaágyra, és ott pipázott. Egyszer, amint egy füstsárkányt látott szépen felszállani a padlás felé, észrevette, hogy az egyik gerenda le van ereszkedve. Se baj, szólt, majd megtámasztom. De annyira elmerült a füstállatok nézegetésében, hogy a gerenda támasztásra nem jutott idő. Leereszkedett az egész padlás, megrogyott az egész ház. Zsendice kiballagott a körtefája alá, és lehasalt a gyöpre. Ez jó fa, szólott. A lombjai olyanok, mint a sátor, a körte pedig lehull a számba. Ott eregette tovább a füstöt, és hol egyik oldalára fordult, hol a másikra. Egyszer észrevette, hogy hernyók sétálnak a körtefán. A hernyó gonosz állat, szólott átkukucskálva egy füstkígyón, amely karika módra szállt az ég felé. Na, de majd leszedem én azokat a hernyókat. Egyik napról a másikra halasztotta a hernyószedést. A hernyók megszaporodtak, és megették virágjában a körtét. Arra megy akkor a földes úr, azt mondja Zsendicének. Szegény Zsendice, de kipusztultál mindenből, gyere hozzám szántani, segíts magadon egy kis pénzzel. Zsendice fejet bólintott, erre bizony jó lesz, köszönte a szívességet. Hanem mielőtt munkába fogott volna, rágyújtott a pipára és nézte, nézegette az égbe szálló füstmadarakat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat. Ez alatt persze más ember ment a földes úrhoz. Elvégezte a szántást, el is tette a pénzt, Zsendice nem kapott semmit. Akkor arra gondolt, hogy meg kellene házasodni. Volt a faluban egy szép leány, akinek pénze is volt, háza is volt. Éppen jó lett volna feleségül Zsendicének. Leült a ház elé, és ott a pipáját meggyújtva gondolkodott, hogyan kérje meg a leányt. A pipa tömérdek füstállatot eregetett ki magából. Míg Zsendice ezeket nézte, más ember jött, és elvitte előle a leányt feleségül. Zsendice a régi szegénységben maradt. A földes úr újra megsajnálta Zsendicét, és így szólt hozzá. Gyere hozzám, kukoricacsősznek, nem lesz semmi dolga, csak a kukorica körül kell sétálnod, hogy el ne hordják. Adok jó fizetést. Zsendice elment csősznek. Mindjárt az első reggelen, amint fölébredt, így szólt magában. Mielőtt elmennék körülnézni, elpipálok egy fél marok dohányt. Azzal megtömte a pipáját, és gyönyörködött a füstállatokban, mint azelőtt szokta. Persze ez alatt hordták a kukoricát. Az uraság észrevette, elcsapta Zsendicét a csőzhivatalból. Zsendice szegény ember maradt. Akkor nagy szomorúságba esett. Leült a háza előtt az árokpartra, megtömte a pipáját és nézte, hogyan szállanak az ég felé a csodálatosabbnál csodálatosabb füstállatok. Addig-addig nézte, míg elaludt. Azt álmodta, hogy egy nagy füstmadár száll ki a pipából, és nem oszlik szét a levegőben, hanem megáll előtte, szétterjeszti a két nagy fehér szárnyát, és így szól hozzá. Ülj a hátamra, Zsendice, elviszlek olyan országba, ahol nyakig úszol a tejben, térdig jársz a mézes kalácsban, kolbász hajlik rád a fűzfáról, és farsangi fánkkal van kirakva az országút. Tetszett ez a beszéd Zsendicének. Felült a füstmadár hátára, és szállott a hátán, mérhetetlen magasságba, mérhetetlen messziség. Zsendice örömmel látta, hogy a füstmadár után repül az egész állatkaraván. A macskák, kígyók, sárkányok mind mennek egymás után kavarogva, röpködve a hátuk mögött. Egyszer csak valami felhő tetejére értek. A füstmadár letette ott a hátáról. Köréje telepedett az egész állatkaraván. Nézz vissza a földre, szólt a füstmadár, mert sohasem látott többé. Zsendice visszanézett a földre, amely szédítő mélységben feküdt alatta. Megismerte a faluját, a falujában a saját házát, a körtefával együtt. Hanem alig tudott hova lenni a nagy csodálkozástól, mikor maga magát pillantotta meg a körtefa alatt. Ő volt valósággal, csak hogy éppen a pipa hiányzott a szájából. Szorgalmasan varta a bundáját, a bunda újra jó volt, épp volt, szép volt. Azután bement a házba, föltámasztotta a gerendát, megigazította a tetőt, bemeszelte a falat. A ház újraállott. Fehér lett a napon, mint a hó. Aztán kiment az ajtón, és figyelmesen nézte a körtefát. Nini, szólott, hernyókoma, mit keresel a fámon? Talán bizony a körtémen akarsz meghízni. Sietve emelte le a ház oldaláról a létrát, és szorgalmas hernyózásba fogott. A fa gyönyörűen virított, olyan volt, mint egy nagy virágbokréta. Azután, mint egy pillanat alatt nyárrá változott volna a tavasz, körtékké változtak a virágok is. A faágak meghajoltak az édes teher alatt. Jött az uraság, megvette a körtét egy zacskó pénzért. Zsendice akkor ekét vitt ki a házból. Fölszántotta a földjét és belevetette a pénzt. A pénz egy pillanat alatt százszor annyit termett. A Zsendice háza megélénkült. Tarka tehén ivott az udvaron. A tarka tehenet egy fiatal, szép asszony megfejte. A fiatal, szép asszony bevitte a habos, fehér tejet a szobába. Ki az? Kérdezte Zsendice. A te feleséged, felelte a füstmadár. Aztán a füstállatoknak komoly fejbólogatása közben folytatta. Látod azt a szép gazdaságot? Azt mind elpipáztad. Se házad, se pénzed, se feleséged nincsen, csupán egy csomó füstállatod van, amely nézd, így hagy mindig magadra. És a füstállatok kacagva oszlottak szét. Zsendice ilyetten kapaszkodott a felhő csücskébe, azaz, hogy egy keserű lapu szárába, mert fölébredt. Megcsóválta a fejét, és nagyot gondolkozott. Én nem tudom, miket gondolt még, hanem azt láttam, hogy mikor fölkelt, a pipáját széttörte a csizmája sarkával.
1: A Zsendice és a pipája című mesét hallottátok.
3: Mese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az apró szemű rizs. Tudjátok-e, gyerekek, hogy honnan jön a rizs? Képzeljétek csak el, hogy sok száz évvel ezelőtt a rizsszemek még akkorák voltak, mint egy érett alma. És csak egy messzi földrészen, Ázsiában teremtek a hatalmas rizsföldeken. Réges-régen az istenek ajándékozták a rizst az éhező embereknek a hűségükért cserébe. A fehér rizsszemek szépen csillogtak, kerekek és formásak voltak, és nagyon könnyedén gurultak. Akkoriban az embereknek még nem kellett megművelni a rizsföldeket, elég volt, ha eldobtak egy-két szemet, és a helyükön már is kinőtt egy egész ültetvény. Szabadon nőttek a rizsszemek, s a magok pár nap alatt szárba szökkentek, s hamarosan az alma nagyságú termés is megjelent rajtuk. Még locsolni sem kellett őket, mert az istenek mindig épp elegendő esőt küldtek. Aztán, mikor beérett a termés, maguktól kiugrottak az óriási rizsszemek a kalászból, s gurulni kezdtek. Mert bizony ezeket a rizsszemeket még betakarítani sem kellett. Csak fogták magukat, összegyűltek, és együtt elgurultak a faluba. A falu főtere ilyenkor úszott a rengeteg rizsszemben, az emberek pedig fogták a vödröket, zsákokat, és összelapátolták a rizst, amire szükségük volt, a többit pedig gondosan felseperték. Az emberek minden betakarítás után hálát adtak az isteneknek a jóságukért és bőkezűségükért. A kis házakban kis oltárokat állítottak fel, és mindenféle ajándékokat ajánlottak fel az isteneknek. Így ment ez hosszú évtizedeken keresztül, és az emberek nagyon elégedettek voltak az istenek ajándékával. Ám az egyik faluban lakott egy asszony, aki messze földön híres volt a lustaságáról. És ez az asszony egy nap úgy döntött, hogy nem takarítja ki a házat. Ahogy közeledett az ősz, az aratás ideje, a férje korholni kezdte az asszonyt. Most már ideje elkezdeni készülődni. Nem sokára megérkeznek az érett rizsszemek, és a ház meg az udvar olyan, mintha egy hadsereg vonult volna végig rajta. Hanem az asszony megmakacsolta magát, és válaszra sem méltatta az urát. Naphosszat csak feküdt a pihe-puha párnák közt, és mindenféle kalandos történeteket olvasott, és közben a hőseikről álmodozott. Ám hamarosan eljött az ősz. A rizsszemek beértek, és egyenként kiugráltak a kalászból. Aztán, ahogy lenni szokott, a rizsszemek hosszú és tömött sorokban elindultak a falu felé. A rest asszony éppen a szobában lustálkodott, mikor néhány rizsszem bepattogott az ajtón. Észre sem vette őket, csak mikor már a padlót beterítette a temértek labdányi szem. Akkor az asszony gyorsan felkapta a seprűjét, és megpróbálta felseperni az elkóborolt szemeket, de hiába. A rizsszemek annyira elszaporodtak, hogy tele volt velük a ház és az udvar. Mikor az asszony meglátta a földön a tengernyi rizsszemet, fogta a seprűjét, és mérgében egy jó nagyot vágott az ugrándozó szemekre. Minek kellett így sietnetek? Forrongott magában. Közben a rizsszemek pillanatok alatt száz meg száz apró darabra estek. Úgy látszik, az emberek mégsem becsülik meg, ami adatot nekik, mondta dühösen az egyik rizsszem. Meg sem érdemlik a könnyen jött termést, kiabált egy másik. A legjobb lesz, ha móresre tanítjuk őket. Ezentúl dolgozzanak meg minden falatért, visított egy harmadik. Majd a rizsszemek megegyeztek, hogy összetöpörödnek. Többé nem nőnek almanagyságúra, és gurulni sem fognak. Ha éhesek lesznek, menjenek ki maguk a földre, és kemény munkával takarítsanak be minket, mondta a rizsszemek vezére. Ha majd egész évben görnyedniük kell, és közben dacolni az idővel, az erős széllel, a heves esőkkel, akkor majd megtanulnak megbecsülni minket, helyeselt egy másik, és a többi rizsszem is szigorúan bólogatott.
Így aztán a következő évben az emberek legnagyobb meglepetésére a rizsföldek termés nélkül maradtak. Nem volt senki, aki megművelte volna a földeket, elvetette volna a magokat és gondozta volna a növényeket. A rest asszony persze csendben meghúzta magát. A falu felbojdult. A csalódott emberek találgatni kezdték, vajon mi történhetett, hova tűnt a termés. Na és persze ott motoszkált a fejükben a legfontosabb kérdés. Mi lesz velük rizs nélkül télen? A falu bölcsei hosszas töprengés után arra jutottak, hogy áldozatot kell bemutatni az isteneknek, hogy megbékítsék őket. De mi lesz a rizssel? Tette fel valaki a kérdést. Úgy tűnik, a rizst ezentúl magunknak kell termeszteni, felelte a vének között a legbölcsebb. Így történt, hogy a rizsszemeknek elegük lett az emberek hálátlanságából, és apró darabokra estek. Az embereknek pedig azóta is csak hosszú fáradozások árán sikerül megtermeszteniük a rizst. Most legalább annál jobban értékelik.

0: Két bors ökröcske. Állt egy kis házacska valahol a messzi hegyekben. Benne éldegélt egy szegény öreg asszony, egyetlen fiával, Gergővel. A fiú az erdőben fát vágott, ezzel kereste meg a napi betevőt. Történt egy nap, hogy munka közben megéhezett. Elővette hát bicskáját és kenyerét. Ám hirtelen egy ősz öregember termett előtte.
1: Drága fiacskám, az Isten áldjon meg! 3 napja nem ettem, nem ittam. Adnál egy harapást a kenyeredből?
0: Kérdezte a fiú.
1: Adok én szívesen,
0: válaszolta, és az öregember felé nyújtott egy karé kenyeret.
1: Az öreg nem győzött hálálkodni.
0: Majd belenyúlt a zsebébe, és 2 apró ökröcskét vett elő. Odaadta a fiúnak, azután eltűnt a messzeségben. A 2 kicsi ökör olyan apró volt, mint egy borsszem.
2: Gyere, gazdánk, rakd meg a szekerünket, mert már nagyon húznánk,
0: mondták. A fiú rakná a szekeret, de amint elkezdi a munkát, a kicsi ökrök fura hangot hallatnak. S a fadarabok maguktól felmásznak a szekérre. Elindul a fiú a 2 ökröcskéjével hazafelé. Az uraság éppen arra jár. Megtetszenek neki a csoda ökröcskék.
1: Mennyiért adod őket?
0: Érdeklődött.
2: Nem eladóak,
0: válaszolt Gergő.
1: Mi az, hogy nem eladóak? Ha estig be nem hordod az összes fát az erdőmbe, enyémek lesznek az ökrök,
0: mondta az uraság. Elszomorodik a fiú. Hát most mit évő legyen? A 2 ökröcske egymásra néz, s lám, már be is kerítették az egész erdőt. A fák pedig tövükkel együtt ott sorakoztak a szekéren. Az uraság nagyon meglepődött. Dühében új próba elé állította a fiút.
1: Szántsd fel most a hegyet, majd arasd le, és őröld meg a búzát napestig. Ha nem teljesíted, enyémek lesznek az ökrök.
0: A 2 ökröcske ismét egymásra nézett, s már fel is szántották a hegyet, a búzát pedig leharadták. Ám lassan megy le a nap, s még nincsenek teljesen készen a munkával.
1: Dörzsöli is markát az uraság, hogy végre övé lesz a 2 ökör.
0: De a 2 kis ökör gondolt egyet, majd az egyik visszatolja a napot az ég közepére, a másik pedig elrejti a holdat a hegy mögé, s már folytatják is tovább a munkát.
1: Ráfújtak a búzára, s nagy forgó szél kerekedett. A búza a magasba emelkedett, majd liszté ödlődött, s így hullott bele a zsákba. Bevégezték dolgukat. Végre indulhattak az urasághoz.
2: Kész is lennénk, uram!
0: Érkezett meg Gergő a 2 ökör kíséretében.
1: De a 2 ökör felbőgött, majd nagy lisztvihar kerekedett, és az egész kastély s népe csupa lisztes lett.
2: Miben állhatok még szolgálatára?
0: Kérdezte Gergő a dühös uraságot.
1: Inkább megyek a pokolba, mint hogy titeket lássalak. Takarodjatok innét!
2: Ha ezt kívánja, uraságod,
0: s azzal Gergő felültette a szekérre, s már vitte is.
2: Mentek hegyen, völgyön át, míg el nem érkeztek a pokol bejáratához.
0: Kitessékelte az uraságot a szekérről, aki menekülni próbált.
1: A két kisökör akkorát fújtatott, hogy forgószél kerekedett, és az magával taszította a pokol mélyébe. Az ördög nagy örömmel fogadta a gonosz udaságot. Gergő pedig visszaindult a két kisökröcskéjével édesanyjához, ahol ezentúl négyesben érdegéltek boldogan, míg meg nem haltak.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek. Szandi vagyok, énekesnő. Örülök, hogy ma nektek mesélhetek. Mátyás király és a bíró lánya. Magyar népmese. Elolvassa Szandi. Egyszer Mátyás király, mikor éppen áruhában járta az országot, beért egy faluba, ahol azt olvasta a bíró kapuján.
3: Itt lakik ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él.
2: Mátyás füttyentett egyet. Ejha, de jó dolga van ennek a bírónak, hogy minden búbaj nélkül él. Ha csak ez a baja, adok én neki egy kis gondot. Udára visszaérve nyomban megparancsolta az egyik szolgájának, hogy pattanjon lóra, vágtasson el a bíróhoz, és egy lyukas cserépkorsót vigyen azzal, hogy azt a bírónak be kell foltozni, különben porul jár. Átadta a szolga a korsót, meg a király üzenetét. Nagy bánata lett hirtelen a bírónak, 3 napig enni-inni sem tudott. Volt a bírónak egy szép eladó lánya. Az váltig kérdezgette.
4: Apám, mi baja van magának? Vég szokott lenni, most meg nem is eszik bánatában.
5: Aj, minek mondjam, lányom, úgyse tudsz segíteni rajtam.
4: Nem biztos, apám. Ha tudok, segítek. Ha nem, de legalább ossza meg velem a bánatát.
5: Ide nézd, lányom. Ezt a kőkorsót küldte nekem a király, hogy foltozzam be, mert máskülönben pórul járok.
4: Na hát, apám, ezen búsul maga. Küldje neki vissza azzal, hogy fordítsa ki a felség először a korsót, mert mindennek a visszájára teszik a foltot.
5: Ennyi a lányom, de vág az eszed.
2: Úgy is tett a bíró, ahogy a lánya tanácsolta. A király meg elfogadta az üzenetet.
5: Ej, mégis meg kell még ijesztenem ezt a bírót, gondolta a király.
2: Magához rendelte a szolgáját, és leküldött a bíróhoz egy malomkövet, hogy nyúzza meg. Különben nagy baj lesz. Erre a bíró megint nagy bánatba esett. 3 napig szavát sem lehetett hallani, aztán végre a nagy rimánkodásra megszólalt.
4: Apám, mondja meg, mi baja? Nem észre magát!
2: A bíró nagy sóhajtások közepette így válaszolt.
5: Jaj, lányom, most már tényleg nem tudsz rajtam segíteni.
4: Hát, ha tudok, apám.
5: Azzal bízott meg a király, hogy egy malomkövet, amit a háznak támasztottam, nyúzzak meg.
4: Ennyi, apám. Maga ezen búsul. Küldje csak vissza a követ azzal, hogy előbb folyassa ki a vérét, mert csak azután lehet nyúzni az állatokat is.
5: Megörült a bíró. Jóval, lányom, megpróbálom.
2: Úgy is volt, a király az üzenetre
5: nem tudott mit mondani.
2: Megtudta aztán a király, hogy honnan fúj a szél. Hát a bíró lányát akarta megleckésztetni. Üzent is a szolgájáért.
3: Édes szolgám, menj el ebbe és ebbe a faluba, add meg a bíró lányának, hogy látogasson meg engem. De se nem lóháton, se nem gyalog, se kocsin, se az úton, se az út mellett ne jöjjön. Legyen rajta ruha, meg ne is, és hozzon is nekem ajándékot, meg nem is, mert különben óriási nagy baja lesz.
2: Megkapta a lány az üzenetet,
5: de a szeme sem rebbent.
2: Fogta magát, lehányta magáról az összes ruháját. Volt az édesapjának egy nagy hálója, csak azt tekerte magára. Fogott egy galambot, 2 szita közé tette. Elővezette az egyetlen bakkecskéjüket, a jobb lábát rátette a kecske hátára, úgy ment az úton, míg Budára nem ért a felséges király elibe.
4: Mikor a palotához közeledett, jelezték a királynak, hogy valami csodaszert látnak az úton. Mindjárt itt lesz a palotában.
2: A király a kapuban várta.
4: Felséges királyom, úgy jöttem, ahogy parancsoltad, van rajtam ruha, meg nem is. Nem jöttem sem gyalog, sem lóháton, sem kocsin, sem az úton, sem az út mellett. És itt az ajándék. Azzal felemelte a szitát,
2: hát elrepült belőle a galamb.
4: elszállt az ajándék, felség. Ó, tehát hoztam is, meg nem is.
5: Ó, jól van, édes lányom. Nagyon jól csináltad,
4: ismerte el Mátyás király. Királyunk akkor még nőtlen volt, és nagyon megtetszett neki ez a takaros és okos menyecske. Összeházasodtak, és boldogan éltek egy ideig.
2: A királyt azonban nagyon zavarta, hogy okos felesége folyton bele szeretett volna szólni a törvényhozásba. Történt egyszer, hogy egy szegény ember kancája Csikót ellett. Valahogy bekerült a kis Csikó egy másik ember szekere alá. A szegény ember szerette volna kihúzni a kis Csikót a szekér alól, de a szekér tulajdonosa nem engedte. Azt mondta, hogy az a Csikó bizony az övé. Az ő szekere alatt volt, tehát az ő szekere fialta. Ebből nagy vita keletkezett a két ember között, amit végül Mátyás király úgy oldott meg, hogy a szekér tulajdonosáé maradhatott a kis Csikó. Az okos feleség nem értett egyet a döntéssel, majd megsajnálta a szegény embert, és ezt tanácsolta neki.
4: Keresd gyorsan egy hálót, és kezd el húzigálni a porban a király ablaka alatt, mintha halásznál.
2: A szegény ember így is tett. A király, amikor meglátta, hogy a szegény ember a porban halászik, nagyon megrökönyödött.
5: Te jó ember, szólt hozzá a király. Ki látott még ilyet, hogy porban akarsz halat fogni?
6: Uram, királyom, ha a szekér tud Csikót fialni, akkor a porban is lehet halat fogni,
2: válaszolta neki az öreg. A király nagyon mérges lett, azonnal tudta, hogy a felesége okosította ki az öreget. Haragosan fordult az asszonyhoz.
5: Mondtam már, asszony, hogy ne szólj bele az én dolgomba. Fogd a sátorfádat, és menj vissza bíró édesapádhoz.
2: Az okos feleség szomorúan beleegyezett. Csak annyit kért még az urától, hadd vigye magával a palotából azt, ami számára a legkedvesebb. Ebbe Mátyás király bele is egyezett. A királyné hintót fogatott, és amikor ebéd után a király elszenderedett, négy megtermett legény segítségével az alvó királyt paplanostul betették a hintóba. Így mentek el együtt a bíró házába. Amikor Mátyás király felébredt, meglátta, hogy bizony nem a palotában van.
5: Hol vagyok?
2: Kérdezte feleségétől meglepetten.
4: Édes egyetlen uram,
2: válaszolta az okos asszony.
4: Itt vagyunk a bíróházában. Édesapámnál. Amikor elküldtél, akkor megengedted, hogy a palotából magammal vigyem, ami számomra a legkedvesebb. Bizony onnan te vagy számomra a legkedvesebb. Ezért hoztalak magammal.
2: A király nevetve csókolta meg okos feleségét. Visszatértek a palotába, és még sokáig éltek együtt boldogan.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
2: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
5: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
4: mondta végül az apukája.
5: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
4: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskoláskorukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Yeti hegyét. A szivárvány óvoda a Manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandálját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskást törölközőbe.
5: az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoe ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Bossi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoe, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoe udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Bossi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoe szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglázta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Abba sárkány adott egy-egy puszit Zoe mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoe, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bossi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bossi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bossi. Sajnos túlságosan kedves és jó szívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Bossi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
2: Csukásmese Rádió. Mindegy, hogy rövid vagy hosszú a hajad, reggelente érdemes megfésülködni. A fésülködéstől a haj rendezett, szép és könnyebben kezelhető lesz. Nekem is hosszú a hajam, tudom, miről beszélek. Nem is a legkedvesebb elfoglaltságom, mondhatom. A hosszú hajúaknak ez néha igazi próbatétel, mert a fésű beleakadhat a gubancokba. Ilyenkor mindig húzza a hajat egy kicsit, de megéri türelmesnek lenni, és lassú mozdulatokkal kibontani a csomókat. Azt figyeltem meg, hogy ha minden nap megfésülöm a hajamat, akkor sokkal kevesebb gubanc keletkezik. Ha rövid a hajad, sokkal könnyebb dolgod van. Néhány suhintás a fésűvel vagy a kefével, és már is szépen a helyére simulnak a tincsek. A göndörhajúaknak pedig nem kell minden reggel fésűt ragadniuk. A göndörhajat sokszor elég óvatosan eligazítani az ujjakkal, vagy csak akkor kifésülni, amikor szükség van rá. Mert a túl gyakori fésülés könnyen összekuszálhatja a szép fürtöket. Ismeritek azt a mesét, amelyikben a királylánynak olyan hosszú haja volt, hogy egy herceg is fel tudott rajta mászni a toronyba? Bizony, azt a hajkoronát sem volt könnyű rendben tartani. Reggelente szállj néhány percet a hajadra. Egy kis türelem, és sokkal jobban érzed magad egész nap. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugri Füles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
3: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
4: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
2: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
4: Ott is kell viselkedni, de hát ott szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
2: Tüskés hátú ezt elismerte.
4: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
2: Tüskés hátú a vállát vonogatta.
4: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönj meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És észkolni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
2: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
4: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban, annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
3: És ha nem tetszik?
4: Akkor nem tapsolsz, udvariasan néma maradsz.
2: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
4: Hát azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve. Ami elrontja a hangulatot.
2: Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
4: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
2: De Ugri Füles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
4: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
2: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
4: A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel.
2: Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázott ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében? És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne, nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit. Van hely elég? Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát, ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Herman Lilla vagyok, és ma egy őszi verset hoztam nektek. Vörös Sándor, őszi erdő. Kopaszok a fák, a bokrok, erdő, hol a lombod? Kopasz erdő, kopasz fája, szomorúan felel rája. Nem sokára itt a tél, lombomat viszi a szél.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az erdei házikó. Volt egyszer egy favágó, aki egy erdő szélén lakott feleségével és három csodaszép leányával. Egy napon, mielőtt elindult fát vágni, megkérte feleségét, küldje utána a legnagyobb lányokat az ebédjével. A favágó egy marék köves szórt el az úton, hogy lánya megtalálja. Ám mire az elindult, a madarak felcsipegették, s hűlt helyét találta a magvaknak. A lány nem esett kétségbe, gondolta egy kis keresgélés után megtalálja apja ösvényét. Ám addig-addig kóborolt a sűrű erdőben, míg teljesen eltévedt. Lassan sötétség szállt le a vidékre, s a lány egyre jobban félt. Nem tudta, hol húzhatná meg magát éjszakára. Ám egyszer csak megpillantott egy konyhót. Halovány fény szűrődött ki az ablakán. Benyitott az ajtón, hát ott ült egy öreg ember az asztalnál, állatai, egy tyúk, egy kakas, meg egy tehén körében.
1: Kerülj csak beljebb, gyermekem, ugyan miben lehetek a segítségedre?
0: Kérdezte az öreg apó. A lány pedig elmesélte, hogy eltévedt az erdőben, és szállást keres éjszakára.
1: No, jól van, maradhatsz, és vacsorát is kaphatsz, ám neked kell megfőznöd, mondta az öreg.
0: A lány pedig már neki is állt főzni a tűzhely mellett. Mikor elkészült a leves, szépen megterített, ám csak két személyre, az állatokat nem kínálta meg. Miután befejezték a vacsorát, azt mondja neki az öreg.
1: A szobában megpihenhetsz, ám előbb mindkét ágyat meg kell vetned.
0: S a lány el is indult nagy buzgón az emeletre. Később az öreg ember is aludni tért. S ugyan mindkét ágy meg volt vetve, de a lány nem várta meg, s már úgy aludt, mint egy kisded. Bizony nem tetszett az öregnek a lány viselkedése. Hát kinyitotta a földön a csapóajtót, s leeresztette a lányt a pincébe. Eközben a favágó is hazaért a munkából, s kérdőre vonta feleségét. Ugyan miért nem küldött neki ebédet?
1: Elküldtem én, csak az a szeleburdi leány biztosan elkóvájgott, felelte a felesége.
0: Másnap a favágó ismét megkérte a feleségét, hogy küldje el az ebédjét a középső lányával. A favágó most egy marék lencsét szórt el, hogy kijelölje útját. Ám amikor a középső leány elindult, hamarosan ő is elvesztette apja nyomát, mert a lencsét a madarak mind felcsipegették. A lány pedig addig bolyongott az erdőben, míg ő is rátalált az erdei házikóra. Benyitott, majd éppen ahogy nővére, megfőzte a vacsorát, ám az állatoknak ő sem adott belőle. Majd megvetette az ágyakat, s lefeküdt aludni azonnyomban. Az öreg ember megint csak ingatta a fejét a lány viselkedésén, s őt is leeresztette a pincébe. Közben a favágó már igazán kijött a sodrából, hiszen két napja nem kapott ebédet.
1: Hol kódorognak ezek? Majd adok én nekik, ha előkerülnek.
0: S harmadnap a legkisebb lányt bízta meg az ebéddel. Most borsót szórt el a favágó. Ám az éhes kis madarak pár perc alatt elpusztították, s a legkisebb lány is eltévedt az erdő sűrűjében. Bolyongott órákig, míg végre ő is rátalált a kunyhóra. Belépett az ajtón, és mikor észrevette a tűz körül az állatokat, odament, s megsimogatta mindegyiket. Az öreg őt is a tűzhely mellé küldte főzni, s az örömmel teljesítette a kívánságait. Mikor elkészült az étellel, az állatoknak is szedett egy keveset, s addig nem kezdett neki az evésnek, míg mindenki be nem fejezte. A vacsora után az állatok elbóbiskoltak, s a lány is megkérdezte, mikor térhetne nyugovóra. Az öreg őt is elküldte az ágyakat megvetni, s a lány dalolva ment megágyazni. Ám testvéreivel ellentétben ő nem aludt el, s türelmesen megvárta az öreg embert. Mikor az öreg belépett a szobába, igen meglepődött a lány éberségén, de nem szólt semmit, s végül mindketten nyugovóra tértek. Éjfél körül járhatott az óra, mikor a lány óriási ricsajra ébredt. Nagyon megijedt, de mivel nem látott semmi szokatlant, hamarosan újra álomra hajtotta a fejét. Volt nagy csodálkozás, amikor reggel kinyitotta szemét a lány. Azt sem tudta, hol van. Mindenfelé szolgák sürögtek, forogtak, s a por lepte szegényes kunyhó helyett egy csillogó palotában találta magát. A szolgák díszes ruhákba öltöztették, majd a trónterembe kísérték, s ott már várt rá egy jóképű délce királyfi. Ne félj tőlem! Én vagyok a birodalom örököse, nyújtotta felé kezét a királyfi. Egy gonosz boszorka átkozott el, s a varázslatot csak egy olyan jó lelkű lány törhette meg, aki másokra is gondol, nem csak magára. Hála neked, éjfélkor megtört az átok, s én királyfi lettem, a kunyhó pedig a palotán. A fiatalok még aznap megtartották a készfogót, a lány nővéreinek pedig addig kellett szolgálniuk a királyi párt, míg ki nem veszett belőlük a gőg és az irítség.

Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod! A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

most nézzük meg, hogy ti is tudtok-e olyan gyorsan szaladni, mint egy igazi jaguár. Most mindenki álljon fel a helyén. Nagyon jó. Most mindenki álljon fel a helyén. Nagyon jó. Szép lassan kezdjük ezt szaladni. Kocogni, ilyen beelegítésszerű, jó? Na gyere!

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese rádió.
1: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó.
2: Durci!
3: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
1: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
3: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
4: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
3: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
4: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom!
3: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
1: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
3: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
4: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
1: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
3: Ide, ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
1: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbeúszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
4: Enyém a legjobb bölcső. Bemegyek, és benne is maradok, gondolta.
3: Ám a bölcsőben már volt valaki.
4: Ez nem ér! Ez az én bölcsőm! Menj innen, nem játszom! Sivította Durci.
3: Jaj, de mókás vagy! Gyere ide mellém, elférünk ketten is! Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
1: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porony kuporog.
3: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
1: Durci nem akart hinni a szemének. Minden bölcsőből egy-egy pöttyös porony integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerekszobájába menekült.
4: Ez nem ér! Ezek itt idegenek, nem játszom, én hazamegyek,
1: sírta el magát Durci.
3: Ne sírj, Csíkoska, ne félj tőlünk, van itt hely bőven, holnap hazaviszünk, vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
1: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porony. Békésen aludt reggelig.
3: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
1: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, ki játszik velem? Kapd el, dobd el, ír a nevem!
3: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkora labdacsatába kezdtek, amilyet még nem látott a tóméi játszótér.
1: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
3: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcsőszájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, és aludtak reggelig.
1: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
3: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
1: Így volt?
3: Nem így volt.
2: Égből pottyant mese volt.
5: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: A minap a cica nagyot ásítva ébredt fel a tűzhely mellett. Jó lenne egy kis egérpecsenye, szólott. Megéheztem az alvásban. Azzal elindult egérvadászatra. Nem vitt magával se puskát, se kardot. Megfogja ő az egeret a körmével is. Fölfutott a falon, a kamara ablakába, és ott meglapulva leste, mikor jön az egér. A kamara csöndes volt, a hurkák mozdulatlanul lógtak a rúdon. A lekváros fazékhoz most még méhek se jártak. Szóval csend volt a kamarában. De a cica azért csak fülelt. Egyszerre csak hallja ám az ablak mellett, hogy szopogat valaki valamit. Beljebb pislant, hát látja, hogy egy fürge kis szürke egér szopogatja a hurkán az ujját. A cica szeme ragyogott. Óvatosan összehúzta az izmait. Aztán hopp, beugrott a hurkák közé az egérre. De az egér abban a pillanatban észrevette a veszedelmet, mint a villám surran tovább a hurkáról a bögrék mellé, a cica utána. Hurka lepotyogott, bögre legurult, de a fürge kis egér még hamarabb lent termett. Egy üres hordó állott a kamara közepén. Arra ugrott az egér. Hopp, utána a cica. Kergetőznek, szaladgálnak a hordó körül. Mikor a cica megfordul, hogy szembeütközzék, a kis egér átugrik a cicán, úgy, hogy a cica csak a levegőbe kap, de nem fog semmit. Ejnye, kópé! Most egyúttal tovább is bújna az egér az üvegek közé. Rejtsetek el, üvegek! Így cincog a kis egér. Rejtsetek el engem! Nyomomban van a cica, be akarám kapni! Az üvegek sűrű csoportban állottak, de nem tudták elrejteni az egeret, mert átlátott a cica a derekukon. Oda is ugrott. Szétrúgta az üvegeket. Az egér ugyanabban a pillanatban az üres kosárba surran. Takarjál, takarjál! Így szólt az egér a kosárhoz. Nyomomba jár a cica, és be akar kapni. A kosárnak nem volt elég ideje eltakarni az egeret. A cica beugrott a nyíláson, és meghemperedett a kosárral együtt. De az egér ez alatt kiugrott egy kis lyukon, és a tojásos kosár mellé rejtőzött. Jó tojásos kosár, így szólott remegve. Sarkamban a cica, takarjál, takarjál. A tojásos kosár el is takarta az egeret. Haj, de a cica megérezte a pecsenye szagát. Most megfoglak, szólott ugráshoz lapulva. Azzal zsupsz, ráugrott a tojásokra. Persze az egér megint kisiklott a körmei közül. Felugrott a vizes sajtár tetejére. Jó vizes sajtár, szólott a kis egér. Hadd üljek egy kicsit a fejeden. Kerget a cica, oda lenn nem biztos az életem. A vizes sajtár meg sem moccant, úgy tartotta az egeret, de az éles szemű cica ott is észrevette. A cica felugrott, az egér leugrott. A kamara falához támasztva állott az új seprű. Arra szaladt fel az egér, nyomában a cica. Na, most nem menekülhetsz, szólott a cica. Jaj, végem van, cincogott a kis egér, és felhúzódott a seprűnek a legesleg tetejére. Ez volt a szerencséje. Mert ahogy a cica utána kapaszkodott feljebb és feljebb, a seprő eldült, és belevágta a cicát a vizes tálba. Mikorra a cica kiugrott a tálból, már akkor az egér benne volt a kabátban, amely a szegen lógott. Na, gondolta a kis egér, itt már nem talál meg a cica? De bizony megtalálta. A székről egyenesen beleugrott a kabát ujjába. Szerencséje az egérnek, hogy szűk volt a kabátúja. A cica megszorult benne. Mind a 20 körmével dolgozott, míg ki tudta magát szabadítani. A cicának ezt a kínlódását az egér a csizmaszárából nevette. Neves csak, mondta a cica. Majdnem nevezte mindjárt. Beugrott az egér után a csizmaszárba. De már akkor az egér nem félt. Tudta, hogy egy kis lyuk van a csizmatalpán. Azon a kis lyukonnál kisurrant, és eltűnt a kamara kövei között levő egérjukba. A cica egy darabig kotorászott az első lábával a csizmában, de aztán, mikor meglátta a lyukat a csizmatalpán, gyorsan visszavonult. Elkéstem, szólott a fejét csóválva, mikor az egérjukat megpillantotta. Ma nem eszünk egérpecsenyét. Cica, cica, ha csak az volna a baj. De mit szól majd édesanyám, ha meglátja a törött tojást, gurult fazekat és egyéb rendetlenséget? Cica, cica, jó lesz, ha ma nem mutogatod magadat a konyhában.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni. Inkoz, tudom, nem lábon hordanak minket, de picikét fura szagod van. Talán narancs?
1: Igen. Reggel indulás előtt magamra öntöttem a narancslevem, és hát nem volt időm lefürdeni.
2: Á, vagy úgy. No, majd ha hazaértünk. Erről jut eszembe. Te tudod, hogy egy kádat hány liter vízzel lehet megtölteni?
1: Tjúha. Biztos jó sok víz kell hozzá.
2: Körülbelül 265 liter.
1: 265? Tehát az rengeteg. Inkább zuhanyzom, ha hazaértünk. Azzal kevesebb vizet használok.
2: Ez egy jó gondolat. Ti se pazaroljatok. Fürdés helyett inkább zuhanyozzatok.
1: Na, azért néha egy kád víz megengedett.
2: Persze, csak figyeljünk közösen a vízhasználatra.
1: A bolygónk is megköszöni.
2: Ahogy mi is.
1: Igen.
2: És a víz is.
1: Hallgassatok minket legközelebb is.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
3: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján, a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
6: Mind veszélyeztek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
8: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
8: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűn fióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűn fióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az út szélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod-e, sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni vele. Ismét ott ült hát az út szélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába, a borz sem mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt. Mi van ezen sírnivaló? Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga. Már hogy ne volna, mikor nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el, fára mászni sem tudok, és olyan bátor sem vagyok, hogy a sötét mélységbe húzódjam. Te mit csinálsz, csigabiga?
2: Itt a házam a hátamon. Ha jön a tél, behúzódom, jól bezárom az ajtót, s ki sem nyitom tavaszig.
0: A kis sűn erre már egészen kétségbe esett. Hogy ne, hiszen neki háza sincs, csupán hegyes tüskék a hátán. Most már teli torokkal jajveszékelt az út szélén. Meghallotta a jajgatást egy sűn asszonyság, s előkocogott a sűrűből.
2: Téged meg kibántott? Kérdezte a sűn fiókától.
0: Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sűn, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle.
2: Ejnye, ejnye, csóválta fejét sünasszonyság, hát mamád nem tanított meg rá?
0: Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sün, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle, azóta hiába keresem.
1: Nyár derekán?
0: Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé. Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak. Mama, mama, örvendezett a kis sűn, de jó, hogy megtaláltalak.
2: Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sűn mama, amikor már szóhoz jutott az örömtől.
0: Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időnk, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak. Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én. Szólt, s már indult is vissza, merről jött. A sűnfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sűnmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott, amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta. Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet Sünmama rendre a gödörbe hordja, elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, hordja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kiskuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, Sünmama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszündított Sünmama oldalán a kellemes melegben.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárka.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem. A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, azt szerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegő égbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló, legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelőmunkás sem. Csak az épület őre, de ő meg bennült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjékbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas, vöröses színben pompázó kereklabda egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percek betelt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjékbe. Az ég persze sűrűn tele volt pettyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihelyt szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílást látogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
3: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Na gyertek, kerekedjünk most föl, és menjünk el együtt a vásárba, vásároljunk 5 darab állatot.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
3: Tényleg? És észrevette?
2: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
3: Hát, ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
2: Szákát? Gerendát? Nem értem.
3: A száka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sztelek Csilár, Döme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott,

0: tömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anyahasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez odakönyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon, és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
1: Csukás mese.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes az oknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni. Meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
1: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra minden évben csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhő réteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkasvirág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, A tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mind halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körsel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tikiriki takarak, bikeböki bogarak, fakarika pördül, mars ki a körbül. Tikiriki takarak, ni, mi van a pad alatt? Ocsú, here, borsó, te vagy az utolsó, fuss! Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Cickány, pocok, cicacucc, ideugrik, odafutsz, odaugrik, idefutsz, cicamica, mire jutsz? Egy fő, két fő, holnap után hét fő. Hét törpe tapsi füles tepsijébe pép fő. Zsírja köpköd, vize forr, bedugul a pisze orr. Blabla, kibli, komp, vakablak. Ha rossz leszel, ham, bekaplak. Alkonyodik, mese száll, ablakodig meg se áll. Itt is, ott is zenekel, fészkén gólya kelepel. Csip-csip csóka vakvarjú, csörgő-pörgő sarkantyú, irgünc-burgunc erre-arra, jönnek mind a kis udvarra. Már csak puha piheleng, árnyak járnak ide lent, betöltik a csöpszobát, rángatják a ronybabát, s még ellátnám a bajukat, a hold gömbje kiukad.
1: Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A mesepostás meséje. Van egy történet, amit már nagyon régen el akartam mesélni nektek. Hogy még nem ismertek? Akkor engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. István bácsi vagyok, a mesepostás. Nekem mindenem a szakmám. Egész életemben szorgalmasan kézbesítettem a leveleket, a csomagokat, mindenféle színes küldeményeket. Mivel rengeteg emberrel találkoztam munkám során, jól ismertem a városkámban élő embereket. Tudtam, milyen örömök elé néznek, vagy hogy mekkora nehézségekkel küzdenek. Mindenkihez volt egy-két jó szavam, és ha kikérték a tanácsomat is, igyekeztem bölcs tanácsokat adni. A jó történeteket, az izgalmas meséket mindig is rajongásig szerettem. Ezt a szeretetet a gyerekeimre is ráragasztottam, így ők sem maradtak esténként mese nélkül soha. Azonban nálunk ezeknek a mesés estéknek volt egy olyan szereplője, amiről a családomon kívül senki sem tudott. Tudtok titkot tartani? Csak bólintsatok egyet, ha igen. Ugyanis birtokomba került réges-régen egy meseládika, ami csak úgy ontja magából a szebbnél szebb meséket. Bár engem mindenki olyan embernek ismer, aki két lábbal áll a földön, és nem hisz a csodákban, az igazság mégiscsak az, hogy jókom van arra, hogy higgyek bennük. A legnagyobb csoda az életemben éppen azon a napon történt meg velem, amikor semmi meglepőre nem számítottam. Éppen századik napja voltam szolgálatban postásként. Eszembe se jutott, hogy a számok között akadhat olyan is, amelyik varázserővel bír. Kimentem reggel a vasútállomásra, és átvettem a Füstöcske Expressről leadott leveleket és csomagokat. A hideg novemberi szél nem segítette a munkámat, de ahogy csak tudtam, ügyesen beletettem a biciklim kosarába a csomagokat, táskámba pedig a leveleket. Már a pályaudvaron feltűnt az egyik csomag különös külseje. Szinte csillogott a papír, amelybe becsomagolták. Ahogy jobban megnéztem, észrevettem, hogy cikornyás kézírással ez volt ráírva. Csak is Mici néni kezébe, sürgős, törékeny, pótolhatatlan. Elhatároztam, hogy ennek a csomagnak a kikézbesítését hagyom a legvégére, mert Mici néni háza a csónakázó tó mellett volt, és kicsit messzebb esett a várostól. Mire a munkanapom végén megnyomtam a házikó csengőjét, már egészen besötétedett. A csengésre csak a mogorva macska komornyik dugta ki az orrát, és mikor végignézett rajtam, közölte, hogy mára nem vártak senkit. Erre már én is elvesztettem a józan eszemet is, és a türelmemet is. Gyorsan felkiabáltam Mici néninek az emeletre, hogy jöjjön le, mert csomagja érkezett. Pár pillanat sem telt bele, az ajtó újra nyikordult egyet, és ott állt személyesen Mici néni kedvenc narancsszínű macskája társaságában. Megörülve annak, hogy végre ezt a csomagot is kikézbesíthetem, már szedtem is elő az átvételi bizonylatot, amit Micike néninek ugye alá kellett volna írnia. Csak hogy a néni ahelyett, hogy átvette volna az amúgy nagyon csinos kis küldeményt, erősen a szemembe nézett, és titokzatos hanglejtéssel csak ennyit mondott. A csomag az öné, kedves István. Hát nem mondta meg magának ez a kis kotnyeles csomagocska idefele? S jó lenne, ha ön meg ezentúl a nevéhez illeszteni azt is, hogy mesepóstás. István a mesepóstás. További szép estét! Ekkor ismét becsapódott a kapu az orrom előtt. Komolyan nem értettem semmit az egészből, de miért nem írta alá Micike a papírt? Miért nem vette át a csomagot tőlem? És mi ez a badarság ezzel a mesepostás névvel? Aznap este dühösen érkeztem haza. Igen, hálátlannak tartottam az idős hölgyet, aki meg sem köszönte, hogy ilyen nagy kitérőt tettem a flancos csomagjáért, amit aztán igencsak udvariatlanul át sem vett. Még hogy ez a csomag az enyém lenne, de hát egy gyerek is láthatja, hogy ez a csicsás valami csakis Micike nénié lehet. Hiszen nekem nem voltak soha olyan előkelő barátaim, akiktől ilyesmit kaphatnék. Mérgemben aztán bedobtam a csomagot a szobám egyik sötét sarkának abba a szegletébe, ahol csak néhány pók élt, de azok is igen szerény körülmények között. Teltek az évek, néha hallottam fura hangokat abból a sarokból, de nem tulajdonítottam nekik nagy jelentőséget. Megnősültem, és megszületett az első gyermekem, Oszkárka. Aki ismeri a kisgyermekek természetét, tudhatja jól, hogy a csöpségeknek rengeteg mozgásra van szükségük. Így volt a kis Oszkár esetében is. Imádott mászkálni erre-arra a szobában. Na és mi volt a kedvenc foglalatossága? Bizony-bizony, felfedezni ennek a szerény postás hajléknak legeldugottabb zugait. Egyik nap aztán, amikor feleségem éppen az ünnepi egyenruhámat vasalgatta, arra lett figyelmes, hogy a fiunk kedélyesen gagyarászik valakivel a sarokban. Kiderült, hogy a rég elfeledett csomagban egy meseládik alapult, amely évekig hiába várta, hogy kicsomagoljam. Amit én nem cselekedtem meg az évek alatt, azt Oszkárka egy pillanat alatt megtette. Letépte a ládikáról a csomagolást, majd boldogan beszélt hozzá. Teljesen elképedtem ettől a csodás szerkezettől. Nagyon sajnáltam, hogy hosszú évekig nem jöttem rá, hogy milyen varázslatos dolog van a birtokomban. A meseládika attól a naptól kezdve minden egyes nap mesélt néhány szép mesét a kis Oszkárnak, majd a második gyermekemnek, Lenkének is. Sem én, sem a feleségem pontosan nem értette, hogy hogyan működik ez a meseládika, azt viszont nagyon boldogan vettük tudomásul, hogy pont olyan témájú meséket választ esténként a gyerekeimnek, melyek amúgy is foglalkoztatták őket. Teltek, múltak az évek, nyugdíjba vonultam. hogy hasznosan töltsem a napjaimat, egy picit még besegítettem az új postás munkatársamnak. Például megpróbáltam kideríteni azoknak az embereknek a címét, akiknek költözés miatt nem sikerült kikézbesíteni a levelüket. Egyik nap aztán kaptam egy levelet egy Laci nevű kisfiútól, aki arra kért, hogy segítsek megtalálni az alvókáját. Bevallom, nagyon sajnáltam a fiút, így minden követ megmozgattam, hogy az alvókája megkerüljön. Mikor Laci visszakapta a kis plüss sárkánykát, elhíreztette a városban, hogy mesebeli erővel bírok. István bácsi, a mesepóstás! István bácsi, a mesepóstás! Ezt mondogatta mindenkinek. Onnantól kezdve özöllöttek a levelek hozzám. Valaki rajzolt nekem egy szép rajzot, valaki verset írt, valaki pedig arról írt, hogy szeretne hallani egy szép mesét. Csak nem tudja, hogy melyik szól a tengerről, meg a hajós kapitányról, és jó lenne, ha én ajánlanék neki egyet. Gyűltek a levelek, születtek a jó és bölcs válaszok, és közben a meseládika egy-egy igazán jó mesét választott a gyerekeknek. Talán neked is fog hamarosan választani egyet. Szeretnéd?

0: Lyukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, most Mikula Péter Borcsa a Mi Kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a mi kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya, immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk, én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikula Péter, Borcsa a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harabdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harabdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik. Vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is Borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8 hetes Borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy belefért a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele, simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt, hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolnivalóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Legugolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kis lascsont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani. Bocsá, egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi. De legalább utána pontos személyleírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki utána szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg. A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb. Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált. Hol vagy, Zorka? Gyere elő! Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével. Hát te meg mit keresel a házamban? Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett. Zorka, te bemásztál Borcsa házába? Kérdezte. Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni. Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba. Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta. Inkább maradok a saját ágyamnál. Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját. Fúj! Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen. De el nem mondd apáiknak, mert aki kotyogod, én is bejárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem, szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Vakkancs már az ajtó előtt szimatol. Csoda meseládika pedig egész reggel azt hajtogatta, hogy alig várja, hogy elmesélje a csukimukiknak, hogy mi történt szerdán, mert hogy különleges és különös dolgok is történtek itt, a meseváros tájékán.
3: Nem különös, István bácsi, hanem pontos, szerdán a nappal és az éjszaka majdnem ugyanannyi ideig tartott.
2: Bizony, ládikám. Ilyen tájt érkezik el az őszi napé egyenlőség ideje. Jut eszembe, tartozom nektek a múlt héten elkezdett rejtély folytatásával. Emlékeztek még az én gyerekkori barátomra, Kázmér bácsira? Amikor a tónál kezet fogtunk, villám cikázott az égen, és egy lakattal lezárt apró kosár ereszkedett le közénk. Csak hogy mire észbe kaptunk, már köddé is vált. Megbeszéltük, hogy újra találkozunk, és ugyanott, ahol a múltkor, és újra megpróbáljuk lecsalogatni az égből azt a bizonyos rejtélyes kosarat.
3: És, miért nem mondod már el a csukimukiknak, hogy mi volt benne?
2: Ládikám, ha egyszerre ilyen sok kérdést teszel fel, még a végén azt is elfelejtem, hogy mi történt. Na szóval, Vakkancsal és Csodamesaládikával felkerekedtünk és elindultunk. Az én öreg komám Kázmér már várt ránk a tónál. Pontosan ugyanoda álltunk, ahol egy héttel korábban egymásra néztünk, és azt mondtam, no komám, próbáljuk meg. Kázmér is elismételte a mondatot, és ezzel kezet fogtunk.
3: De semmi nem történt. Ekkor én az egyetlen, az igazi, a csoda maga. Fütyültem egyet így. Fütty!
2: Igen, már akkor is mondtam, hogy jó sok sárgarépát ettél, hogy így tudsz fütyülni. Majd Vakkancs felkapta a fejét, mert ő már előre érezte azt, amit mi csak pár másodperccel később. Bizony. A tó fölött hirtelen feltámadt a szél, az ég pedig egyetlen pillanatra olyan fényes lett, mintha a nappal és az éjszaka egyszerre költözött volna fölénk. És akkor...
3: Ott volt a kosár! Megjelent!
2: Megbizony. Pontosan ugyanaz a kis kosár, rajta ugyanazzal a lakattal, csak hogy most valami megváltozott. Egy aprócska cédula lógott a fülén, ez állt rajta. A kulcsot akkor és ott keresd, ahol a nappal és az éjszaka összeér.
3: Hűha! Ez egy újabb rejtvény, igaz, csukimukik?
2: Pontosan. És mielőtt bármit tehettünk volna, újra kisütött a nap. A kosár pedig hús, eltűnt.
3: De most legalább lett egy igazi nyomunk.
2: Lett bizony. Csukimukik, segítetek megfejteni? Hol érhet össze a nappal és az éjszaka? Éppen erről mesél nekünk most Petra is. Füleljetek nagyon, hát ha a mesében ott lapul a megoldás.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Posta. Jó kedv borítékolva.
6: Gévai Csilla. Mese a nappal és az éjjel egyenlőségéről. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Van egy cimborám, ő örökös ödön. Ha nagy lesz, csillagász lesz. Csak hogy addig még rengeteget kell aludnia hozzá, ugyanis ő második osztályos. Ödöntől én annyi mindent tanulok a csillagokról, pedig ő még gyerek. Én viszont már felnőtt vagyok. Ebből is látszik, hogy néha nem számít a kor. Múltkor például elmesélte nekem, hogy hogyan magyarázta el az osztálytársainak a nappi egyenlőség jelentését. Hogy miért kellett nekik elmesélnie? Mert fogalmuk sem volt, hogy van ilyen jelenség a természetben. No de kezdem előről a történetet, hogy ti is értsétek. Ödönék olvasás óráján az olvasókönyv egyik története pont arról szólt, hogy mihez képest rövidülnek ősszel a nappalok. A történet felolvasása után a legtöbb gyerek az osztályban nem értette pontosan, hogy akkor mi is az a napi egyenlőség. Ödön aznap este azon gondolkodott, hogyan tudná könnyedén megértetni a társaival ezt a jelenséget. Másnap reggel különösen korán kelt, és nagyon gyorsan szedte a lábait, hogy minél hamarabb beérjen az iskolába. Nem mintha dolgozatot írtak volna aznap. Ő azért sietett olyan nagyon, mert szerette volna egyszerűbben elmesélni ezt a jelenséget az osztálytársainak. Mi? Hogy veled hasonló helyzet még sosem esett meg? Se baj, tudod, nem vagyunk egyformák. Valaki a csillagászatért van oda, valaki a kutyákért, és akadnak olyan gyerekek is, akik az autós kártyákért lelkesednek. Hol is tartottam? Ó, igen. Tehát Ödön aznap reggel nagy lelkesen beért az iskolába. Megállt az osztály közepén, és a következőket mondta. Emlékeztek, hogy tegnap nem értettétek, hogy hogy kell elképzelni a napi egyenlőséget? Persze, hogy emlékszünk, válaszolt Ödönnek Feri, akit inkább az autós kártyák hoztak lázba, mint a csillagászat. Olyan uncsi ez a téma! Ödön meglepődve Ferire nézett. Pár pillanat szünetet tartott, mert érezte, ha most megszólalna, nem lenne kedves Ferihez. De aztán inkább megnyugodott, és kedvesen így szólt. Feri, hogy lehet valami uncsi, ami nagyon fontos összefüggésben van az életünkkel? Megpróbálom jól elmagyarázni, mert szerintem ezt a dolgot érdemes tudnunk, hiszen te is itt élsz ezen a Föld nevű bolygón. Engem érdekel, szólalt meg a kis Zsuzsi, aki jó barátságban volt Ödönnel. Ödön rámosolygott Zsuzsira, mert értékelte a bátorító szavait. Azt gondolnátok, hogy ez valami nagyon összetett dolog, pedig nem, kezdte Ödön a magyarázatot. Néha a felnőttek olyan bonyolultan fogalmaznak, hogy igazából az csak a csillagászok értik. De a csillagászoknak eleve könnyebb bármit megérteniük, mert ők úgyis egész éjszaka távcsővel nézik az eget, és közben olyan szavakat mondanak, hogy földtengely, meg napforduló, meg napi egyenlőség. Én tegnap este rájöttem, hogyan tudom ezt nektek a legkönnyebben elmagyarázni. Úgy döntöttem, hogy egyszerűen lerajzolom. Ödön ekkor odament a táblához, kezébe vette a krétát, és egy akkora kört rajzolt vele, amekkorát csak tudott. Aztán egy vonallal pont ketté vágta a kört. Ez a mi különleges napi egyenlőségünk rajzon ábrázolva, jelentette ki Ödön, és elégedetten nézte a kört. De hát ez csak egy kör, áthúzva egy vonallal, kritizálta a rajzot Imi, Ödön egyik nagyhangú osztálytársa. Vagy egy félbevágott dinnye, kontrázott rá Feri gúnyosan. Ha szeretnéd, képzeld dinnyének. De nem az a lényeg, hanem az egyenlőség. Te is láthatod, mind a két fél ugyanakkora, válaszolta Ödön türelmesen. Kezdem érteni, szólalt meg ekkor megint Zsuzsi. Én is rajzolhatok a körre valamit? Hát persze, mosolyodott el ekkor hálásan Ödön. Zsuzsi is kezébe vette a krétát, és a táblán lévő kör egyik felére a napocskát rajzolta. A másik felére pedig a holdat csillagokkal, majd Ödönhöz fordult. Ugye ez a rajzod azt jelenti, hogy amikor a napi egyenlőség van, akkor pontosan ugyanannyi ideig van éjszaka, mint nappal. Igen, Az őszi napi egyenlőség idején a nappal és az éjszaka hossza nagyjából ugyanannyi, mondta Ödön. Percre pontosan ugyanannyi? Kérdezett vissza Feri, aki szeretett volna belekötni Ödönbe, de nem nagyon tudott. A valóságban nem egészen másodpercre pontosan, de a lényeg az, hogy a nappal és az éjszaka hossza ilyenkor közel egyenlő. Ezért nevezzük ezt a jelenséget napéjegyenlőségnek. Ekkor belépett az osztályterembe a tanítónéni. Mindenki gyorsan leült a helyére. A tanítónéni rögtön észrevette a táblára került rajzot, aztán az osztályhoz fordult és megkérdezte. Kinek a tehetségét dicséri ez a rajz? Ödön és Zsuzsi picit félve tette fel a kezét. A tanítónéni elismeréssel így szólt. Jó kis rajz. Igazán, csak nem a napéj egyenlőséget ábrázolja. De igen, szerettem volna, ha a többiek is jobban megértik, válaszolta Ödön őszintén. Értékelem az igyekezetedet, Ödön. Képzeld, egy rugóra jár az agyunk, mert én is pontosan ezen gondolkoztam egész este, hogy hogyan tudnám nektek szemléletesebben bemutatni a napéj egyenlőséget. Na, erre tessék, ma bejövök a terembe, és ez a tökéletes rajz vár engem a táblán. Ödönnek most egy nagy kő esett le a szívéről, ugyanis előtte attól tartott, hogy a tanítónéni haragudni fog azért, hogy engedély nélkül rajzolt a táblára. A tanítónéni viszont megdicsérte őt, és azt mondta az egész osztály előtt, hogy reméli, ha Ödön felnő, ő is tanító lesz, mert a tanítónéni szerint ez az egyik legszebb szakma a világon. És tudjátok, mi történt ezután? A tanítónéni mindenkinek egy-egy papírkört osztott ki, ami egy vonallal két egyenlő részre volt osztva. Ugyanis ő is pont ezt a félbevágott kör hasonlatot találta ki, hogy szemléltesse a napi egyenlőség jelenségét a gyerekeknek. Sőt, ugyanaz volt a feladat is a kiosztott körökkel, mint ami Zsuzsi rajzolt rá Ödön ábrájára. A felső részre napocskát, az alsó részre holdat, csillagokat kellett rajzolniuk a gyerekeknek. Amikor a gyerekek befejezték a feladatot, Ferinek eszébe jutott egy fontos kérdés. Jó, azt most már értem, hogy azt jelenti a napéj egyenlőség, hogy a 24 órán belül 12 órát van nappal, 12 órát van éjszaka, tehát ugyanannyi ideig tart mindkettő. De azt még mindig nem értem, hogy miért pont ősszel van ez így. Nagyon jó ez a kérdés, Ferikém, ugyanis ez az egyenlőség nem csak egyszer, hanem kétszer van egy évben. Van őszi, és van tavaszi napi egyenlőség. Mivel most ősz van, kezdjük az őszi egyenlőséggel. Szerintetek az őszi napi egyenlőség után rövidülnek, vagy hosszabbodnak a nappalok? Gondolkozzatok kicsit, mielőtt válaszoltok. Képzeljétek el például a novemberi, vagy a decemberi reggeleket. Amikor felkeltek az ágyatokból, már hétágra süt a nap, vagy még sötét van. Hát sötét, meg hideg, és télen korábban is sötétedik, állapítja meg Zsuzsi. Bizony, Zsuzsikám, késő ősszel a nappalok egyre rövidebbek lesznek, aztán elérkezik egy pont, amikor nagyon hosszú lesz a sötét rész, és nagyon rövid a világos. De aztán koratavasszal megint hosszabbodni fognak a világos, és rövidülni a sötét időszakok. Majd tavasszal is lesz egy olyan pont, amikor létrejön a napéj egyenlőség. Utána pedig a nappalok lesznek hosszabbak, és az éjszakák rövidebbek. És mindez azért lehetséges, mert a Föld bolygó körbe-körbe forog a tengelye körül, meg a nap körül is. Fűzte hozzá a témához Ödön igen okosan. Igazad van, Ödön. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Most tegye fel a kezét az osztályban az a gyerek, aki megértette, mi is az a napéj egyenlőség. Ödön később mesélte nekem, hogy ekkor mindenki feltette a kezét az osztályban. És azt is hozzátette, hogy ő ekkor határozta el, hogy olyan csillagász lesz, aki a legbonyolultabb égi jelenséget is el tudja majd magyarázni a gyerekeknek úgy, hogy azt ők is megértsék. Szóval mindenkinek üzenem, aki hallgat most minket, hogyha esetleg egy olyan csillagászra lesz majd szükségetek, aki érthetően el tudja magyarázni a természeti jelenségeket, akkor szóljatok csak nyugodtan a cimboránnak, Ödönnek, hisz örökös Ödön arca rögtön felderül, ha a csillagokról és a bolygókról beszélhet.
2: Reggelente már csípősebb a levegő, este hamarabb gyúlnak ki a lámpák, de napközben még a napsugár is megcirógathatja az arcunkat. Tegnap a kertben figyeltem, ahogy vakkancs hol egy napos foltban feküdt, hol az árnyékba húzódott.
3: Brrr! Szerintem azt próbálta kideríteni, melyikből van több.
2: Hát lehet, Ládikám. És ti megfigyeltétek már, hogy egyre korábban sötétedik? Ha ma este kinéztek az ablakon, keressétek meg az első felbukkanó csillagot. Köszönöm, kiskutyám. Nocsak, nézd, vakkancs, éppen ideillő rajzok érkeztek Kunszent Miklósról. Péterék két alkotással is megleptek minket. Az egyiken csillaghullás van az égen, alatta pedig együtt áll Peti, anya, Ádám és apa. A másik rajz címe az űrben, és bizony ott ragyog rajta egy hatalmas nap, csillagok, egy űrhajó, és még egy különös űrbéli szerkezet is.
3: István bácsi, szerinted a csillagok is üzennek?
2: Hát igen, Ládikám, én remélem egyszer a mesepostába is megérkezik egy üzenet. Nagyon köszönjük a rajzokat, fiúk! És milyen érdekes, a ti rajzaitokon is találkozik a világos, napos égbolt és a csillagos sötétség az éjszaka. Bizony, a természetnek is megvan a maga rendje. Egyszer a nappal nyújtózkodik hosszabbra, máskor az éjszaka. Ilyenkor ősszel pedig egy pillanatra, mintha kezet fognának egymással, mint mi Kázmér bácsival a tónál.
3: Akkor a nappal és az éjszaka barátok?
2: Szerintem jó szomszédok, Ládikám. Amikor az egyik indul, a másik pihenni tér. Az ősz pedig nem csak a rövidülő nappalokról szól. Ilyenkor érik a szőlő is. Megtelnek a kosarak, és sok helyen ilyenkor kezdődik a szüret. Már idén minden kicsit korábban indult. Gyerekkoromban mindig csupaszlábbal, mezitláb tapostuk a szőlőt. Csuda egy móka volt, szerettem hallgatni a szüreti vödrök koppanását. Amikor megteltek a kosarak szőlővel, sürgött, forgott az egész család, és mire estére minden fürt a présbe került, még annak is megkordult a pocakja, aki egész nap csak nézelődött.
3: Én nem csak nézelődnék, én szüretelnék is! Egy szem a kosárba, egy szem a pocakba, egy szem a kosárba, egy szem a pocakba.
2: Ládikám, én attól tartok, így estére nem sok szőlő maradna a kosárban. Na de a következő mesénkben egy szegény embernek éppen a szőlője minden kincse. Egyebe sincsen, ezért úgy vigyáz rá, mint a szeme fényére. És a három fiát is sorra kiküldi, hogy őrizzék. Csak hogy egyszerre megjelenik egy apró béka, aki mindössze egy falat kenyeret kér.
3: Egy béka a szőlőben, és még kenyeret is kér? Hát ez már is gyanús. Éreztem is itt a pocakomban, hogy ez egy különleges mese.
2: De hogy gyanús-e, azt majd eldöntitek ti. Arra viszont nagyon figyeljetek, csukimukik, hogy a három testvér közül ki hogyan bánik vele. Füleljetek!
0: Csukás Meserádió.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
7: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt... Hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe,

0: elaludott, s mire felkelt, felesen volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám, ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék? Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
1: No, te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet, de te csak sóhincs rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
0: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk. Azok paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény, jobban láttam én azt, mint ti. Ugyanonnét láttad volna jobban, kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, s onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották. Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Az egy ugrással lekapta az aranyalmát, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagyáradozva, hogy mit láttak. Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni. No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény. Ugyanhonnét? Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.

0: Jobban láttam azt én, mondotta a legény. Ugyan honnét láttad?
1: Honnét, a ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
0: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
1: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
0: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Na hát, csukimukik, ki gondolta volna az elején, hogy egy falat kenyérből végül réz, ezüst és aranybőrű paripák, aranyrozmaring, aranyalma, sőt, még királyi lakodalom is kerekedik. A két idősebb fiú elkergette a segítséget kérő békát, a legkisebb viszont jó szívvel adott neki a kenyeréből, és éppen ez az apró cselekedet változtatta meg az életét.
3: Akkor ezen túl, ha találkozom egy beszélő békával, azonnal adok neki a 10 óraimból, jó?
2: Azért ne csak a beszélő békákkal legyél nagylelkű, ládikám. Nem tudhatjuk előre, milyen messzire ér el egy kedves gesztus. A legkisebb fiú sem azért adott a kenyeréből, mert aranyszőrű paripát várt érte. Egyszerűen megsajnálta az éhes békát.
3: És közben a szőlőt is megmentette. Azért ez sem volt kutya.
2: Bocsánat, vakkacs. Természetesen nem úgy értette. Nekem pedig erről eszembe jutott valami. Vajon a mi csukimukikáink milyen apró jótettekkel szokták meglepni egymást? Segítettek otthon? Megosztjátok az uzsonnátokat? Megvigasztaljátok azt, aki szomorú? Ezekből bizony ugyan nem lesz varázsparipa, mint a mesében, de valakinek mégis aranyat érhetnek, mint nekem a ti leveleitek. Bakkancs! Nézem már, jó van, ne ugass annyit. Bontom! Azt mondja, kedves István bácsi, Liza vagyok Délegyházáról. 6 éves, idén kezdem az iskolát. Nagyon boldoggá tennél, ha beolvasnád a levelemet a rádióba. Nagyon szeretem Ládikát, Vakkancsot és téged is. Küldök nektek egy rajzot és egy kis meglepít. Puszi, Liza. Lizácskám, nagyon szépen köszönjük a leveledet, a rajzodat is, meg a meglepetést.
3: Engem szeret a legjobban.
2: A rajzodon egy nagy fa áll a napsütésben, de most nem ér össze az éjszakával. Madarak repülnek az égen. Jaj, milyen szép, csukisztikus! És gratulálunk az iskola kezdéshez is. Sok új élmény, barát és felfedezés vár rád. Várjuk a következő leveledet is. Sinkó Villő Pécsről küldött nekünk egy rajzot, és Ládikám, ezen is rajta vagy?
3: Én? Mutasd már, mutasd!
2: Bizony, a rajzon látható Vakkancs, csodamese Ládika, és én is szerepelek rajta, mindnyájan megszólalunk egy kis rajzolt buborékban.
3: Már csak egy kis muzsika hiányzik belőle.
2: Villő, igazán köszönjük, hogy megörökítettél minket. És ha már Ládika muzsikát hiányol, mindjárt kap is. A zene csodája ugyanis néha ott talál ránk, ahol nem is keressük. Egy madárfügyben, az eső kopogásában, vagy akár egy áfonya bokor mellett. képzeljétek csak el, Moha és Páfrány egyszer egy hegedűre bukkant az áfonya bokorban. De vajon mit kezdtek vele? A következő meséből kiderül, a mese után pedig elmesélem azt is, hogy hogyan próbáltuk megkeresni az égből leereszkedő kis kosár kulcsát Kázmér barátommal.
4: Ez a Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Czrtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Hát csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogósra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel robta, mint Koma Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, ves már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle, lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy perc az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Istent, aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Mohamed Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy vesszőt, lehajolt egy 100 zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Mohamed Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgőcsárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe! Játszol rajta, aki akar! Mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Mohamed Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk! Nyújtották át a hegedűt tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Mohamed Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
2: Mi alatt Moha és Páfrány kalandját hallgattátok, én Zalán rajzát csodáltam. Derecskéről küldte el nekünk Zalán képén, mintha egyszerre lenne jelen a nappal és az éjszaka. Az ég egyik részén erős kék szín, a másikon világosabb táj, fent pedig még egy holtsarló is látszik. Középen hatalmas fa áll, körülötte bokrok, apró színes formák, és egy hátizsákos alak is útnak indul. Én lennék az. És persze Vakkancs is ott van a lábamnál. Köszönöm, Zalánkám.
3: Vajon hová mész? Hova tartasz?
2: Hát, ezt csak Zalán tudná megmondani. A mesékben és a rajzokban éppen ez a nagyszerű, hogy a képzeletünk segítségével tovább gondolhatjuk azt, amit látunk. Ha már történet, akkor ott tartottam, hogy Kázmér barátommal, aki egyébként már kiskorunkban is nagyon szerette a rejtvényeket, belecsöppentünk egy óriási nyomozásba. Összegezzük csak, hogy mit tudunk eddig.
3: Sorold is le, bácsi! Na, nem sok mindent.
2: Ezt azért nem mondanám, Ládikám. Egyelőre három dolgot tudunk. A kosár akkor jelenik meg, amikor Kázmérral együtt vagyunk. Valaki vagy valami üzeneteket küld nekünk, és valahol létezik egy kulcs, amely kinyithatja azt a lakatot.
3: És végül a kosárban valami ketyeg.
2: Ez igaz, de előbb az első üzenetet kell megfejtenünk. A kulcsot akkor és ott keresd, ahol a nappal és az éjszaka összeér.
3: Ennyi? Semmi nincsen rajta, hogy kedves István bácsi, semmi más, hogy üdvözlöm Kázmért. Szép napot, mese Ládika, ez sincs.
2: Ládikám, úgy látszik, a titokzatos levélírunk nem sokat ad az illemre. Kázmér viszont rögtön elmosolyodott, és azt mondta nekem, István, engem inkább az érdekel, honnan tudta az, aki ezt írta, hogy újra itt leszünk. Na, ezen aztán mindnyájan elgondolkoztunk.
3: István bácsi, lehet, hogy hallotta valaki, amikor megegyeztetek abban, hogy visszajöttök ide szerdán.
2: Igen, mi is erre jutottunk, és azt is megfejtettük, hogy a mondat az őszi napé egyenlőségre utalhat, mert hogy képzeljétek el, ilyenkor a nappal és az éjszaka hossza szinte mindenhol megegyezik a világon. Nem mondom, hogy egyszerű volt ilyen sokáig fent maradni, de gyerekkori élményeinket elevenítettük fel. Aztán a megfelelő időpontban kisétáltunk újra a tóhoz, és amikor az óra egyik mutatója elért a 2-es számhoz, a másik pedig a 12-eshez, izgatottan vártuk, hogy mi fog történni.
3: Mi történt, István bácsi, mi történt? Meg lett a kulcs?
2: Akkor még nem. De cserébe olyan zenebona kerekedett, hogy még a brémai muzsikusok is megirigyelték volna.
7: Én nagyon szeretem azt a mesét, István bácsi. Hallgassuk meg!
2: Ládika még nem fel...
3: Már indítom is!
4: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda mese ládából. Csukás mese posta. Jó kedv borítékolva.
7: Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Elmeséli Gőz László. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant, az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hever szegény az úton a porban, és léget, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm. De ilyen vén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorvultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit rikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröppent egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Amarra valami kis fénycsillag, ott valami háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont kiváltképpen, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt. Egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, betyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal? Sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Azám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félrevonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem pőzték a haditervet. A szamár feltette két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerűen rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ivalgást, tonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísértett öntközibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemödombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebruduljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénep felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Ellohult a szemétdom mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabálta a kakasülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ilyetten jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé, elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.

0: Tudom, hogy sokat a kedvence az imént hallott mese, de vajon elküldtétek már nekünk, ahogyan ti mesélitek? Tudjátok, október 22-ig várjuk az M2 Mese TV-vel közösen a hangfelvételeiteket, amelyben a kedvenc vagy a saját meséiteket olvassátok, vagy mondjátok el. A legügyesebbek meghívást kaphatnak a Mikulás rendezvényünkre, és még a stúdiónkba is ellátogathatnak.
1: Én úgy kezdeném a mesét, hogy egyszer volt, nem volt, volt egyszer egy csoda mese, Ládika.
0: Azt rögtön gondoltuk, Ládikám. Visszatérve a brémai muzsikusokról szóló mese előtt ott tartottam, hogy Kázmér barátommal vártuk a csodát, hogy megleljük a kulcsot, amely az égből leereszkedő kis kosárkát nyitja. Kulcs helyett azonban lett olyan zenebona, hogy meseváros lakói egyszerre rohantak ki az éjszaka közepén. Mi ekkor egymásra néztünk Kázmérrel, és gyorsan kezet fogtunk. Ha hiszitek, ha nem, két felhő között lepottyant a várva várt kulcs. Ekkor mi nem is teket óriáztunk tovább. Gyorsan megragadtuk, Kázmér a zsebébe dugta, és a zene is elhallgatott. Ekkor megnyugtattunk mindenkit, hogy most már nem lesz ricsaj, aludhatnak nyugodtan.
1: Persze nem mindenki volt boldog az éjjeli muzsika hallatán.
0: Megértem őket, Ládikám. Mi is megilletődtünk. Egy szó, mint száz. Elindultunk vissza, az én barátom pedig úgy szorongatta a zsebében a kulcsot, mint a legalábbis meseváros összes kincsének nyitját őrizné. Mentünk, mendegéltünk, vakkancs előttünk szimatolt, te pedig, Ládikám, egyfolytában azt kérdezgetted, hogy mikor próbáljuk már ki a kulcsot, emlékszel? Hát, ilyenkor hajthatatlan vagy.
1: Hát persze, ha van egy kulcsunk, akkor keressük meg a kosarat és nyissuk ki. Ez a kulcsok dolga.
0: Ebben mondjuk van valami, csak hogy volt egy aprócska bökkenő. A kosárnak se híre, se hamva nem volt. Kázmér azt mondta, szerinte vissza kell mennünk pontosan arra a helyre, ahol először megjelent. Én meg azt mondtam, hogy az éjszaka közepén talán jobb lenne hazamenni, mielőtt Terka néni kereső csapatot indít utánunk, és ezzel újra felébreszti meseváros lakóit. Nem valószínű, hogy kicsattanó örömmel fogadták volna.
1: Szerintem Terka néni lenne a legjobb nyomozó közülünk. Ő mindig mindent megtalál. Például a szemüveged, a fél pár zupnit.
0: Ebben egyetértünk, Ládikám. Na szóval, már éppen elértük a tóparti ösvényt, amikor vakkancs egyszer csak megtorpant és vakkantott. Mutasd csak meg! Bizony, így, ilyen röviden. Kázmér megkérdezte tőlem, hogy én is látom-e. Először nem tudtam, mire gondol, aztán lenéztem a földre. Az ösvényen előttünk apró fények jelentek meg, egyik a másik után. Először azt hittem, hogy rosszul látok, mintha pirinyó csillagok lettek volna.
1: A földön? Ne mondd már, hogy az égből azok is lepotyogtak.
0: Én már ezen sem lepődtem volna meg, de amikor közelebb értünk, akkor láttuk, hogy nem csillagok voltak, hanem apró, fénylő jelek. Az első egy napocska volt, a második egy holdcsarló, a harmadik...
1: Egy kosár!
0: Nem, Ládikám, egy nyíl.
1: Egy nyíl? Ó, hát ez kevésbé izgalmas.
0: Várd ki a végét. A nyíl ugyanis egyenesen a tó felé mutatott. Kázmér rögtön azt mondta, hogy kövessük. Így is tettünk. Napocska, holdcsarló, nyíl. Aztán megint napocska, holdcsarló, nyíl. Egészen addig, amíg el nem értünk egy nagy öreg fához, amely mellett a félő jelek egyszer csak véget értek.
1: Ez a kosár az orrunknál fogva vezetett minket.
0: Az egyszer biztos. Kázmér körbejárta a fát, vakkancs meg szimatolt, minden egyes gyökeret megszimatolt, én pedig már azt hittem, megint hoppon maradunk, amikor a fatörzsén észrevettem valamit. Egy egészen apró kulcsukat. Kázmér rám nézett, én Kázmérra, aztán mindketten a zsebére. Elővette a kulcsot, amely alig néhány perccel korábban pottyant le az égből. Pontosan akkorának látszott, mint ez a bizonyos kulcsuk. Kázmér közelebb lépett, már majdnem beleillesztette a kulcsot, amikor vakkancs hatalmasat vakkantott. S ugyanabban a pillanatban a fatörzsén újabb betűk kezdtek világítani, először csak egy, aztán még egy, végül egy egész mondat rajzolódott ki. A kulcs még nem a tiétek.
1: Micsoda? Hát akkor miért pottyant le nekünk?
0: Na pontosan, ezt kérdeztem én is. De mire kimondtam, a betűk eltűntek. Velük együtt a kulcsuk is. A fa újra ugyanolyan közönséges öreg fa lett, mint amilyen volt eddig is. A kulcs azonban továbbra is ott maradt Kázmér kezében. Az én drága barátom akkor azt mondta nekem, István, azt hiszem, valaki próbára tesz bennünket. Megkaptuk a kulcsot, de még ki kell derítenünk, hogyan érdemelhetjük ki.
1: Hát ez remek! Először nem volt kulcsunk, most meg van kulcsunk, de nem használhatjuk.
0: Bizony, Ládikám, de legalább egy lépéssel közelebb kerültünk a megfejtéshez. Kázmér gondosan eltette a kulcsot, és megbeszéltük, hogy egyelőre senkinek nem adjuk oda, és addig nem próbálkozunk újra, amíg meg nem értjük, mit akar tőlünk ez a különös kosár.
1: Vagy akárki, aki küldözgeti.
0: Úgy van, mert azt még mindig nem tudjuk, ki küldi. Azt sem, honnan érkezik. És a legfontosabbat sem, vajon mi lehet benne?
1: Szerintem mese van benne.
0: Szerinted mindenben mese van, Ládikám?
1: Mert mindenben van.
0: Tudjátok, mit csukibukik? Ebben most nem is vitatkozom vele. Kázmértól aznap este úgy búcsúztam el, hogy megígértük egymásnak, hogy egy hét múlva, szerdán, ugyanott találkozunk. Ő addig megpróbál utána járni, látott-e már valahol olyan jeleket, mint amilyenek az ösvényen vezettek bennünket. Én pedig nagyon remélem, hogy legközelebb a kosár is újra megjelenik.
1: És akkor elkapjuk!
0: Elkapni? Ezért nem kell. Jaj, Ládikám!
1: Jó, akkor udvariasan megkérjük, hogy ne tessék már eltűnni.
0: Ez már sokkal szimpatikusabb megoldás. Egyelőre tehát nálunk a kulcs, Kázmérnál pedig egy újabb megoldandó rejtély, hogy mi történik velünk jövő szerdán. Hát, az bizony még én sem tudom, de megígérem nektek, csókémukik, hogy ha történik valami jövő héten, mindent elmesélek. De valahogy úgy vagyunk most is Kázmér barátommal, mint a következő mesében Mirmur, aki egészen a nulladik kilométertől kezdheti a nyomozást.
2: Ez a Csukás meseposta.
3: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
2: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
4: Ráckevei Anna vagyok, és most én mondok nektek mesét. Csukás István, Mirmur nyomoz Budapesten. Indulás a nulla kilométer kőtől. Mirmur, a kandúr, békésen aludt egy szalmakalapban. A szalmakalapot valaki egy kert sarkában felejtette, a diófa alatt. A kert a szép völgyi út egy csendes mellékutcájában volt. Vagyis lehetett aludni, pedig már megvirradt, sőt, a nap a diófa alsó ágai közül kukucskált. A fán rigóktól lászkodtak, nézték az alvó macskát, és gúnyosan fütyültek. A nap nem fütyült, csak besütött Mirmur szemébe. Mirmur megdörzsölte a szemét, nyújtózkodott, és végre felébredt. Jó reggelt, mondta a rigóknak és a napnak. Kimászott a szalmakalapból, és éppen azon törte a fejét, hogy mit reggelizzen, amikor meglátta a levelet. A levél a szalmakalap karimájára volt tűzve. Reggeli ráér, először nézzük a levelet, mondta Mirmur. Kíváncsian felbontotta és elolvasta.
5: Te hétalvó, te álomszuszék, nem győztem kivárni, amíg felébredsz. Keresd meg, valami fontosat akarok mondani. Menj mindig a jel után, és akkor megtalálsz. Most kiderül, hogy tudsz-e nyomozni, vagy csak egy alamuszi macska vagy.
4: Ide írom az első jelet. A nulláról kell indulnod.
5: És nagy jutalom a megtalálónak, ölel barátod, Oriza Triznyák.
4: Mirmur morgott a bajusza alatt.
1: Nem vagyok alamuszi. Egy kicsit szeretek aludni, ez igaz, de már felébredtem.
4: Hangosan oda kiáltott a rigóknak.
6: Már felébredtem, és nyomozni fogok. Mirmur, a nagy nyomozó.
4: De a rigók nem válaszoltak, csak tollászkodtak tovább a diófán. Mirmur beleszagolt a levegőbe, majd fürgén kibújt a kerítésen.
1: Világos, hogy ki kell mennem az utcára. Azon jár mindenki. Az utca arra való. Az utca elvezet mindenhová. És világos, hogy meg kell keresnem a nullát. És világos, hogy meg kell keresnem a nullát.
4: Lefutott a Bécsi útig. Könnyű volt a futás, mivel enyhén lejtett az utca. Közben tűnődött, meg gondolkozott, de hát ez semmi egy macskának. Futás közben is kiválóan tud tűnődni, meg gondolkozni.
1: Mi lehet az a nulla? Rémlik, hogy olyan kerek. Na nem baj, ha meglátom, megismerem.
4: Egyelőre rábízom magam a nyomozó ösztönömre.
5: Minden nagy nyomozónak van ösztöne, és én nagy nyomozó vagyok.
4: A Bécsi útnál megállt. Megbújt az újlaki templom sarkánál. Megint gondolkozott és tűnődött.
1: Milyen kérdést tenne fel most egy nagy nyomozó? Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Világos, ezek az útirányok.
4: Ahogy ott tűnődött, meg gondolkozott, meglátott egy konflist. A konflist egy szép ló húzta, csillogott, villogott rajta a rézzel díszített szerszám, s csattogott a ló patája a kövezeten.
5: A bakon nagy bajúszú ember ült, egyik kezében a gyeplő, másik kezében az ostor.
4: A nagybajúszú észrevette a leselkedő Mirmurt, és mosolyogva intett neki.
5: Ugorj fel!
4: Mirmurnak nem kellett kétszer mondani, felugrott a konflisra. A nagybajúszú mosolyogva ránézett.
5: Sétálunk, sétálunk. Okos macskának látszol, és szépen csillog a szemed.
4: Mirmur bólintott. Nem akarta elárulni, hogy most éppen nyomoz, de bántani sem akarta a nagy bajuszút, ezért visszamosolygott. Ügettek, kocogtak, trappoltak a napsütötte utcákon.
1: Jobbra megyünk,
4: állapította meg Mirmur, s vigyorogva nézelődött. Így érkeztek meg az alagútig. Ekkor Mirmur meglátta a nullát. Izgatottan mutogatott, hogy álljanak meg, de a nagybajuszú a forgalmat figyelte, és nem vette észre. Mirmur gyorsan leugrott a konflisról.
1: Majd legközelebb elbúcsúzom, majd legközelebb megköszönöm, mormogta.
4: A nulla az alagút előtt állt egy kis parkban. Szép fehér kőből volt, és a talapzatára az volt írva, hogy KM! Mirmur megbámulta előről, oldalról és hátulról, majd megnyugodva suttogta.
5: Megtaláltam. Előről is, oldalról is, hátulról is nulla. Előre ment és töprengett. Mit jelenthet az, hogy km? Ekkor ért oda egy csoport óvodás. Figyeljetek, szólt az óvónéni. Ez a nulla kilométer kő. Innen számolják Magyarországon a kilométereket. Mirmur vigyorogva bólogatott. Hát persze, a nulla kilométer kő. Innen kell elindulnom. Halkan nyávogta az óvónéninek. Most már tudom, és köszönöm, bár én nem vagyok óvodás. De az óvónéni már terelgette az óvodásokat újabb látnivaló felé. Mirmur ott maradt a nulla kilométer kő előtt, és megint feltette a nagy nyomozó kérdéseit. Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Merre tovább? Ide-oda forgatta a fejét. Balról jöttem, előttem a Duna. Hátam mögött az alagút. De hol van a jel? A nulla kilométer kőre nézett. Ott a jel, és felfelé mutat. Felnézett a magasban tündöklő várra. Felfelé megyek, döntötte el. Onnan jobb a kilátás, vagyis onnan jobban látok.
0: Drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől, el ne felejtsétek, folytatódik Falatka királyságának története, amelyben tudjátok, még az is megtörténhet, hogy egy rendes, mindennapi kisfiú máról holnapra királyfi lesz, miközben ő ugyanúgy éli a mindennapjait, mint bármelyik kisfiú. Ha szeretitek a varázslatos, játékos és különleges meséket, Török Sándor történetét nektek ajánljuk hétfőtől, de ne feledkezzetek meg a mesemondó pályázatunkról sem. Ti már elküldtétek a kedvenc meséiteket hangfelvételben? Ha nem, akkor várjuk továbbra is nagyon nagy szeretettel. Továbbá írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket is. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
7: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
8: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
7: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Cifra Palota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
9: Kukorica tengeri, adja disznónak enni.
10: A disznónak nem adok, mert én új asszony vagyok.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjukárogott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű püskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjutollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: bocsorát.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
3: Édesanyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél el, édes Mihókom?
3: Ilókot, édesanyókám.
4: Ad egy fiam, kérdezd meg.
2: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénásszekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
4: Hol voltál, édes Mihók?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem semmit, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy tűt.
4: Hadd lássam.
3: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
4: Jaj, fiam, nem jó tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
3: Másszor úgy

0: lássam.
1: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
0: Jaj, fiam, nem jó tettél. A válladra kellett volna vetned, se úgy hoznod haza.
1: Másszor úgy teszek. Megint elkezdi Mihók. Édes anyókám, házasodhatnám.
0: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
0: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely. Minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem semmit, adtak.
0: Mit adtak?
1: Egy kis kutyát.
0: Hadd lássam.
1: A vállamra vetettem, de marta, és eleresztettem.
0: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya.
1: Másszor úgy teszek.
2: Aztán megint elkezdi.
1: Édes anyukám, házasodhatnám.
0: Kit vennél le, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
0: Elegy, fiam, kérdezd meg.
2: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
1: Kucó! Kucó!
2: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, és amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
0: Hisz ez csak az állacsontja.
1: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
0: Jaj, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
1: Másszor úgy teszek.
2: Aztán kezdi újra.
1: Édes anyókám, házasodhatná.
0: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
0: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak egy borjút.
0: Hol van? Nem látom.
1: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
0: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötélre. Szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elején.
1: Másszor így teszek.
2: Aztán megint kezdi.
1: Édes anyóká, házasodhatná.
0: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édes anyóká.
0: Meredj, fiam, kérdezd meg.
2: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vet Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
1: Ne bocikám, ne, ne!
2: Hazaérve beköti a pajtába, szénát vet elejébe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
0: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
0: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak.
0: Mit adtak?
1: Ilókot.
0: Hát hol van?
1: Bekötöttem a pajtába.
0: Jaj, fiam! Nem jó tettél! Erre egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
2: Mihók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele. Megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra. Elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége

0: a vendégeskedésnek, felvitték Miókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillahasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Miók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábújjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig, mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Miók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Miók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
1: Hol van Ilók, fia?
2: Oda le megkecskésedett, édesanyóka.
1: Hogy kecskésedett volna meg?
2: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
0: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: から。
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az igazságos. Csuka fogta, róka. Egyszer egy időben élt egy szegény varga. Hát nem sok haszna volt, mert szegény volt a nép. Nem sokat dolgoztattak vele. Kiment a patak partjára halászgatni, hogy ő est tudjon élni. Hát amikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy róka összeverekedett a csukával. Úgy összeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem tudott megszabadulni. Oda ment a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette a vállára. A szájik össze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a húsába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára, és gondolta magában, elmegyek Mátyás királyhoz. Megmutatom, hogy én mit fogtam. Hát, ha megjutalmaz érte. El is ment. Elérte a palotát, amikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták beengedni, mert itt őrség van. De addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát ő mi áradban van, s szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni, hát azt mondja az első ajtónál álló őr, hát igen, beengedlek, hogyha fele jutalmadat nekem adod. Na hát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Oda ígérte a felit neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy nem lehet ám a királyhoz akárhogyan bé menni. De neki a csukát bé kellene, hogy vigye, s a rókát. Hát igen, azt mondja, ha felit nekem adod a jutalomnak, akkor bé mehetsz. Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit. No, akkor bé vitte, és megmutatta a királynak. Mátyás királynak. Felséges királyom, azt mondja, csuka fogta róka, róka fogta csuka, a szegény varga fogta mind a kettőt. Hát a király azt mondja, hát mivel jutalmazzalak meg téged ezért? Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér 100 jó suhogós mogyoró botot. Hát miért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél? Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked. Hát elpanaszoltam, hogy az őrök elkérték tőle, ő neki semmi jutalma nincs, akármennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa. Azt mondja a király, nem baj, ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit én adok neked. Akkor adott neki egy tál aranyat, és azokat a mogyoró botokat az első ajtónál megkaptak 50-et, a másodiknál es 50-et, kivitték őket, reáhúzták a deresre, úgy reávertek, mint a cseke a tehenyire. Szegény varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
2: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még azon is túl, ahol a kurta farkú disznó túr, volt egy zöld szakállú király. Az a zöld szakállú király egyszer fogta magát, elindult vándorolni. Már nagyon sokáig vándorolt, bizonyosan megjárt már 100 tű hosszát, egyszer csak azon vette magát észre, hogy bizony 17 esztendeje már annak, amióta ő hazúról eljött. A sok járás kelésben nagyon kifáradt, megszomjazott, leült egy patak partjára. Azután lehasalt a víz színéig, hogy majd iszik egy jót. Alig kortyantott egyet-kettőt, valaki megfogta a szakállát. Húzta volna ő vissza, de nem tudta. Oda kiállt a vízbe. Hallod-e te, nem tudom ki, erezd el a szakállamat, míg szépen vagy. De még annál jobban húzták. Már rimánkodásra fogta a dolgot, mert annyira húzták befelé, hogy majd megfúlt. Azt mondja egyszer a vízben valaki. Ha ideadod nekem, amit az országodban nem tudsz, elereztem a szakállad. Ugyan mit nem tudnék én az országomban? A legutolsó tűt is tudom, mondta a zöld szakállú király. Te csak ígérd meg, hogy amit az országodban nem tudsz, enyém lesz, mondta a vízben az ördögök királya. Mert az volt. Hát jól van, legyen a tied. Úgysem sütsz te abból a kenyérből, amit én az országomban nem tudok, mondta a zöld szakállú király, de már nagyon rossz volt neki a kénytelen, kelletlen hasonvaló fekvés. Végre eleresztette az ördögök királya. Akkor aztán indult a király hazafelé, azon gondolkozva, mi lehet az, amit ő otthon, az országában nem tud. Mikor hazaér, elejbe szalad egy szép nagy legény. A nyakába ugrik, össze-vissza csókolja. Jaj, kedves apám, de sokáig itt hagytál bennünket, de jó, hogy egyszer itthon vagy, én vagyok a János. A király csak nézett, aztán eltaszította magától a gyereket. Kinek vagyok én az apja? Te meg kinek a fia vagy? Nem ismerlek. De odabent a felesége elmondta neki, hogy bizony az ő gyereke az. Már éppen annyi idős, mint amióta ő elment hazulról. Csak akkor kapott a zöld szakálló király az eszéhez, emlékezett, hogy az ördögök királyának ígért valamit, amit az országában nem tud. Hát ez a szép legény fia volt az, akit nem tudott. Majd megette magát, már arra is gondolt, hogy jó volna oda nem adni a gyereket, de másik percben meg attól félt, hogy akkor maga az ördögök királya jön el érte. Magához hívatta a fiát. Elmondott neki mindent, ahogy van. De a legény nemhogy megijedt volna, még maga is azt bizonygatta, hogy jó lesz, ha elmegy. Másnap felkészült, el is ment. Megy, mendegél a fiú hetet hét ország ellen, ahhoz a patakhoz ér, ahol az apja szakállát megfogták. A vízben 7 gyönyörű szép aranykacsa úszkált, a parton meg egy inget lobogtatott a szél. Lehajlik, felveszi az inget, már a tarisznyába akarja gyömöszölni, mikor a 7 aranykacsa közül egyik tündérszép lányá változik, és azt mondja a királyfinak, szép királyfi, tudom ki vagy, meg hogy hová sietsz. Te a zöld szakállú királyfia vagy, s mégy az apámhoz, mert ő téged elnyert az apádtól. Add ide az ingem, jó tettedért jót várj. A királyfi odaadta. A lány felöltözött, lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, odaadta a királyfinak. No, ezt tedd el, 12 várkapun tudsz bemenni anélkül, hogy valaki észrevenné. Csak fordítsd meg a gyűrűt, a kapu magától kinyílik, s ha bejutottál, majd mond neked az apám olyanokat, hogy ha hangya vagy, akkor sem tudod megtenni. Én segítőd leszek. Este 8 óra tájban, dongó képiben, ott dongok az ablakodnál, te eresz be, aztán ne félj semmit.
0: A legény újjára húzta a gyűrűt, a lánytól elbúcsúzott, s ment az ördögök királyának palotája felé. 12 várkapu állta útját, de ha a gyűrű fordult, mind kinyílt magától. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg, s ekkor előtte állott az ördögök királya. Felséges király, grácia fejemnek, itt vagyok előtted.
4: Hát, ha itt vagy, jól van, mondta a király. De nagyon bátran beszélsz, tán nem tudod, kihez jöttél?
0: Tudom én, mondta a királyfi, te sem vagy külön, mint az apám. Az is király, te is király vagy, aztán megvan.
1: A király nagyon mérges lett.
4: No, várj csak! 3 feladatot kell teljesítened, ha azoknak ura tudsz lenni, jó. Ha nem, vége az életednek. Itt van ez a káposzta levél. Fogd meg, becsuklak a szobába, ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz, hát imádkozhatsz.
0: Azzal mentek egy szobába. A királyfira rázárták az ajtót mind a 3 oldalról, tettek be neki ételt, italt, hogy ne unja magát. Mikor magára maradt, bizony szomorú lett.
5: Hely, hogy az anyád ne sirasd meg, ördögök királya, mondotta magában. Olyant adtál fel, hogy míg a világ, sohasem tudom megcsinálni.
0: Még gondolkozott volna, de az ablaknál valami dongást hallott. Akkor jutott eszébe a szép lány. Oda megy, hát hallja, hogy a dongó azt mondja, erezd be galambom, javadat akarom. Nyitotta az ablakot, a dongó berepült, gyönyörű szép lány lett belőle.
5: No, édes szívem, szép szerelmem, mondd meg, miben lehetnék segítségedre?
0: Elmondja János, hogy megvan ijedve, káposzta levélből darutollas kalapot kell csinálni.
5: Ha csak az a baj, mondja a lány, akkor nincs baj. Hol van a káposzta levél?
0: Itt van. No, nézd csak. És abban a pillanatban olyan szép darutollas kalap feküdt az asztalon, hogy olyan tám még Kossuth Lajosnak sem volt. A legény majd kinézte a szemét, úgy nézett. Ő még ilyet nem látott. Akkor azt mondja az a szép lány, holnap este is eljövök, de ne várakoztass olyan sokáig, mint ma. Ha a dongásomat hallod, csak erezd be. Most pedig megyek, nyisd ki az ablakot. Abban a percben kis irinyó-pirinyó dongó lett belőle, s elszállt. A királyfi meg nyugodtan lefeküdt, tudta, hogy majd néz egyet az ördögök királya, ha ezt meglátja. Másnap jókor reggel ment a király a királyfihoz. Alig nyitott be, meglátta az asztalon a szép darutollas kalapot. Azt mondja a legénynek,
4: ennek derekasabb megfeleltél.
0: Meg bizén, mondta rá a legény hegykén.
4: Hát ha olyan büszke vagy, majd adok én fel olyant, hogy csak ugyan nem bírod megtenni.
0: Azzal az ördögök királya kiment, hozott egy bögre káposzta levet.
4: Noha ebből holnap reggelre ezüst sarkantyút nem csinálsz, vége az életednek.
0: A legény arra is csak a vállát rázta.
4: Hát majd meg lesz az is, ha jó Isten megsegít.
0: A király azzal kiment, a királyfi meg magára maradt.
4: Káposztalé meg ezüst sarkantyú. No, ebből már csak ugyan nem lesz semmi, de bolond egy esze van annak a királynak, hogy ilyeneket kitalál, gondolkozott magában.
0: Megvárta az estét, a 8 órát, jött a kis dongó.
5: Erezd be, galambom, javadat akarom.
0: Beeresztette, és az megint az a szép lány lett, akit a patakpartról látott. Elmondta neki, mit parancsolt az édesapja, de annak ez is annyi volt, mint a semmi. A káposztaléből olyan ezüst sarkantyút kanyarított, hogy akárki megnézhette volna, de boldog volt a királyfi. Megölelte, megcsókolta a lányt, ahogy szíve vágyása akarta, aztán a lány újra megrázkódott. Kis dongó lett belőle, s elrepült. Másnap az ördögök királya majd hanyatt esett, mikor a gyönyörű ezüst sarkantyút meglátta, de mégsem nyugodhatott a legénytől, minden áron az életére tört, el akarta veszíteni. Hozott be egy kancsó tiszta szűrött vizet.
4: No! Ha ebből holnap reggelig részfokost nem csinálsz, előre megírhatod a testamentumodat.
0: A királyfi nem szólt semmit. Az estére várt,
5: Azt hitte, hogy ha eddig ment minden, ezután is megy. Az ám, de mikor a kis Dongó szép lányá változott, s megtudta a parancsot, csak a fejét csóválta, hogy már azt ő sem tudja csinálni. Tudod-e mit? Mondta a királyfinak. Elmegyünk mi innen, mert itt egyikünknek sem lesz jó a sora. Téged majd megütlek a pálcámmal, átváltozol egy aranygyűrűvé, a szép kis pejlovam aranyalmává, én meg madár leszek, s megyünk. Ahogy mondta, úgy lett. A királyfiból aranygyűrű, a szép kis pejlóból aranyalma, a lányból meg madár lett, a gyűrűt a szájába, az almát meg a lábába fogta, s szálltak, mint a gondolat. Másnap reggel az apja észrevette, hogy se a lány, se a királyfi. Mindjárt tudta, hogy egy követ fújnak. Azt mondja a szolgájának. Eredj csak utánok, ha tudod, hozd vissza őket. Még olyan szaladást, amit az a szolga tett, úgy ment, mint a villám. Egyszer azt mondja a madár a gyűrűnek. Jaj, de sebes szél fúj a hátam meget, jönnek utánunk. Amint, hogy igaz is volt. Látott egy sűrű bokrot, beleszállott éppen a közepébe. A szolga nem sokára a nyomukban volt, de hasztalan keresett, kutatott, nem talált semmit. Megy haza, mondja a királynak. Felséges uram, nem láttam én ő belőlük annyit sem, mint a körmön feketéje. Egyedül egy bokor volt a pusztán, annak a közepébe meg egy kismadár. Az volt az, te szamár, mondta a király. Látom már, hogy magamnak kell mennem, mert rátok még ez sem lehet bízni. De még ha látott valaki sebes menést, látta volna az ördögök királyát. A kis madár is sietett ám, de hasztalan repült volna akárhogy, ha mindjárt ott nem lett volna az ország határa, megfogták volna. De az ördögök királyának ereje csak a maga országa határáig tartott, tovább nem. Mikor látta, hogy azok átlépték a határt, olyan mérges lett bele, hogy mindjárt megpukkadt. A kismadár átváltozott szép lányjá, a gyűrű királyfivá, az aranyalma szép pejló lett. A lóra felültek mind a ketten, mentek haza a zöldszakállú király országába. Otthon megesküdtek, lagzit csaptak, én is ott voltam a lakodalmon, mint kisbőgős, úgy jól laktam hurkával, kolbásszal, még másnap se kellett az étel. Bandi legyek, ha nem igaz, még most is élnek, ha meg nem haltak.
2: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis gömböc magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának.
2: Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg!
1: Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki.
2: Ham, mindjárt bekaplak!
1: S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának.
2: Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt!
1: Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki.
2: Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak!
1: Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának.
2: Na, eridj csak föl, jányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik.
1: Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc.
2: Már két nénédet lenyeltem, ham, téged is bekaplak!
1: És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc.
2: Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
1: Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc.
2: Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
1: És nem teket óriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regiment katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, és azt mondja neki,
2: már három lányt apjostúl, anyostúl, meg egy csoportkaszás ember egy regiment katonával együtt bekaptam, ham, téged is bekaplak!
1: Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára, a kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kiskanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
2: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
2: Mind veszélyeztek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
3: Szeptember 26-a van. Mai névnaposaink. Justina, Kozma és Damján. Sok boldogságot!
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sünn doktor szőlőskertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sünn doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak. Sünn doktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sünn doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a Mókus gyerekek és a Sünn testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket, igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
6: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
5: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
6: De hogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
5: Fordított hátat Gyíksanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
6: Au! Ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval,
5: mérgelődött testvére Jocó.
6: Nem az olló volt az, jaj!
5: Kiáltott Emma, és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
6: Nem mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj!
5: Mindannyian Emma köré sereglettek. A mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
6: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
5: Lépett közbe Csiribi.
6: De én nem adom, még nem érett!
5: Visított a szőlő.
6: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
5: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
6: Áú!
5: Üvöltött Jocó.
6: Úgy kell neki,
5: kacagott Gyíksanyi és Gyíkgyuri a hátuk mögött.
6: Na megálljatok,
5: heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncsol rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
6: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
5: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze.
6: Ma van a szüret. Már megértek a szemek. Én még érlelni akarom,
5: kiabált a szőlő. Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
6: Akkor sem adom,
5: durcáskodott a szőlő.
6: De akkor már muszáj lesz,
5: mordult Jocó azzal a szüretelők, tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
6: Préseljük ki, kiaválták lelkesen a szüretelők.
5: Sün doktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sün doktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
6: Gyerünk, lássuk kitapos legnagyobbat,
5: ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
6: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam,
5: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sün doktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret.
6: Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem, megnyugodott már.
5: A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
6: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
5: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő.
6: Ereszel!
5: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
6: Ereszd el Jocót és Csiribit! Hogy is ne!
5: Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit, mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
6: Hívjuk ide Sün doktort, a mamát meg a papát,
5: szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
4: Megérkezett a mentőszolgálat!
5: Harsogták.
4: Innen jött a riasztás?
5: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
4: Akkor most kint kell segíteni?
5: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
4: Nem látunk semmit,
5: kuruttyoltak.
4: El kéne engedni egy csiribít és jocót.
5: Nem engedem, makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
4: Erezd el őket nyugodtan,
5: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
6: Hát ti barátok vagytok?
5: Hökkent meg Panna.
4: Persze, együtt szoktunk napozni,
5: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat csiribíről és jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
4: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet születelni,
5: jelentette ki végül a legnagyobb.
4: Hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
5: kiabált jocó.
4: Igen, de ez mazsola szőlő.
5: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
6: Hát szőlőből lesz a mazsola?
4: Bizony,
5: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
6: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
5: Kapott észbe Emma.
4: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
5: mondta a szőlő.
4: Ha megérett a mazsola, szedhetitek. Gyík Sanyi úgysem fog szólni senkinek,
5: morgott jocó. Gyík Sanyi rögtön hátat fordított jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
4: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
5: Ekkor felharsant a présháznál sündoktor hangja.
7: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka, kezdődhet a mulatság!
5: A szüretelők felkapták a puttonyukat és indultak.
6: Gyík Sanyi, nem jöttök a mulatságba?
5: Kérdezte Panka.
6: Szüreti mulatság?
4: Ugyan, micsoda butaság!
5: Legyintett Gyík Sanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amma kacs varjú. Perzsiában élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki minden vagyonát egyetlen fiára, Mehrákra hagyta. Vezesse tovább ő az üzletet, hanem a fiú, amikor felnőtt, két kézzel szórta a pénzt, és egy nap arra ébredt, hogy nem maradt más egyebe, csak egy vézna tehene. Feleségével úgy döntöttek, hogy elviszik a vásárra a tehenet, és az árán vesznek egy aprócska földet, amit megművelhetnek. Nem sokára be is szántották, és bevetették búzával, aztán pedig csak várták, hogy beérjen a termés. Már közeledett az aratás ideje, mikor egy nap Mehrák megpillantott egy varjút a földjén, amint éppen az érett búzát csipegette. A férfi felkapott egy követ a földről, és dühében hozzávágta a madárhoz. Ám a varjú időben észrevette, és a búzáról átrepült egy nagyobbacska fekete sziklára. Mehrák folytatta a munkát, ám nem sokára arra lett figyelmes, hogy a varjú újra a búzát dézsmálja. Hát felkapott egy másik követ, és újra megdobta. Így ment egész nap, míg a férfi meg nem unta, és hazament. Otthon aztán elmesélte a feleségének, hogy járt a varjúval, s az okos asszonynak rögtön támadt egy ötlete. Holnap kent be forró szurokkal azt a fekete sziklát, ahol a varjú üldögélni szokott, s ha megint megdézsmálja a termést, csak dobd meg egy kővel, aztán ha rászáll a sziklára, majd beleragad a szurokba. Másnap Mehrák úgy tette, hogy a felesége tanácsolta. Először bekente forró szurokkal a sziklát, aztán csak várt, hogy rárepüljön a madár. Nem sokára fel is tűnt a búzamezőn, és az ember addig dobálta, míg az odaszállt a fekete sziklára. Szegény varjúnak beleragadt a lába a szurokba, össze-vissza csapdosott a szárnyával. Próbált elrepülni, de mozdulni se tudott. Most megkeserülöd, hogy megdézsmáltad a termésemet, mondta a földműves, és már emelte is a kezét, hogy agyon csapja. Várj, könyörgöm, ne bánts! Ha most elengedsz, ígérem, soha többet nem jövök a földet közelébe. Mehráknak megesett rajta a szíve, hát segített neki kiszabadulni a szurokból, a varjú pedig kitépett egy tollat a farkából. Hálám jeléül, fogadd el ezt a tollat. Legközelebb, ha segítségre van szükséged, csak engedd el a levegőben, és majd megmutatja neked az utat, mondta a varjú, majd eltűnt az égen. Az ember hazavitte a tollat, és a feleségével elrejtették egy ládikóba. Másnap betakarították a termést, és a varjú többet a szántóföld közelébe sem ment. Így teltek békében, dolgos munkával a napok. A házaspárnak még nélkülöznie se kellett, hiszen éppen elég volt a búza és a sok zöldség, ami a földjükön termett. Aztán egyik évben, nagyon forró volt a nyár, egy csepp eső sem esett, a termés pedig mind elszáradt. Hogy jut így majd étel az asztalra? Aggódott Mehrák. Akkor a feleség elővette a varjutollat. Most nagy szükségünk van a segítségre. Menj, és keresd meg azt a csodatévő varjút. Mehrák úgy tette, hogy az okos felesége tanácsolta, fogta a tollat, és elengedte a levegőben. A szél egy pillanat alatt felkapta a madártollat, és repítette hegyen völgyön át, faluról falura, Mehrák pedig követte. Végül a toll egy magas hegy csúcsa felé vette az irányt, majd az egyik barlang előtt megállt, és a földre hullott. Mehrák bement, és ott várta a varjú. Kedves Mehrák, miben lehetek segítségedre? Kérdezte a madár. A szántóvető pedig elmesélte neki, hogy a súlyos szárazság tönkretette a termést, s ha a varjú nem segít rajtuk, bizony éhen fognak halni. Akkor a varjú előhozott a barlang mélyéről 4 zsák búzát. Ez elég lesz, amíg tart a nyár. Adok még nektek egy tyúkot is, de jól vigyázzatok rá, mert ez különleges madár. Minden nap tojik egy aranytojást. Mehrák boldogan tért haza az ajándékokkal, még aznap kipróbálták az aranytojó tyúkot. Micsoda kincs ez a madár, kiáltott fel az asszony. Nehogy elmesélt bárkinek is, milyen tyúkot kaptunk, figyelmeztette az asszony. Ám a férje nem bírta magába tartani a titkot, és elfecsegte a szomszédoknak. Nem sokára pedig már az egész falu tudta, milyen varázslatos madaruk van. A hír a kapzsibíró fülébe is eljutott, és minden áron meg akarta szerezni az aranytojó tyúkot. Oda küldte hát az egyik szolgáját Mekrák házához, hogy hozza el neki mutatóba a madarat. Mekrák nem hitt neki, de a bíró akaratának mégsem szegülhetett ellen. Így odaadta a szolgának a tyúkot. Aztán teltek múltak a hónapok, és egy újabb forró és száraz év következett. Nagyon rossz terméssel. Mikor a 4 zsák búza is elfogyott, Mekrák úgy döntött, újra elmegy a varjúhoz. Mikor odaért, elmesélte a madárnak, milyen szerencsétlenül jártak a tyúkkal, és a szárazság miatt megint nincs mit enniük. A varjú most is megkönnyörült rajtuk, és adott egy bográcsot meg egy fakanalat neki. Ezentúl, ha megéheztek, csak üssétek össze őket, mutatta két szárnyával a varjú, majd mondjátok ki hangosan, mit ennétek szívesen. Hazavitte az ember a bográcsot meg a fakanalat, és többé nem volt gondjuk az ételre. Hanem egy nap Mekrák így szólt. Hívjuk át vendégségbe a bírót, hogy lássa, ha bár elvette a tyúkot, mi mégsem éhezünk. Na persze, még a végén a bográcsunkat is elveszi, mondta a felesége. De Mekrák nem nyugodott. Addig-addig győzködte feleségét, míg végül áthívták a bírót. Annyi fogás volt az asztalon, hogy még a bíró is csodálkozott. Nem értette, honnan telik nekik ilyen finom ételekre. Mikor a bíró megtudta, hogy van egy csodatévő bográcsuk és fakanaluk, mohó szeme már is felcsillant. Mekrák nem tudta megakadályozni. Még aznap este elhurcolta tőlük az edényt meg a kanalat. Szegénységben teltek ezután Mekrák és felesége napjai, de bizakodva várták a következő esztendőt, hát ha jó terméssel áldja meg őket a sors. Ám a tavasz ismét szárazságot hozott, és Mekrák kénytelen volt újra elmenni a varjúhoz. Most olyan ajándékot kapsz tőlem, amivel visszaszerezheted a tyúkot és a bográcsot. Itt ez a tök, s ha elkiáltod magad, hogy előre katonák! 100 kis katona ugrik elő, és bárkit felaprítanak. Mekrák hálás köszönetet mondott a varázstökért, és a bíróháza felé vette az irányt. Mikor odaért, bekiáltott a bírónak. Azért jöttem, bíró uram, hogy visszakérjem a bográcsomat, meg az aranytojó tyúkomat.
1: Én ugyan nem adom,
0: nevetett a bíró. Ám akkor Mekrák elmondta a bűvös mondatot, előre katonák! A tökből pedig hirtelen kiugrott 100 katona, és addig ütötték, vágták a bírót, míg az meg nem adta magát. Mekrák pedig visszakapta a tyúkot és a bográcsot, és feleségével többé nem volt semmire se gondjuk.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a próbagazda, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor engem föladtak az iskolába, sehogy se akartam beleszokni a tudományba. Majd ríva fakadtam, amikor először nyomták a kezembe a tollat, pedig szép szerszám volt nagyon, piros szárú, réznyakú. De az édesapámnak nagyobb örömet telt benne, mint nekem. Öröm nézni, milyen szép portéke, ez forgatta a kezében. Szebb annál a kapa meg a szőlőmetszőkés, morogtam kedvetlenül. Könnyű portéka. Könnyebb a cseresznye szedőszék. Tudós ember, aki bánni tud vele. De erre kibudjant belőlem a keserűség. Föltözt csattantottam az új tollat, hogy mindjárt lekéreckedett a réznyaka. De én nem akarok tudós ember lenni. Én gazda ember akarok lenni, mint édesapám. Na, fiam! Nyugtatta édesapám kezét a vállamra. De úgy ám, hogy egyszerre fölkaptam a tollat. Jaj, mondom, inkább tudós leszek. Más mondok én neked, te legény, emelte föl édesapám az államat. Először mégiscsak írni-olvasni tanulj meg, jövő nyáron aztán beállhatsz gazdainasnak, ha kedved lesz hozzá. Erre az ígéretre aztán csak ugyan nekiadtam magam a tanulásnak. Kaptam is a vizsgán akkora jutalomkönyvet, hogy nem fért a táskámba. Odaálltam vele az édesapám elé. Tudós vagyok, itt a könyv. Gazda lennék, hol a föld? Világ életében mindig szavatartó ember volt az apám. Kézen fogott, kiballagott velem a szőlőbe, odaállított a dinnye föl csarkára. Látod ezt a vakontúrást? Látom. Hát azt a másikat, azt is. Na hát, ami a két vakontúrás közé esik, az a te földed. Annak te vagy az ura gazdája. Teszel, veszel rajta, amit jól esik. Én bele nem szólok semmit, én csak a szomszédod leszek. Kicsi volt a föld, egy jó macskaugrás az egész, de azért volt azon minden. Egy bokor sárga dinnye, két bokor kukorica, három bokor saláta, négy bokor sárgarépa, öt bokor mák. Bukfencet akartam vetni örömömben, de idejekorán eszembe jutott, hogy a gazdemberek nem szoktak bukfencet hányni. Ahelyett fölkaptam a kapát, nekiestem a két bokor kukoricának, és olyan szerencsésen megkapáltam őket, hogy mind a kettőnek keresztül vágtam a tövit. Se baj, szomszéd, vigasztalta az édesapám. Legalább ezzel se kell többet bajoskodni. Másnap még a kakas se kívánt jó reggelt, mikor engem már kergettek ki a földemre. De a nap is jó éjszakát mondott, már mire hazakerültem. Gyomláltam, locsoltam, egész állónap, túrtam, fúrtam, mint a vakondok. Tessék, gazduram, megszolgált kelmed érte, tolta elém édesapám a derejés tálat. Csak úgy kopogott a szemem az éhségtől. Mégse kívántam az ételt. A kezem hólyagosra törte a kapanyél. Jajgattam a nyakamra, nyögtem a derekamra. Ólomnak éreztem a lábom. A tetejébe pedig édesapám azzal vigasztalt, hogy no, Ferenc gazda, majd lesz ez még rosszabbul is. Hát lett is. Se látszatja, se foganatja nem volt az igyekezetemnek. A mákjaimat mind kirázta a szél, a sárgarépámnak csak a levele maradt. A répáját megette a cselebogár hernyója. A salátámnak meg még csak a levele sem maradt, lezabálta a csiga.

0: Nem maradt a gazdaságomból egyéb, csak a dénye bokor. No, de azzal volt is ám annyi bajom, hogy majd beleőszültem. Ha keveset locsoltam, sárgult. Ha sokat locsoltam, sárgult. Ha a nap sütött, fonnyat. Ha a nap nem sütött, bágyat. Mikor virágzott, megszaggatta a jégeső. Mikor megkötött, a kis dinnyéket megverte a ragya. Dinnye érése nem maradt több rajta két dinnyénél, hanem azok olyanok voltak ám, hogy nem lehetett párjukat találni az egész határban. Alig is vártam, hogy megérjenek. Ott ültem mellettük reggeltől estig, és még a darazsakat is elkergettem róluk, hanem az édesapámat hiába kértem, nem nézte meg a dinnyéimet. Majd, ha megérnek, szomszédkám. Valahára megértek. Jelentettem is kevélyen édesapámnak. Másnap reggel kiballagtunk a földemre dinnyét szedni, mégpedig korán reggel, harmadhulláskor, hogy jókor odaérjünk. Nagyon jókor odaértünk. Már a dűlőúton elsikoltotta magam. Ja, Istenem, az egyik dinnyét elvitte valaki az éjszaka. Elbizaszt, bizonygatta édesapám. De se baj, azért viszik, akinek van. No, legalább az egyiket meghagyta az a jó ember. Megám, de arra meg az édesapám tette rá a kezét. Ezt meg én viszem el adóba, hékás. Azt mondja, adóba? Az ám, gazda uram, ha én rajtam megveszik az adót a földemért, én is megveszem te rajtad. Ilyen a gazda sorsa, lelkem, gyermekem. Magának dolgozik, más veszi hasznát. A te dinnyéd is én adom el a piacon. Olyan szomorúan nézhettem én erre, mint a jégverte búza, mert édesapám mindjárt megszánt. Na, ne búsulj, azért neked adom a dinnyéd árát. Legalább vehetsz rajta vetőmagot jövő esztendőre. Könyvet vegyünk rajta, édesapám, könyörögtem szemlesütve. Azt is vettünk, s azóta nem álltam be többet gazdának. Azt hiszem, nem is állok ezután se.
1: A Próbagazda című mesét hallottátok.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Most mutatok nektek egy olyan edzést, amihez meg sem kell mozdulnotok, mert a beszédeteket fogjuk megedzeni. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Két görög görgön görget egy gömbé gömbölyödött, zöld görög dinnyét. Most akkor elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Két görög görgön görget, most együtt. Két görög görgön görget, jöhet a következő. Egy gömbé gömbölyödött, most közösen. Egy gömbé gömbölyödött, és akkor a legvége. Zöld görög dinnyét, most együtt. Zöld görög dinnyét. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Két görög görgön görget, egy gömbé gömbölyödött, zöld görög dinnyét. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Magyar népmese, a tulipánnál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eres csak szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal. Annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kérkedő medve. Napsütéses tavaszi reggelre ébredt az erdő állatserege. Már megjelentek a fák első hajtásai, és az állatok is felébredtek a téli álmukból. A rókapapa már hajnal óta talpon volt, élelmet keresett, hogy legyen mit ennie a kölyköknek reggelire. Éppen egy nyúl nyomára bukkant, mikor valami nezt hallott a közelben. Elbújt egy bokor mögé, és onnan figyelte, amint a medve magában beszél.
1: Én vagyok a legerősebb és legbátrabb a világon, nem érdek én meg senkitől,
0: üvöltötte a medve, és közben a mellét verte. A róka meg azt gondolta magában, épp itt az ideje, hogy valaki móresre tanítsa ezt a melákot. Majd megtudja, hogy van, aki nála is erősebb. És előbújt a bokorból. Oda ment a medvéhez, és kedvesen megszólította. Jó napot, medve uraság! Nem akarlak zavarni, csak az imént meghallottam, ahogy magadban beszéltél.
1: Igen, épp most láttam el a baját a nyúlnak. Szemtelen volt velem, hát helyre tettem. Mégiscsak én vagyok a legerősebb a világon,
0: válaszolta a medve. Az nem lehet. Én tudok valakit, aki nálad is erősebb, mondta a róka, de a medve nem akart hinni neki.
1: Na persze, és mégis ki az? Kérdezte gúnyosan.
0: Hát az ember, válaszolta a róka. De a medve továbbra is kételkedett, ezért a róka kieszelt egy tervet. Gyere, medvekoma, bújjunk el abba a bokorba az országút mellett. Várunk, s majd, ha jön az ember, meglátod, hogy egy kézzel elbír veled. A róka addig mondta magáét, míg kíváncsivá tette a medvét. Együtt elbújtak a bokorban, hogy meglessék azt a híres embert, aki félkézzel elbánik bárkivel. Amíg ott üldögéltek, egyszer csak arra tévedt egy öreg ember. Alig bírt menni, épp hogy csak botorkálni tudott, csoda, hogy a ráncai alól kilátott.
1: Ő lenne az, róka koma, kérdezte meglepetten a medve.
0: Dehogy, legyintett a róka. Egyszer az volt, de már megöregedett, és a felére töpörödött. Várjunk csak tovább, intette nyugalomra. Már órák óta várakoztak a lombok között, a medve már éppen elbóbiskolt, mikor a róka oldalba bökte. El ne aludj! Nézd, valaki erre jön az úton! A medve megtörölte álmos szemeit, és feszülten figyelt, hát ha a félelmetes ember jön végre. Ám helyette egy kisfiú jött labdáját dobálva, épp hogy a hatodik életévét betölthette.
1: Ugye nem ez a kis törpe az, aki engem le fog győzni? Nevetett a medve.
0: Dehogy, kedves barátom, ő majd csak ember lesz egyszer. Várjunk még egy kicsit. A medve végül ott maradt, de mikor már a nap is lemenőben volt, ő is egyre türelmetlenebb lett. Már éppen szedte volna a sátorfáját, mikor a róka elkiáltotta magát. Nézd csak, ott van! A medve oda pillantott, és az úton egy ifjú közeledett feléjük, délceg paripáján kezében egy díszes íjjal.
1: Most majd megmutatom, ki az erősebb,
0: mondta a medve, és kiugrott a bokorból. Két lábra állt a fenevad, és a mellét verve bömbölt, és közben fogait vicsorgatta. A ló megijedt az óriási állattól, és felágaskodott, de a vadász nem vesztette el a fejét, és visszarántotta a lovát. Megfogta az íját, elővette nyilat a tarsójából, és egyedesen a medve két szeme közé célzott. Majd lőtt. A nyíl végül csak súrolta a medvét, de az annyira megijedt, hogy menten eliszkult. Mikor a róka meglátta, kárörvendve oda kiáltott. Hát te meg hova sietsz? Végre itt van az ember. De a medve rá se nézett, csak futott, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy a ravaszdi róka Móresre tanította a medvét. Az pedig szégyenében inkább elbújdosott, és nem hencegett többé.

0: Bölcs tanácsok. Valamikor réges-régen, India magas hegyei között, egy apró faluban éldegélt egy Viré nevű fiúcska a nagyapjával. Az öreg apó földműves volt, naphosszat a rizsföldeken dolgozott, és amikor csak tehette, Viré is ott lábatlankodott. Ahogy telt múlt az idő, a bölcs nagyapó kedves és kötelességtudó ifjút faragott az unokájából, aki maga is követte nagyapja példáját, és földműves lett. Viré mindig szorgalmasan dolgozott, nem akart szégyent hozni nagyapja fejére. Ám egyik évben az idő annyira száraz volt, hogy egy csepp eső sem esett, és a rizsföldek termés nélkül maradtak. Viré nem nézhette tétlenül a dolgot, és úgy döntött, útra kell, hogy a közeli városban vállaljon munkát. Nagyapó, kérlek vigyázz a földre és az otthonunkra. Szerencsét próbálok a városban, és amint lesz egy kis pénzem, küldök neked is belőle, mondta búcsúzóul a jószívű Viré.
1: Nem szívesen engedlek el, fiam, válaszolta a nagyapó. Tudd meg, a városi ember igen ravasz népség ám. Mivel egyébben sem szolgálhatok, adok neked három jó tanácsot. De ígérd meg, hogy ezeket mindig betartod.
0: Ígérem, felelte a fiú.
1: Először is, soha ne vitatkozz, de legfőképp ne kösd fogadást. Másodszor, ha bajba kerülsz, mindig kérd ki egy bölcs öreg tanácsát. És az utolsó, soha ne légy lusta, ne ülj ölbetett kézzel.
0: Viré jól megjegyezte nagyapja szavait, majd kezébe vette vándorbottyát, átára vette a csomagját, és elindult a város felé. Napokig vándorolt a magas hegyeken, mély szakadékokon keresztül, mire elért a völgybe, ahol a város feküdt. A város közepén egy hatalmas, nyüzsgő piac állt. Viré rögtön a piac felé vette az irányt, és árusról árusra járva próbált munkát szerezni magának. Egész nap próbálkozott, mire végre az egyik kofának megesett rajta a szíve, és felfogadta kisegítő fiúnak. Viré már kora hajnalban talpon volt, és a nehéz zöldségekkel és gyümölcsökkel teli ládákat pakolta. Minden nap lelkiismeretesen is keményen dolgozott, nehogy szégyent hozzon öreg apja fejére, és a szorgalmának hála, az árus is elégedett volt vele.
1: Ám Viré fizetsége nem volt túl magas. Épp, hogy egy keveset félre tudott tenni, és az öreg apjának már nem tudott küldeni semmit.
0: Éjt nappallá téve azon járt az esze, hogyan segíthetne a bajba jutott nagyapján. Így történt, hogy mikor az egyik árus fogadást ajánlott neki, nem törődött nagyapja tanácsával, és belement az alkuba. Az egész azzal kezdődött, hogy egyik reggel az árusok összevesztek a piacon, hogy kinek van nagyobb görög dinnyéje. Viré a közelben áldogált, és meghallotta, miről beszélnek a többiek. Én tudom, hogy hol terem a legnagyobb dinnye, vágott közbe félénken a legény. Ráadásul édes, mint a méz.
1: Csak ugyan, kérdezett vissza az egyik gazda. Fogadjunk, hogy az enyém nagyobb és finomabb.
0: Aztán szó-szót követett, s végül Viré és a gazda megegyeztek, hogy aki megnyeri a fogadást, az elvehet valamit a vesztes tulajdonából. A fiú biztos volt benne, hogy megnyeri a versenyt, mert a városba jövet talált egy elhagyatott dinnyeföldet, amit senki sem ismert. Eközben a gazda csalással próbálta meg legyőzni a fiút. Volt a piacon egy virágárus lány, akivel Viré összebarátkozott, és a gazda azt gondolta, hogy majd ő kiszedi a fiúból az igazságot. Így hát elment a lányhoz, és alkut ajánlott neki.
1: adok neked 10 aranyat, ha megtudod a fiútól, honnan van az ő híres neves dinnyéje, mondta az árus. A lány nem akarta becsapni Virét, ám a pénzre neki is szüksége volt. Így hát megegyezett a gazdával. A lány még aznap elment Viréhez, hogy megtudakolja, honnan vannak az óriási dinnyék. Kérlek, áruld el nekem, hogy fogod megnyerni a fogadást, kérdezgette a lány, és addig erősködött, míg a fiú kibökte neki. Így tudta meg a gazda Viré titkát, és már ment is azonnal a dinnye földre, hogy leszüretelje a gyümölcsöt, mielőtt a fiú odaér. S valóban, a földön akkora dinnyék nőttek, amilyet még életében nem látott a gazda. Nem is hagyott belőle egyet sem. Hamarosan Viré is elment a titkos helyre, ám a méretes dinnyék helyett már csak egy üres földet talált. A fiú csalódottan vette tudomásul, hogy valaki megelőzte, és a fogadást elvesztette. Szomorúan bandukolt hazafelé, amikor eszébe jutott nagyapja egyik tanácsa. A bajba kerülsz, mindig kérdezd meg egy bölcs öregembert, visszhangoztak a szavak a fejében. A fiú pedig szaladt, hogy megkeresse a város legidősebb emberét. Mikor megtalálta a bölcset, elmesélt neki minden töviről hegyire, és kérte, hogy segítsen neki, különben mindenét elveszíti. Az öregnek megesett rajta a szíve. Egy percig se félj, fiam, móresre tanítjuk azt a csirkefogót. Te csak fogd ezt az aranynyakláncot, és lógasd le a tetőről, én pedig majd elintézem a többit. Viré úgy tett, ahogy a bölcs tanácsolta neki. Másnap reggel minden értékeset, amit talált, felhordott a tetőre, s végül a láncot is felakasztotta. Aztán az öreggel együtt várta a gazdát, hogy eldöntsék, ki nyerte a fogadást. A gazda egy óriási dinnyével érkezett, míg Virének csak egy közepes méretű jutott. Nocsak, nocsak, úgy látszik, mégis én nyertem, gúnyolódott a gazda. El kell ismernünk, valóban te nyertél, felelte kedvesen az öreg ember. Menj fel a tetőre, ott van Viré minden vagyona. Amit először megérintesz, az már is a tiéd. A gazda felnézett, és azonnal észrevette a lelógó aranyláncot. Az ékszer csillogása teljesen megbabonázta. Nem is teketóriázott tovább, magához ragadta a bambuszlétrát, és elkezdett felfelé mászni, hogy megkaparintsa a láncot. Ám akkor az öreg megszólalt. Gratulálok! A létra már is a tied! A gazda értetlenül nézett a bölcsre. Így szólt az alkú. A tiéd lehet, amit először megérintesz. Vagyis a létra! Azzal az öreg átnyújtotta a létrát a gazdának. A kabzsi ember dühöngött egy ideig, végül fogta a jutalmát, és szégyenkezve elkullogott. Attól kezdve Viré mindig hallgatott nagyapja szavára, szorgalmasan dolgozott tovább, s mikor elég pénzt tudott összegyűjteni, hazament a falujába. Azóta is ott él, a bölcs nagyapjával.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földes úr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, és tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket,
1: válaszolta a fiú. Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel. Cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
1: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt.
2: Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van.
1: Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni.
2: Mi lesz így belőlünk, édes fiam?
1: Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt.
2: Most elrepülök.
1: A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földes úr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földes úr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk.
2: Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földes úr elvett tőlünk, kacagott jó ízűen a legény.
1: Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel.
2: Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe.
1: A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földes úrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette.
2: Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földes úr kincses kamrájából az utolsó aranyat is.
1: Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földes úr mindig a pénzét számolgatta.
3: Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt.
1: Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs.
4: Most megfoglak, te tolvaj!
1: Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
5: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett.
2: Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy.
1: Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
4: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
1: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt.
2: Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad.
1: A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
5: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.
6: Csukás Mese Rádió. Építeni mindenki szeret, még a felnőttek is. Egy kupac építőkockából, vagy néhány simből pillanatok alatt egy egészen új világ születhet. Csak egy kis képzelőerő kell hozzá, és már kezdődhet is a nagy építkezés. Sokféle építőjáték létezik. A faépítőkockákból magas tornyok, házak és várak készülnek. A sínekből hosszú vasútvonal kanyaroghat hegyen völgyön át, amelyen a vonatok pöffögve viszik az utasokat. A színes, egymásba pattintható műanyag elemekből egész városok készülhetnek, sokféle színes házzal, hidakkal, állomásokkal, állatkerttel és játszótérrel. A mágneses építőjátékokból különleges formák, kupolák, kastélyok és óriási tornyok építhetők, mert az elemek varázslatosan összetapadnak. Persze, ez nem varázslat. Minden építő elem belsejében apró mágnes rejtőzik. A mágneseknek két oldaluk van, amelyeket pólusoknak hívnak. Vannak olyan oldalak, amelyek szeretik egymást, ezért összetapadnak. Más oldalak viszont nem akarnak összefogni, ezért eltolják egymást. Ezért fordul elő, hogy néha egy építő elemet meg kell fordítani, és már is a helyére ugrik. A mágnes olyan erővel dolgozik, amelyet nem látunk, de a hatását megfigyelhetjük. Ez a láthatatlan erő segít abban, hogy az építményei tartósak legyenek, ne dőljenek össze, és egyre magasabb tornyokat vagy különleges alakzatokat építhess. Gyerekkoromban a testvéreimmel mindig versenyeztünk, ki tud magasabb tornyot építeni. Néha olyan magas lett, hogy már lábújhegyre kellett állnunk, hogy feltegyük az utolsó kockát. Amikor végül ledőlt a torony, először nagyot nevettünk, aztán azonnal elkezdtünk egy újat építeni. Próbáljátok ki ti is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, Mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász, cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rímel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Ni csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandolin, te buta, nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja. Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandika rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok-bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyédre ejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kantálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
8: Micinákat?
7: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
6: Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Lázár Ervin. A négyszögletű kerekerdő. Vacskamati virágja. Ott állt Vacskamati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta. Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam. Vacska Mati kicsit félénken azt kérdezte. Ugye meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta. Meg hát. Egy kérdésem lenne, folytatta Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elő vele. Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, tudtam, örült Vacska Mati. Hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati. De mikor? Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én. Neked, mondta fityymálva Vacska Mati, neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. De nem tudom, mondta szomorúan Vacska Mati. Mikka Makka vakarta a feje búbját. Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacska Mati. De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka, Vacska Mati nem tágított. Mikor? Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virult Vacska Mati. Azt már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e, kedd. Na, akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka, április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd, hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem, csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor, kiáltott Vacska Mati. Mit akkor? Ma, április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére. Fiúk, kiabálta. Vacska Matinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül. Isten éltessen, kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott. De olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ezt pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy Dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda néz! A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacska Mati virágja. Láttátok volna Vacska Matit. Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt, de egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg Oram fia, szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje, kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta Dömdödöm, hogy Dömdödöm. Hallottátok? Mondta Ló Szerefin. Dömdödöm azt mondta, hogy Dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját, bizony nem öntözi, bizony rá se néz, bizony hervadozik szegény virág, bizony kornyadozik. Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati, pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam. Ne haragudjatok. Hát akkor gondozd. Hát akkor öntözd. Hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Ló Szerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, Dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacskamati. De igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacskamatinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág, agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág,

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Polgár Regina vagyok, 13 éves, és Porosztóról érkeztem. Benke Rita, piros kalap. Igen, egy piros kalap csillagokkal, az kellene nekem. Egy piros, mágikus kalap. Egy piros kalap aranyló, kacagó csillagokkal. Mit nekem a vicsorgó pink, a habos, ragadós rózsaszín, a hebrencs zöld és kacagó sárga? Nem kell a kék sem, a mindenség atya. Nekem.

0: Piros kalap kell. Piros, mint az élet. Az álma szín. Sustorgó meséket sző, mint a vér, beborít, mint a születő nappaplana, szikrázik, mint a nyugati ég, színjátszó, illatos színpada. Szerelem, rózsa, vörös köd, lubogó láng, izzó parázs benne a kalapban. Egy piros kalap, az kell nekem. Elbűvölhetlek vele, ha felteszem. Ha fáradok, öblibe fekhetek, és szomorúságon belerejthetem. Gyengéden hűti lázas homlokom, melegít, ha szeretetlen vacogok a varázslatos piros kalapom. Egy piros kalap aranycsillagokkal. Hasamban zengi harang kondulása. Egy piros kalap segít, ha bicsaklik bennem a ritmus, a dallam, eltüntet, ha bántasz, láthatóvá tesz, ha az kell, hogy láss, vagy alábújhass. Mellém, az én piros varázskalapomba. Egy piros kalap, az kell nekem. Vele összeszedek vad indulatokat, kézen fogok elszabadult erőket, egy piros kalappal semmi az nekem. Ha már hajamon a nap, párnám a hold, tenyeremen ragyognak a csillagok, és csókod az ajkamon, majd kölcsön adom a piros kalapom.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Es, mindenhova es. Zap, szaporodjon, búza, bokosodjon, kisjárt, piasodjon.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. A következő mesében egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórú jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem, az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap úraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e, uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam? Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
2: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
1: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi lány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre? Mondta az asszony. mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
3: Ez a király városa.
1: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
4: Jól van, fiam,
1: mondja a király.
4: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
1: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu.
5: No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is.
1: A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony hátáról a pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
4: Hallod-e, te juhász legény, mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
1: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és itt van egy újabb találós kérdés a számotokra. Így hangzik. Ez a dolog sok színben és nagyon sok fajtában létezik. Ha belenyúlsz, mindig találsz benne valamit, de sosem tudhatod, mit rejt. Kivéve abban az esetben, ha átlátszó. Hordhatod a válladon, a hátadon, de ha olyan kicsi, a kezedben is foghatod. Ha iskolába mész, akkor segít neked elvinni a könyveidet. Mindenkinek hasznos társ lehet. Mi lehet ez? Igen, ez a táska! Fantasztikusan ügyesek vagytok! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
7: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A lábuk, mintha magától kezdett volna lépkedni. Az út kanyargósan ugyan, de a városba vezette őket, ahol soha addig nem látott világ tárult elébük. Emberek sokasága, boltok, járművek, s mindenféle csuda várta őket.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Mirmur a kandúr. Hogyan került Mirmur a kandúr Slukk-ödön kabát zsebébe? Erősen tűzött a nap, és Slukk-ödön az öregedő házaló úgy érezte, hogy pont az ő tarkójára. Hiába sietett vagy lassított, a nap utólérte, bevárta, és megkettőzött erővel sütötte kopaszodó koponyáját. Slukk-ödön sóhajtva föladta a harcot, megigazította kifakult hátizsákját és lemondóan fürkészte a poros akácfákat, foghíjas léckerítéseket, a konyhajtókra szögelt lepedőket, az udvaron elnyúló liegő kutyákat, és egy másodpercre világosan érezte, hogy kár volt lejönni falura. Ebben a hőségben úgy sem tud semmit vásárolni, eladni, s egy pillanatra fölrémlett előtte, mint egy látomás, lefüggönyzött hűvös szobája, és egy pohár, jéghideg fehér habos sör. A kis csacsi, Mirmur és Morzsa a léckerítés aljából bámulták a tétován áldogáló koponyáját óriási kockás zsebkendővel törölgető Slukk-ödönt. A kis csacsi szólalt meg először.
2: Eltévedt, mondta. Egészen biztos, hogy eltévedt, azért van úgy kétségbeesve.
1: Mirmur nem szólt semmit, csak morgott. Morzsa kidugta az orrát a léc között, és úgy szimatolt. Ismerős szagokat, egyszer már felfogott illatokat hozott feléje a szél. Orrát mozgatva gondolkozott, aztán azt mondta.
2: Ez egy öreg házaló. Két évvel ezelőtt már volt itt, ócska ruhákat vett, húsdarálót, borotva pengét meg ilyesmiket adott el. Nem tévedt el, csak melege van.
1: Mirmur rábólintott olyan pofával, mint aki pontosan ezt akarta mondani, a kis csacsi pedig leplezetlen tisztelettel nézett Morzsára. Slukk-ödön végre elindult, egyet-kettőt kiáltott, hogy használt ruhát veszek, aztán befordult az egyik kapun. A kis csacsiék megunták az ácsorgást, és visszamentek a többiekhez. Csinnadratta, Bóbice és Paprika Jancsi az üres nyúlketrec árnyékában ültek, és bámulták az eperfe alatt totyogó kacsákat. Mit játszunk? Kiáltott föl Paprika Jancsi, mikor meglátta a közeledő kis csacsiékat. Vékony hangon Bóbice is utána mondta. Mit játszunk? Mirmur komoly pofát vágott, és fokhegyről odavetette.
2: Házalósdit.
1: Az mi? Kérdezte Paprika Jancsi.
2: Hát azt kell kiabálni, hogy használt ruhát veszek, meg izzadni kell, és egy nagy zsebkendővel a tarkunkat törölgetni.
1: És még mit kell csinálni? Kérdezte Paprika Jancsi. Mirmur a fejét vakarta.
2: A többi nem jut eszembe, mondta.
1: Csinnadratta az ólom katona hajolt előre az árnyékból.
2: Ezt a játékot még dolgozd ki jobban. Addig is játszunk bujócskát. Azt legalább tudjuk.
1: S rögtön el is kezdte a kiolvasót.
2: Egy begy, liba begy, öreg baka arra megy, világjáró tengerész, a fa alatt heverész, sikárkefe csupa hab, ül a pléteknő alatt.
1: Paprika Jancsira jött ki a kiolvasó, ő lett a hunyó. Arccal a nyúlketrec falának fordult, és elkezdett hadarva számolni. 10, 20, 30, 80, 90. A többiek elosontak búvóhelyet keresni. Mirmur szaglászva lopakodott, lehasalva kúszott egész a konyháig. Hova bújjon? Az igazat megvalva, már minden valamire való búvóhelyet ismert mindenki. Annyit játszottak bujócskát. Egyszer csak Mirmur szeme felcsillant az örömtől. Ez igen, itt biztos nem találják meg. A szögön egy kabát lógott. Mirmur egy pillantás alatt felmászott az ajtófélfán, és belebújt a kabát zsebébe.
2: 190, 200,
1: Paprika Jancsi befejezte a számolást. Aki bújt, bújt, aki nem bújt, nem bújt. Megyek!
2: Mirmur hallotta még messziről Paprika Jancsi halk hangját. Kuncogott egy kicsit, engem ugyan keresettek, gondolta, és kényelmesen elhelyezkedett a zsebben. A kabátot sütötte a nap, s bent a zsebben kezdett egyre melegebb lenni. Mirmur bizony lassan elaludt. Sluk ödön az öregedő házoló nyomakodott be a kapun, köszönt, majd nézegetni kezdte a kabátot.
1: Mi tetszik? Szólt ki a konyhából Jánoska mamája.
2: Használt ruhát veszek, válaszolt röviden Slukködön, és nem vette le a szemét a kabátról. Nincs eladó semmi, jött ki Jánoska mamája.
1: Slukködön ravaszul összehúzta a szemét, és édesen mosolyogni kezdett, hogy a ráncok össze-vissza futottak az arcán. Nem olyan ember ő, aki csak úgy az első szóra elmegy. A kabát különben is megtetszett neki. Igaz, hogy kicsit poros volt, de hát, ha kikeféli, kivasalja, olyan lesz, mint az új.
2: Hunyorgott még egy kicsit a szemével, és lassan, ravaszul, mint a vadászó róka kerülgette a kiszemelt vacsorának valót, nem beszélt a kabátról, hanem kezdte kirakni a kincseit a fakult hátizsákból. Metszőolló, vadonatúj, mondta, majd gyorsan folytatta. Habverő, valódi svéd acél, torta szeletelő, rozsdamentes laskaszedő, nikkelezett diótörő, sárga rész, dereje szagató, tessék csak megfogni bátran. Sluk bácsi még rosszat nem adott el.
1: Mi tagadás? Az öreg házaló értette a módját, hogyan kell elkápráztatni, elkábítani a vevőt. Jánoska mamája tétovázott a csillogó-villogó, szép sorba kirakott kincsek előtt. Slukködön, mint egy öreg, ravaszszemű, ráncos arcú varázsló figyelte.
2: Talán ezt, nyúlt a sárga rész dereje szaggató után Jánoska mamája, az enyém úgyis elromlott, szép a többi is. Az egészet magának adom, szólt ravaszul Slukködön, és nem is kérek érte pénzt.
1: Jánoska mamája értetlenül nézett rá.
2: Mondta Slukködön, elég poros, elég kopott, de ha más nincs, ez is jó. Ezért az ócska kabátért odaadom.
1: S már fogta is a kabátot, s dugta bele a kifakult hatalmas hátizsákba.
2: Hát jó, sóhajtott Jánoska mamája. Szegény uramé volt.
1: Slukködön elköszönt, lábával behajtotta a kiskaput, s vidáman poroszkált a poros akácfák alatt a vasútállomás felé.
2: Nincs elveszett nap, gondolta magában. Slukködön még tud üzletet csinálni. Slukködön még nem olyan öreg.
1: Megváltotta a jegyet, mert meleg volt, és az üzletre is inni kellett, beült a restibe, a piros terítős asztalok közé, és kért egy korsó, fehér habos, jéghideg sört. Míg a sört hozták, a kabátot a szék támlájára tette, és kortyolgatás közben nézegette. A vonat késett, meleg volt, és a kabát is egyre jobban tetszett neki. Egy szóval Slukködön az öregedő házaló egyre több korsó sört eresztett le a torkán. Kicsit imbolygott is, mikor bejött a vonat. A pincér meg úgy adta rá a kabátot a hátizsákra. A kabát bő volt, s a hátizsák kinyomta, mint valami púp. A fülke üres volt, az öreg házaló leült az ablak mellé, és szunyókálni kezdett. Arra ébredt fel, hogy a kalauz szólítgatja, és a jegyet kéri.
2: Igenis, azonnal,
1: motyogta slukködön, belenyúlt a kabát zsebbe, s az álmosan pislogó mirmúrt nyújtotta a kalauz felé. Szép kis macska, mondta a nagybajuszú kalauz, és megsimogatta a rémült mirmúr fejét. Barátságos pofikája van. Sluk ödön úgy fogta mirmúrt, olyan kétségbe esett ábrázottal, mint aki rosszat álmodik, és nem tud felébredni. Másik kezével a nadrág zsebébe nyúlt, és odaadta a jegyet. A kalauz kezelte, szalutált, és elment. Mirmúr fészkelődött Sluk ödön kezében. Az öreg házaló maga felé fordította a kandult, és úgy nézték egymást kíváncsian, töprengve, mint régi ismerősök, akik hosszú-hosszú idő után találkoztak. Szólalt meg végre Slukködön. Mirmúr nem szólt semmit. Igyekezett barátságos képet vágni. Hát jó, fejezte be Slukködön a hümmögést. Úgyis olyan egyedül vagyok, te meg kis helyen is elférsz, igaz? S fáradt, kék, öreg szemmel nézett Mirmúrra, s letette az ablak elé a felhajtható asztalkára. Mirmúr az üveghez nyomta az orrát, úgy bámulta az elsuhanó villanypóznákat, a dróton ülő, meg-megrebbenő vadgalambokat, a lassan forduló tájat. Magához tért az ijegységből, és Slukködön is barátságosan viselkedett. Dobogó szívvel érezte, hogy új, izgalmas kalandok várnak rá. Visszanézett az öreg házalóra, de az már félre billent fejjel aludt.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hallgassátok csak, ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt énekeljétek velünk hangosan.

0: Sziasztok! Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró. Mondjátok velem. Répa retek mogyoró. Menjünk a következő mondat részre. Korán reggel. Most mondjátok velem. Korán reggel. És menjünk a végére. Ritkán rikkant a rigó. Mondjuk együtt. Ritkán rikkant a rigó. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa retek mogyoró. Korán reggel. Ritkán rikkant a rigó. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozából, 4 fogvályót szúrt bele, már is elkészült a kisbabája. Volt 2 karja, 2 lába, egy kis piros szalagból bidres-bodros szaknyácskája. Arcot festett neki, a makk kis kalapja meg jó lesz sapkának. Zsófi kiválasztott néhány makkot, és babatányérokat csinált a kalapjukból. Csészéket meg csészealjakat is készített magból. Igazán nagyon jól sikerültek. Aztán csinált ő is olyan babát, mint Annuska, de ez fiúbaba, Peti a neve. A babák vendégséget rendeztek, és meghívták uzsonára a kislányokat, Marikát, Annuskát, Zsófit. Marika nem jött el, mert rengeteg dolga volt. Makkot ültetett, hogy szép tölgyerdő nőjön ki belőle. 3 makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor 3 kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. 1-2-re bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A 2 baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig 1000 számra hullott, potty a fűre, potty a háztetőre, onnan lefelé gurult, potty és potty.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kicsit ringatózhatunk is.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, Elefánt a kerékpáron. Elbertina, az elefánt, minden vágya az volt, hogy kerékpározzon. Naponta nézte sóvárogva az állatkert előtt biciklivel elhaladó családokat, akik nagyokat nevetve suhantak el a liget felé. Elbertina is szerette volna megtapasztalni ezt a csodálatos érzést, de sajnos elefántok számára nem készültek kerékpárok. Még Pollinak, a papagájnak is volt egy háromkerekű járműve, amellyel a közönségét szórakoztatta minden fellépéskor. És Huncutka, az egykor cirkuszban dolgozó majom is kapott egy egykerekűt az őt gyakran meglátogató poronmestertől. Elbertina egy pipacspiros kétkerekűről álmodozott, amelyen csengő, lámpa, fék és csomagtartó is van. Szegény pára annyira sóvárgott utána, hogy egy nap megkérte a postást, hogy legalább egy körre adja kölcsön a kerékpárját. A postás nagyon kedvelte Elbertinát, de nem tartotta túl jó ötletnek, hogy az elefánt épp az ő bringáját próbálja ki elsőként, amelyet pont a napokban újított fel. Csak egy kör, egy rövidke tekerés, és már is visszaadom, ígérem, fogta könyörgőre Elbertina. A postás igencsak megsajnálta az elefántot, s beadta a derekát. Jó legyen, de nagyon vigyázz rá. Elbertinával madarat lehetett volna fogatni örömében. Hamar fel is ugrott a kölcsönbiciklire, amely pillanatok alatt elgörbült alatta. A postás elájult az ijegységtől. Hideg vízzel kellett fellocsolni, hogy magához térjen. Mérgesen tolta el a megrongálódott járművet az állatkert területéről.
3: Bocsánat, nem akartam, de annyira szerettem volna kipróbálni,
2: szabadkozott Elbertina elpigyeredve. Pár nap múlva arra járt a kertész a kerékpárjával. Narancssárga váza, széles ülése és cifra lámpái voltak. Elbertinát ismét megigézte a látvány. Olyannyira, hogy teljesen elfelejtette, mit művelt a postás bicikliével. Félénken közelítette meg a kertészt, aki épp a bokrokat kezdte metszeni.
3: Ne haragudj, de nem adnád kölcsön a kerékpárodat? Csak a majomházig tekernék vele,
2: mondta suttogva az elefánt. A kertész megcsóválta a fejét, de aztán rábólintott a dologra. Egye fene, próbáld meg. Csak kibír téged is. A múltkor erősítettem meg a vázát. Elbertina megpördült örömében, s már indult is a két kerekűhöz. Ráült, tekert kettőt, de abban a minutumban nagy recsenés hallatszott.
3: Jaj ne, mit csináltál vele?
2: Rohant oda a kertész, eldobva a kezéből a metszőollót.
3: Bocsáss meg nekem, mondta sírva az elefánt. Nem akartam tönkretenni, én csak...
2: S be sem fejezve a mondatát, elszaladt. Az állatkert dolgozói aznap este gyűlést tartottak. Az elefánt gondozója, Kobaldi úr, szót kért. Arra gondoltam, hogy készíthetnénk egy egyedi kerékpárt Elbertinának. Egy nagyot, egy erőset, amely elbírja őt. Minden vágya ez. Úgy is közeledik a születésnapja. Megérdemli, mert jó szívű és kedves teremtés. Csak túlsúlyos kicsit. A dolgozók mind egyetértettek a gondozó kijelentésével. Együtt láttak hozzá a különleges járgány elkészítéséhez. Konrád a karbantartó hegesztett, Benedek az idomár festett, Rafael úr pedig az igazgató maga szerelte fel a csengőt, a lámpákat és a fékeket is. A nagy munkálkodásban még a postás és a kertész is segített. Az elkészült kerékpárt Margitka, a takarítónő pedig szépen áttörölgette és becsomagolta. Eljött a nagy nap. Elbertina az 5. születésnapja alkalmából a kedvenc masnyiát tűzte a füléhez, a fejére pedig egy virágmintás szalmakalapot tett. Az állatkert minden lakója és dolgozója őt ünnepelte. A jeles alkalomra színes szallagokkal díszítették fel az épületeket és a fákat. Az elefánt 3 emeletes tortát kapott, s mindenki megtapsolta őt. Az ajándékot Kobaldi úr, a gondozó hozta elő. Tessék, Elbertina, ez a tiéd, mindannyiunk közös ajándéka, mondta meghatódva, mert már sejtette, hogy nagy lesz az öröm. Az elefánt odalépett a nagy csomaghoz, és izgatottan tépte le róla a selyem papírt. Egy darabig csak állt, nem akart hinni a szemének.
3: Ez az enyém? Tényleg az enyém? És kipróbálhatom? Tekerhetek vele? Bárhol, bármikor?
2: tette fel egymás után a suta kérdéseket. Természetesen, felelte az igazgató. Rajta, próbált ki nyugodtan. Albertina örömittasan ugrott fel a járgányra, s csak tekert vele körbe az egész állatkerten. Suhant, száguldott, repült, mint a szélvész. Mindenki őt nézte, mindenki őt éjjenezte. Ő pedig határtalan boldogságot érzett a szívében, hiszen épp a születésnapján teljesült élete legszebb álma.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Zsombi és Gergő meséje következik, ami egy igazi barátságról szól, ami arról szól, hogy minden körülmények között kiállok a legjobb barátomért, megvédem, ha kell, harcolok érte. Gévai Csilla a szerző, és az a címe, hogy kiállok a barátomért. Aznap délután az oviban nagy volt a béke és a nyugalom. Zsombi és Gergő az új műanyag kockákkal játszottak. A csodálatos sárga kockákból annyi érdekes dolgot lehetett építeni, házakat meg iskolát, olyan városházát, aminek egy csengős óra lehetett a tetején. Az a csodaszép csengős óra. Mindenkinek az volt a kedvence. Volt rajta egy piros gomb, ha azt megnyomták a gyerekek, csilingelt is. Az óvónéninek már szabályt is kellett hozni arra, hogy ne legyen emiatt a csilingó óra miatt veszekedés. Igazságos döntés született, minden gyerek kettesével 15 percig játszhatott vele. Ezen a napon az utolsó pár Zsombi és Gergő volt, utána már lejárt a játékidő, és a gyerekek kimentek az udvarra. Zsombi nagyon szeretett Gergővel játszani, jól megértették egymást. Miközben építettek, halkan megbeszélték, hogy majd, ha nagyok lesznek, építészek lesznek, és ugyanúgy együtt fognak építeni, de akkor már igazi, nagy házakat. Figyelj, Gergő, és akkor majd viselni fogunk olyan sárga bukós isakot is, mert kimegyünk majd mindig megnézni, mennyit nőtt az új ház, mondta Zsombi lelkesen. Jó, viseljünk, válaszolt rá Gergő. Gergő hallgatag, visszahúzódó fiú volt. Már majdnem kész volt az építmény, amikor az óvónéni elkiáltotta magát, hogy rendrakás, utána kézmosás. Zsombi felpattant, és már rohant is a mosdó felé. Gergő pedig szófogadóan kezdte visszatenni az elemeket a dobozba. Pár perc múlva már minden a helyén volt. A gyerekek felvették a kinti ruhát, a kabátot, és már szaladtak is ki az udvarra. Mire visszaértek, az óvónéni már várta őket. Mindenkit megkért, hogy üljön le a mesélős szőnyegre, mert beszélni szeretne az ő okos és kedves nyuszi csoportjával. A gyerekek kíváncsian várták, hogy mit fog mondani nekik. Kedves gyerekek, tegye fel a kezét, aki ma játszott az építővel. A levegőbe lendült 8 kis kéz. Most pedig tegye fel a kezét, aki utoljára játszott a játékkal. Ekkor már csak Zsombi és Gergő keze maradt fent. A csoportban ekkor mindenki ezt a két kisfiút nézte. Az óvónéni ekkor lesütötte a szemét, majd így szólt. Rendben van, letehetitek a kezeteket. Amíg az udvaron voltatok, én ellenőriztem a kockákat, és sajnos a csengő hiányzik. Esetleg nem szeretnétek valamit mondani?
2: Én nem,
1: válaszolta határozottan Zsombi.
3: Én sem, mondta félénken Gergő.
1: Hát pedig az nem tűnhetett el csak úgy magától.
3: Persze, hogy nem, de mi sem voltunk, nem vettük el, állt ki magáért és a barátjáért Zsombor.
1: Együtt pakoltátok el? Kérdezte az óvónéni komolyan.
3: Á, igen, vagyis nem. Én kirohantam, Gergőre hagytam a pakolást, ez nem volt szép dolog tőlem, döbbent rá Zsombi.
1: Tehát akkor, Gergő, te voltál az utolsó, aki látta a csengőt, állapította meg az óvónéni. Gergő, te betetted a dobozba a csengőt? Kérdezte ekkor már csak Gergőt, az óvónéni. Gergő nem válaszolt, könnybe lábadt a szeme. Annyira rosszul esett neki, hogy az óvónéni azt hiszi, hogy eldugta vagy elvette a csengőt. Csak nézett maga elé, és egy picit ingatta a fejét. Zsombor, amikor látta, hogy a barátja szomorú, rögtön a védelmébe vette őt.
3: Óvónéni, Gergő biztos, hogy nem vette el a csengőt, ő ilyet soha nem csinálna.
1: Az óvónéni meglepődött Zsombor bátorságán.
3: De akkor hová tűnhetett a csengő?
1: Kérdezte Zsombitól az óvónéni.
3: Én tudom,
1: szólalt meg ekkor egy pöttöm lányka, Zitus.
3: Honnan?
1: Kerekedett el az óvónéni szeme.
3: Hát azért, mert lyukas a doboz,
1: válaszolt a Zitus nevetve. Az óvónéni ekkor felállt és odatette a dobozt a gyerekek elé. Kinyitotta, majd odahívta Zitust, hogy mutassa meg, mire gondol. A kislány odament és megmutatta azt a részt a doboz belsejében, ami mindent megmagyarázott. A doboznak ugyanis volt egy műanyag része, amin tényleg volt egy kis lyuk. A lyuk mögött pedig ott lapult a csengő. Az óvónéni rögtön megértette, hogy most bizony ő hibázott.
3: Félreértette a helyzetet, és igazságtalanul gondolt a Gergőről, hogy elcsente a csengőt. Gyerekek, látjátok? Egy felnőtt is tévedhet. Sajnálom, Gergő, hogy meggyanúsítottalak. Bocsánatot kérek tőled. Erre a megoldásra egyáltalán nem gondoltam. Ekkor Gergő felnézett, és rámosolygott az óvónéniére. Semmi baj. A legfontosabb, hogy Zsombi hitt nekem. Mert ő a barátom.
2: Csukás Mese Rádió. Köszönöm!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Ráduj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanúm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett.
2: Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok!
1: Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vonta taligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált.
2: Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette.
1: Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jó leső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna.
2: Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne.
1: Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának.
2: Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne lálam boldogabb ember.
1: S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő.
2: Álom ez, vagy valóság, töprengett magában.
1: De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő,
2: úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom.
1: Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról.
2: Végre aztán a hetedik nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajuk nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a záporeső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab részgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? Negyed nap újra fölcsapott vándor rongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
0: Csukás Mese Rádió. Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz? Nem talált? Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
3: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abálcszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült. De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon? Marasztalta a városi kisegér. Annyi finomság van még itt. A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni. Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle,

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok. Ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig a csodálatos tálról. Ez egy keleti mese, amit Fazekas László dolgozott át. Élt a régi időkben egy ember és annak három fia. Táró, Gyíró és Szabúró. Maga elé hívatja egyszer csak az apa három fiút, és így szól hozzájuk. Mindhármótoknak adok egy összeget, azzal induljatok neki a világnak szerencsét próbálni. És ezzel át is adott mindegyiknek egy-egy zacskó pénzt, és el is indultak mind a hárman. Gyíró és Szabúró szorgalmasan dolgozott, és hamarosan mindkettő annyira megszedte magát, hogy üzletet nyithatott. Táró elindult fölfelé a magányos és vad hegyekbe. Egyre mélyebben hatolt a hegyi vadonba, míg végül az ős rengeteg közepén elérkezett egy magányos, ősöreg asszony kunyhójához. Csodálatos és mindenképpen figyelemre méltó volt az ag erdő lakó. Amikor Tárót megpillantotta, így szólt hozzá: mi járatban vagy itt, az ember nem járt a vadonban? Táró elmondott neki mindent. Erre így szólt a remete asszony: akkor semmi és senki nem gátolhat meg abban, hogy három évre szolgálatomba szegődj. Táró elfogadta az ajánlatot, és három éven át szolgálta. Naponta elment a forráshoz vízért, végzett mindenféle háztartási munkát, úgyhogy végül a ruhája teljesen elvásott, csak rongyfoszlányok lógtak rajta. Amikor letelt a szolgálat, az ősöreg asszony egy kopott, itt-ott kicsorbult tálat adott át Tárónak, szolgálata jutalmául, és így szólt: íme ez a tál a legértékesebb kincs a világon, jól vigyázz rá! Ha bármit is kívánsz, és hangosan kimondod, miközben a tálat óvatosan megdörzsölöd, a kívánság azon nyomban teljesül. A három év elteltével Gyíró és Szabúró tehetős, köztiszteletnek örvendő kereskedőként ért vissza az apai házba. Táró azonban toprongyos, nincstelen koldusként. Az apa haragosan nézett rá, tudni sem akart róla. Táró azonban így szólt: mivel három évnyi távol lét után térek vissza őseim hajlékába, nem úgy volna-e illő, apám, hogy meghívjuk a rokonokat, jó barátokat és az egész szomszédságot? Apja azonban kinevette és így felelt: mit gondolsz, ki jönne el erre az ünnepségre, hiszen toprongyos koldusként érkeztél haza? Táró azonban kitartott akarata mellett, és így szólt: hívass csak meg a vendégeket, a többi az én gondom. Azzal lopva elővette a tálat, óvatosan megdörzsölte, és így szólt: pénzt, szép ruhát, mindent, ami az ünnepséghez kell. Hirtelen azt se tudta az apa, hova legyen a csodálkozástól, amikor újra megpillantotta a fiát ünnepi díszben, a gazdag lakoma minden kellékével körülötte. Nagy örömmel és szeretettel üdvözölte, gyorsan elküldött a rokonokhoz, barátokhoz, szomszédokhoz, és ünnepi lakomára hívta őket. El is jöttek a vendégek, és az örömünnep végeztével gazdagon megjutalmazva térhettek vissza otthonukba. Táró lett az ország leggazdagabb embere, gond nélkül élt haláláig.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, hallgatók! Én Zokni vagyok.
2: Én pedig kifordított cimborája, inkoz!
1: Képzeljétek, most jártunk utána annak, hogy a ruhák előállításához is elengedhetetlen a...
2: víz. Egy pólóhoz átlagosan 2700 literre van szükség.
1: No de mennyi lehet a 2700 liter?
2: Hát az biztos, hogy sok-sok-sok vízzel telik át.
1: És ez csak egy póló.
2: Zokni? Ez azt jelenti, hogy amikor minket készítettek, akkor is sok vizet használtak fel.
1: Igen, de minket nem dobnak ki csak úgy, még ha ki is szakadunk. Ruhamanó mindent újra hasznosít.
2: Még szerencse. Ti is inkább próbáljátok meg sokáig hordani a megvásárolt ruhákat.
1: Ha pedig már nem kellenek, ne dobjátok ki. Inkább ajándékozzátok el, hogy új gazdára találjon. Vagy vigyétek olyan helyre, ahol majd újra hasznosítják.
2: Vagy nézzétek meg Ruhamanó ötleteit.
1: Bizony, a hetet hét kalandban. Minden nap hétfőtől péntekig.
2: Vagy a YouTube-on. Ott is megtalálható.
1: Vagy a MediaClicken is.
2: Jó, legyen az. Sziasztok!
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes MediaClicken.
6: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
6: Mind meséstek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Üdvözlet, földlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én ma abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magamban hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Hunor program jelvényének is egy központ jeleme.
2: Bóra Ferenc, reggel a csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Nimrodnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája volt, ménese ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem a két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű regény volt mindkettő. Sasa szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród is, akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége Enék királynő. Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákopatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiú kapjuk el, nélkül is elmentek vadászni. Egyszer épp napjuk országának a határán vadászgattak a kíséretükkel. 50 deli levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan madat letelített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan ám, amilyet még sose láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor lovára pattanva. Legjobb volna elevenel elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá 100 vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszálltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagy ötszökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csuda szép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz nyüzsög a folyóban a hal. Helyöcsém, szeretnék én itt sátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szendékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta a szendékukat, csak Enék királyné is apánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a 100 vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint lilion virágok a szélben. Hunor és magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk? Ebből lesz csak nagy lakodalom? Úgy is lett, Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki: én az urad leszek, te a feleségem. Ásókapa válaszol el bennünket egymástól. Hunornak és magyarnak jutott a két királylány. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, és azok voltak a hunok. A keleti fele pedig magyar Leventének, és ezek utódjait nevezték a magyaroknak. Az országot Szitja országnak. Ez a szép mondat pedig szájon tovább is, szájról szájra. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: haszon.
1: Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért.
0: Drága!
1: Nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit áld érte?
0: Három futást, hat parolást.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, a tesóm kölcsön adta a kedvenc labdáját egy fiúnak az osztályból. Mondta, hogy nagyon vigyázzon rá.
3: És? Vigyázott rá?
2: Dehogy is. Mindenki rúgdosta, berepült a tüskés rózsabokorba, majd amikor ki akarták pecázni onnan, belepottyant a sárba. Aztán képzeld, hogy a tesóm másnap találta meg az udvar sarkában.
3: Hát, akkor ez a labda bizony Ebek 30-adjára jutott.
2: Az mit jelent?
3: Azt, hogy nem vigyáztak rá, nem törődtek vele, elhanyagolták, hagyták tönkre menni. Régen így mondták, amikor valami gazdátlanul hevert, mintha csak a kutyák martaléka lenne. Vagyis Ebek 30-adjára jutott.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen fél oldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd fél oldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapod szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom-pom, pompás szép új kalapom, pom-pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburd és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni. Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a Vörös Keresztet. Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott, remegve.
2: Ott van, ott van, miatta jajgatok, meg remegek.
1: Mi van ott?
2: Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes, és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
1: Picúr oda nézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette.
2: Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál. Remélem, sálat nem eszik.
1: Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult.
2: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
1: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
2: Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
1: A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta.
2: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop.
1: A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött. Arrébb söpörte tapsifülű, te két balkezes. Nem kapok levegőt. A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát. Levágjuk, nyissz-nyissz, behajtjuk, hopp-hopp. Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyissz-nyissz, hopp-hopp. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy te, rossz csont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se perte, tapsifülű. Most porolj, te szörgombóc! Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon. Nézd a kajlát! Kiáll a szőre. Nézd a csámpást! Lelóg a karimája. Te világ csúfja! Te torzomborz! A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Ti kiglancolt nyavajások! A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett. Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja ez a csámpás torzomborz? Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak, akkor jó leszek. Kalappusztítónak, akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett.
2: Jaj, erre jön, ott jön!
1: Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott. Kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap? Pompom fogvacogva válaszolt.
2: Nincs.
1: Picur megrázta a fejét is, bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott. Nem érdekel a vacak nyaksálat. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Rrr, azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette. Egészen beleizzadtam. Picur aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva

0: épp egy nagy bőröndel állt a kapuban.
1: Engem kerestek? Kérdezte udvariasan.
0: Téged? Jaj, de jó, hogy megtaláltunk, lihegte Picur.
1: Hát igen, épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam,
0: mutatott rá a nagy bőröndre gombóc Artúr.
1: Valódi külföldi csokoládé.
0: Külföldi is jó, rikkantott a pompom.
1: Igen, igen, mosolygott gombóc Artúr. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is.
0: Miért kerestek?
2: A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picur.
0: Gombóc Artúr lelkesen bólogatott.
1: A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha csokoládéról akartok velem beszélni.
0: Picur kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról.
1: De nem akármilyen kalapról.
0: Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére.
1: De hiszen nekem már van kalapom, és nem is akármilyen.
0: Igen, igen, hadarta Picur. Nagyon szép kalapod van. De most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről.
1: És rá kell szoktatni a csokoládéra,
0: szúrta közbe pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét, motyogva.
1: Leszoktatni? Rászoktatni?
0: Igen, igen, bólogatott Picur. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette.
1: Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó.
0: Hozd a csokoládét, mutatott pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette.
3: Vigyázz a kalapot!
0: Kiáltott pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta.
1: Na hát, micsoda pompás étvágya van. De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre.
3: Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom?
0: Torzombos kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte.
1: Szereted a csokoládét?
0: Nem szeretem. Még sos ettem. Csak kalapokat ettem, morgott Torzomborz kalapevő.
1: Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi.
0: Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét.
1: Kíváncsi vagyok rá, harape, kuncogott Picur. Attól ne félj. Aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom.
0: Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét.
1: Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd,
0: majd
1: majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban.
0: Torzombos kalapevő követelőzve hadarta.
1: Kérek, kérek, még!
0: Ráharapott, sikerült, örvendezett Picur. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott.
1: Te még kezdő vagy, még bele kell jönned.
0: Figyelj!
1: Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked.
0: Picur vigyorogva jegyezte meg.
1: Ilyen szép torzomborz karapja nincs senkinek.
0: Gombóc Artúr vidáman helyesed.
1: Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ezután dupla adagot kell beszereznem.
0: Picur az órára nézett.
3: Jaj, elkések, rohanjunk!
0: Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától.
2: Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába.
1: Pic úr, megvárhatlak?
2: Kérdezte Pompom az ajtóban.
1: Megvárhatsz,
2: mondta mosolyogva Pic úr.
4: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!

Szamár bőrkirályfi. Élt egyszer egy jóságos király és annak felesége. Megvolt mindenük, mit kívántak, csak egy gyermek hiányzott a királyi párnak. Búsultak is emiatt szüntelen, a királyné napjában többször emlegette, bárcsak lenne egy gyermeke. Aztán egy napon rájuk mosolygott a szerencse, s végre gyermekük született. De a pár megrémült, mikor meglátta, hiszen szamár alakja volt a kisbabának. A királynő legszívesebben elűzte volna, de az öreg király a következőt mondta. Mégiscsak az én fiam. Legyen ember vagy szamár, ha felnő, övé lesz a trón, s az egész ország. Így cseperedett fel az udvarban a királyi csacsi, egész nap csak játszott, és zenét hallgatott. Az volt az ő kedvenc elfoglaltsága. Elbűvölte a lant csodálatos muzsikája. Mikor idősebb lett, fogta magát, s elment a lantmesterhez. Taníts meg engem is zenélni. Ígérem, nem fogok henyélni. De a muzsikus kételkedett. Hogy fogod a patáiddal a húrokat pengetni? Túl nagyok. Nem fog ez menni. De a csacsi kitartó volt, s addig gyakorolt, míg zenéjéhez nem volt fogható a világon. Ám egy nap, miközben sétálgatott, egy kutat pillantott meg. Belenézett, s meglátta az óriási szamárfüleket. Úgy elszörnyedt, hogy eldöntötte menten, ő bizony világgá megy. Addig ment, mendegélt, míg eljutott egy távoli országba. Bekopogott a palota ajtaján, de az nem nyílt ki. Ekkor elkezdett a lantján játszani. Meghallotta a játékot a kapuban álló őr, s már is szaladt a királyhoz, hisz annak jó füle volt a muzsikához. Engedd be azt a páratlan zenészt, hadd vigadjon a nép! Parancsolta a király, s már bent is volt a szamár a palotában, a vendégsereg legnagyobb ámulatára. A nevetéstől majdnem szétpukkadtak. Sosem láttak még pengető szamarat. Folytatódott aztán a jó kedv, mikor a csacsi úgy döntött, leül az asztalhoz. A király is szerette a tréfát. Hát megkérdezte, tetszik-e neki a királylány. Az meg csak bólogatott, hisz a királylány szépségéhez semmi nem volt fogható. Odaültette tehát a szamarat a királylány mellé, így ebédelt meg az egész kastély. A szamarat végül úgy megszerette az öreg király, hogy arra kérte, ne hagyja el többi a palotát. Ott éldegélt hát tovább a csacsi a király udvarában, sétálgatott, barátkozott, s alantyával szórakoztatta az embereket. Aztán egy nap elfogta a honvágy. Drága uram, engedj most már haza! De a király nem szívesen engedte volna. Inkább megpróbált a kedvében járni. Mondd, mit kívánsz? Kérhetsz bármit. Arany, ékszer, drágaság. Mire vágysz? De a szamárnak bizony egyik sem kellett, hanem megcsillant a szeme, mikor a király a lánya kezét ajánlotta fel. Még aznap összeházasodtak, megtartották a lakodalmat, a csacsi pedig ott maradt a kastélyban. Mikor pedig eljött a nász éjszaka, az aggódó király egyik szolgáját a függöny mögé bújtatta. Onnan kellett kilesnie, hogy a szamár
rendesen viselkedik-e. Azután belépett a szobába az ifjú pár, a szamár bezárta az ajtót, majd levette a gúnyáját. Egyszeriben ott állt a királylány előtt egy jóképű legény, s a lány a csodálkozástól csak dörzsölte a szemét. Valójában királyfi vagyok én, kin átok ül már rég. Ahhoz, hogy a szamárbőrt ledobhassam, feleséget kellett találnom magamnak. A lány pedig ölelte, csókolta, úgy örült a királyfinak. Ám reggel a fiú a szamárbőrt újra magára húzta, s úgy sétált ki a palota udvarára. Közben a király kifaggatta leányát. Milyen volt a nász éjszakád? Nem bánt, hogy a férj urad egy szamár? Ó, édesapám, nincs a földön senki, kit jobban tudnék szeretni, válaszolta a lány, de a király nem értette boldogságát. Ám nem sokára jött hű szolgája, s ő rávilágított a turpisságra. A király nem hitt a fülének. Még hogy az ő veje egy szamárbőrbe bújt herceg. Gondolt egyet, este bizony ő is meglesi. Mikor beesteredett, a király elbújt a szobában, s várta a fiút. Végül a szamárbőrbe bújt királyfi megérkezett, ledobta a szőrét, leheveredett, s egyből el is szenderedett. A király pedig óvatosan megfogta a szamárbundát, s már futott is vele a palotán át. Az udvaron nagy tüzet rakatott, s rávetette a szamár ruhadarabot. Reggel aztán meglepődött a legény, mikor nem találta a szamár bőrét. Már iszkolt is volna el a palotából, de akkor megjelent a szobában az elégedett uralkodó. Nem kell elfutnod, hisz tudom, ki vagy. Mivel igaz, s hű barát voltál, jutalmul tiéd a fele királyság. Így lett uralkodó a szamárbőrbe bújt királyfiból, s boldogságuknak nem akadt párja a világon.

0: Pegyedem, pegyedem.
1: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pullover azt jelenti áthúzni. No, de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már! Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gólya, aki lusta volt elköltözni. Amióta világ a világ, a gólyák költöző madarak. Ősszel, amikor elkezdenek hullani a fákról az aranyló levelek, készülődnek, összecsomagolják a holmiukat, és melegebb helyre repülnek. Itthon hagyják a magas fákra, erős kéményekre épített tágas fészkeiket, a vastag jégpáncél alá bújó folyókat, és a téli álmot alvó természetet, hogy nyaraljanak egy kicsit. Minden kis gólya megtanulja, hogyan kell hamar összekapni az utazáshoz szükséges holmikat, és már az első repülési órán az a lecke, hogy minél messzebb tudjanak repülni. Nem különbözött ebben a többi gólyától az a gólya sem, akiről ez a mese szól. Amikor kicsi volt, minden évben megtette a hosszú utat a szüleivel oda és vissza, oda és vissza, oda és vissza. De minden évben egyre nehezebben és egyre kedvetlenebbül vágott neki az útnak. Egyre jobban fájt a szíve, hogy itt kell hagynia a sok ismerős fát, folyót és házat, és minden évben egyre hamarabb szeretett volna hazaindulni. Amikor már akkora gólya lett, hogy kirepülhetett az otthoni fészekből, és a szomszéd kéményen épített magának sajátot, nyár végén azt mondta a szüleinek. Tudom, hogy mi a szokás, de én idén nem repülök délre. Az anyukája menten a szívéhez kapott, az apukája pedig kicsit beljebb húzta hosszú nyakát, és majdnem félrenyelt egy békát. Jól meggondoltad ezt, fiam? Kérdezte tőle. Jól bizony, válaszolta komolyan a gólya. Értem én, hogy a gólyáknak költözni kell, de valahogy nem érzem magam kellemesen máshol, csak itt. Idén maradni szeretnék, mondta komolyan. Az anyukája és az apukája egymásra néztek, és fejcsóválva, kelepelve próbálták meg jobb belátásra bírni, de hasztalan. A gólya mit sem törődött a kérlelésünkkel. A gólyák között hamar híre ment, mire készül a különc gólya, és sokat pletykáltak a háta mögött. Szerintem csak a szárnya nem bírja a hosszú utat, suttogta valaki. Szerintem csak lusta, vágta rá erre egy másik. Ugyan már, lehet, hogy csak a meleget nem bírja, találgatta a harmadik, de a mi gólyánk erre oda sem figyelt, mert ennél sokkal komolyabb és fontosabb dolga akadt. A gólyák ugyanis a meleget szeretik, ezért a fészkét is jó melegre kellett csinálnia, különben megfagyott volna télen. Ezért a legjobbhoz fordult, akitől csak tanácsot kérhetett. Felkereste a bölcs és öreg baglyot, hogy segítsen neki. A bagoly először összehúzott szemmel méregette a gólyát, aki nem akart költözni. Aztán megenyhült.
2: Jól van, segítek, mondta neki. Mert ritka az ilyen költöző madár, aki maradni akar. Elárulok neked egy nagy titkot a fészkedről, amit egyik gólya sem tud, aki nincs itt télen. Gyere közelebb, hogy a füledbe súgjam.
1: A gólya kíváncsian hajolt közelebb a bagolyhoz, aki megosztotta vele a várva várt titkot.
2: Nem kell csinálnod semmit a fészekkel, mert egy kéményem van. Ha fűtenek az emberek, fűtik a te fészkedet is.
1: A gólya nagyon megköszönte a segítséget, de alig bírta ki, hogy el ne árulja a többieknek. Végül csak nem mondta el senkinek, ahogy a bagoly kérte. De a tél előtt még volt egy fontos dolga. Valahogy meg kellett oldania, hogy ő maga ne fázzon. Fel is kereste az egyik kedves barátját, a bárányt, hogy segítsen neki. A bárány szívesen segített a gólyának. Adott neki egy nagy gombolyag fonalat, ami a saját szőréből készült, és azt tanácsolta neki, hogy a szép hosszú csőrével kössön belőle magának pulóvert. A gólya neki is nagyon hálás volt, és már úgy érezte, hogy teljesen felkészült a térre, amikor hirtelen eszébe jutott valami. Az ennivaló. A fészke már meleg, ruhája lesz, de mégis mit fog enni? A családja és a többi gólya már javában cihelődött, készültek a nagy útra, és ő csak arra tudott gondolni, hogy nem lesz majd mit ennie. Nehéz szívvel integetett a többi gólyának, mikor azok elindultak. Le is ült nagy magányában a folyópartra, és már majdnem búskomorságra adta volna a fejét, amikor arra jött egy kacsa.
2: Hát te miért búsulsz, gólya? Miért nem mentél a többiekkel?
1: Kérdezte. Mert nem akartam, válaszolta szomorúan. De most jöttem rá, hogy bár a fészkemet melegítik, pulóvert meg kötöttem magamnak, ennem viszont nem lesz mit.
2: Egyet se félj, mondta neki a kacsa. Én aztán tudom, hol vannak a téli falatok.
1: Azzal elvezette a gólyát a folyó kis öbléhez, ahol a fagyott víz tel is tele volt ebihalakkal. A gólya nagyon megörült, és nagyon hálás volt a kacsának, aki csak mosolyogva csóválta a fejét. Így történt, hogy a gólya, aki nem akart költözni, szépen lassan beletanult a téli életbe. És azóta sem megy sehova, mert neki otthon a legjobb.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

a sárga gólya. Élt hajdanán, Kína hegyei közt, az egyik falucskában egy szegény árva diák. Habár a fiú igen szorgalmas volt, s nagyon jól tanult, nem volt, aki eltartsa, s alig tudott némi aprót összekuporgatni. Félő volt, hogy lassan éhen fog halni. Egy nap éppen az utcán bolyongott korgó gyomorral, mikor az egyik tejaház tulajdonosa megszánta a szerencsétlen ifjút, s behívta magához. A fiúnak talán még soha nem volt olyan jó dolga. Etették, itatták, s a gazda felesége leste minden kívánságát. Hanem a fiú szerény és illemtudó természete azt tanácsolta, hogy mennie kell. Megköszönte a gazdáék segítségét, majd így szólt. Mivel pénzem nincs, máshogy hálálom meg a kedvességeteket. S előkeresett zsákjából egy sárga krétát. Majd odament a tejaház egyik falához, és egy olyan élethű sárga gólyát rajzolt fel rá, hogy az majdnem elszállt. Íme a sárga gólya. Ha megfogadjátok tanácsom, több pénzt kereshettek vele, mint amennyit valaha is tudnék adni nektek. És így folytatta. Ha a tejaház megtelik vendégekkel, kérd meg őket, hogy tapsoljanak hátra. A gólya pedig le fog jönni a falról, és csodás táncot lejt majd. De jól vigyázz, ha csak egy ember látja, ki ne próbáld. A házaspár csak mosolygott a fiún. Megköszönték a gólyát, de nem hittek a varázs erejében. Aztán elbúcsúztak, és a fiú elindult a nagyvilágnak. Noha a gazda nem hitt a varázslatban, gondolta, azért mégis tesz egy próbát. Megvárta, hogy a tejaház megteljen emberekkel, majd megkérte őket, hogy tapsoljanak hármat. Éppen ahogy a fiú mondta. És akkor a madár valóban életre kelt. Leszállt a falról, és olyan szépen illegette magát a zenére, hogy mindenkinek elállt a szava a csodálkozástól. Majd mikor befejezte, mintha mi se történt volna, visszament a falra. Bizony hamar híre ment a sárga gólyának, és a tejaházba csak úgy özönlöttek a mindenféle népek, hogy láthassák a táncoló gólyát. A fogadó minden este tele volt, és a gólya minden este eltáncolta az embereknek híres táncát. A gazda pedig úgy meggazdagodott, hogy nem sokára ő lett a faluban a legvagyonosabb ember. Hanem egyszer messzi földről arra tévedt egy gazdag hivatalnok. Valami dolga volt a faluban. Mikor meghallotta a sárga gólya csodáját, ő is meg akarta nézni. Igen ám, de a hivatalnok nem volt hajlandó mindenféle jöttment pórnéppel együtt tölteni az estéjét, hát magához hívatta a tejaház tulajdonosát. Elérakott két zsák aranyat, s megkérte a gazdát, hogy egyedül nézhesse végig a gólya táncát. A gazdát annyira megbabonázta a temérdek arany, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a diák. Belement az alkuba. A tejaház vendégeit elkergették, s a gazdag hivatalnok egyedül ült le az asztalhoz. Mikor hármat tapsolt a hivatalnok, a gólya lejött a falról. Ám most vidámság helyett szomorúság ült ki az arcára, és a tánca sem volt olyan pompás, mint korábban. Amint befejezte az előadást a gólya, visszament a falra. De akárhogy tapsolt neki a hivatalnok vagy a gazda, többé nem jött le onnan. Megbánta most már a gazda, hogy nem figyelt a diák intő szavaira, és a kapzsiság felülkerekedett rajta.
mellette nem volt mit tenni, a gólya ott maradt a falon, és idővel teljesen elhalványult. Most, hogy a sárga gólya nem parádézott többé, lassan a tejaház vendégserege is elfogyott, és a gazdának már nem ment olyan jól az üzlet. Aztán egy nap megjelent a faluban a szegény diák. Mikor a tejaházban meghallották, megörültek az árva fiúnak, gondolták, majd csak segít feléleszteni a gólyát, és ők újra vagyonos emberek lehetnek. De akárhogy szólongatták, a fiú mintha megnémult volna. Nem szólt semmit, csak a furujáján játszott egy gyönyörű dallamot. Amikor a gólya meghallotta, leugrott a falról, és a fiú után szaladt. Többé nem látta őket senkit.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hiszti mesék. Felnőtt mese. Egy nagyon hisztis pici lányról. Volt egyszer egy kicsi lány, akiről az egész környék tudta, mennyire szeret hisztizni. Már reggel kezdte, amikor anyukája fel akarta öltöztetni. Visítva tépte le magáról a ruhákat, csapkodott, dobálta magát. Szegény mama próbált kedvesen a lelkére beszélni, cselesen elterelni a figyelmét, de hiába. Ha túl sokáig húzódott az öltözés, a mama is ideges lett, veszekedett, kiabált, erővel próbálta felöltöztetni a kislányt. A végén persze nem jutott idő a reggelire, de ha jutott is, a kislány dacból nem evett. A bölcsibe vezető úton lefeküdt a földre, cipeltette magát, rugdosott. Pedig szeretett a bölcsiben játszani, mindig vidám volt, barátságos, dicsérték a gondozónők. Vásárlás közben ordított, minden édesség kellett volna neki. A buszon nem egyszer olyan jelenetet rendezett, hogy szegény mamája nem tudott hova lenni szégyenében. Máskor azért vágta magát földhöz, mert zöld helyett sárga szívószálat kapott. Nem lehetett kiszámítani. A szomszéd anyukák vonogatták a vállukat. Majd kinövi, ez csak a dac korszak. A vidéki nagymama nevetett. Kislányom, te is ilyen hisztis voltál, volt honnan örökölnie. A budapesti nagymama szerint minden gyerek így puhatolja ki, hol vannak a határok. Addig tart a hiszti, amíg engeditek neki, magyarázta a megtört szülőknek. A buszon is rendszeresen elhangzottak jobbnál jobb vélemények. Biztos unatkozik a gyerek, nem foglalkoznak vele eleget. Nem kéne talán annyit kényeztetni? Ruhástól kellene beállítani a hideg zuhany alá. Szegény gyerek, biztos verik otthon. Vége hossza nem volt a sok jó tanácsnak. Pedig a szülők nem kényeztették a kislányt. Sokat játszottak és beszélgettek vele, bizonyos kérdésekben pedig következetesen szigorúak voltak. Hiába. A kislány rengeteget hisztizett. Aztán egyszer az anyuka megérezte, hogy a legidegesítőbb, a legfárasztóbb, az a bizonyos reggeli hiszti más, mint a többi. Kétségbeesést érzett mögötte. Rájött, nem dacból, bosszantásból tépi le a ruháit a kislány. Egyszerűen otthon szeretne maradni a mamájával, csak ezt a kívánságát nem tudja másképp a tudomására hozni. A mamának viszont munkába kellett járnia, az ő keresetére is szükség volt a megélhetéshez. És akkor eszébe jutott egy mese. A kislányról, aki nem akart felöltözni. Egyszerű kis történet volt, de a kislány ámulva hallgatta, és szinte észre sem vette, hogyan került rá a ruha. Anyuka mesélt reggeli közben is, sőt egész úton bölcsibe menet. A pici lány pedig boldogan lépkedett mellette, nem sivalkodott. A mama csak mesélt. Hisztis gyerekekről, akiket kinevetett Hiszti Manó, kisfiúkról, akik nem fogadtak szót anyukájuknak, állatokról, bohócokról, ami csak eszébe jutott. A kislány pedig csöndben figyelt, hallgatott, nevetett. Később ő kérte. Mesélj olyan kislányról, aki nem akar bölcsibe menni. Mesélj a báránykáról, aki elszaladt a mamája mellől. A reggeli hisztik lassan elmaradoztak. Persze néha még dúlt-fúlt a kislány ezért-azért, de már csak annyit, mint egy átlagos, egészséges gyerek. És ezt az anyuka már könnyedén leszerelte. Hol szigorral, hol tudomást sem véve róla, hol elterelve a kis méregzsák figyelmét. Idővel elmúlt a dac korszak is, és mire kis csoportos nagylány lett a kicsi lányból, Hiszti Manó már feléjük sem nézett többé.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ősszel három ember jár, rajtuk van az esőkabát már. Ők az őszi hónapok, a nyomukban sártocsok. Az első, aki érkezik, a nyár helyére költözik. Azt mondják, szép szál ember, úgy hívják, hogy...

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjuk,

volt így, azt csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a falubelieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem marad jutalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress négy levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere négy levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alábbhagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megebédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jóistennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencse hozó hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a bal szerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiú.
Könnyes szemmel mászott le a létráról,

és elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak-kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani, másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szrünka Szonya vagyok, a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a második helyezést értem el, és most én mesélek nektek Richter Enikő, Erdőfestő Kismanók című meséjét. Hallgassátok szeretettel! Hegyek közt egy kis erdő mélyén, zöld és sárga levelek alatt élnek azok, akik elbújnak, jól rejtőzködnek, és nem nagyok. Ők azok, akikről ez a kis mese szól. Ez egy vidám csapat, arcra mosolycsaló. Néha-néha kikibújnak, s kis bubjuk is látszik már, s a levelek zörgő hangja, nekünk ez bizony jelzi már. Kik vagytok ti apró lények, akik jönnek s kukucskálnak? Ti vagytok a levélfestők, akik erdőket pingálnak? Választ viszont nem adtak, csak sapkájuk bólint, és amilyen gyorsan jöttek, el is tűntek. Az addig nyüzsgő erdő újra halkan hallgat, egy nyuszi toppan éppen oda, szaglászó nózia az ég felé magaslik, érzi a sapkás kis manókot létét, és keresi társaságuk titokban. Kis nyuszi, kik ők, akik a bokrokban bujkálnak? Mit csinálnak itt a sűrűben? Nagyon vidámak.
2: Musz-musz, akik szempülesek, meglesetik a kis apró termetű lényeket, akik csettenkedve járnak, kelnek, és szép kis kavicsokat festenek. Sapkás buksiukról portét is mintáznak, sokféle dolgokat rejtenek tintába.
1: Ahogy ezt kimondta, szedte lábát, és elillant.
2: Kicsi lények, kik ők vajon? Megtudunk többet vajon? Kérdezzük a kis sünit a talajon.
3: Lehet köztük tavaszi anyu, vagy kertészkedő öregapó, vagy akár egy nyári fagyizó, pancsoló gondatlan kismanó. Az őszi és téli manók is ügyesek. Ismernek ők mindenféle ünnepet. Kavicsokra zöld, piros, őszi színeket és karácsonyi boldogságot festenek.
1: Aztán valami hallható, és a kis suni gyorsan elsurranó. Már csak színes levelek maradtak utána, melyek földre pottyanó, apró hanggal huppantak az avarba. Ahogy az őszi hangokat hallgatom, egy huhogás is felsejlik a magason. Felnézek, és egy bagoly figyeli nézelődő tekintetem. Okos bagoly, te biztos tudod, kik ők, kérlek, mondd el nekem.
4: Hú-hú, szorgos apró kezükkel szép munkákat alkotnak, bizony a pingálásba beleadják szívüket. Ügyes és gondos festéssel egy szép világot festenek. Ezeket, ha megtalálod, te is elrejtegetheted. Alkotás közben néha-néha
3: kikitekintenek oldalra, nehogy valaki valahonnan észrevegy őket titokban.
4: Ezért, ha látni akarsz egyet, csak óvatosan közelíts meg, vagy lehet, hogy jobb, hogyha hagyod, hogy a művével alkosson nagyot.
1: Közben, ahogy ezt elmesélte, egy színes kavics a lába mellé pont lepihent. Elkészült a színes kavics, ott hagyja csendben a fűben. Később egy kis csiga viszi messze-messze bizenföldön. Vidám pici vándorkavics sok irányba eljuthat már. Embereket megnevettet, Így a festő elégedett. Megtalálták alkotását. Nem dolgozott már hiába. Van, aki tovább is viszi magával a nagyvilágba. Sokan szívükbe zárják, nem engedik már tovább. E kedves kis ajándék, egy mosolyt hozó emlék. Az alkotó manó mindig örül, bármerre is megy a pici köve. Úgy gondolja, hogy pont oda kerül, ahol éppen szükséges a helye. Apró szája mosolyogva, húzódik már fél álomra. Fejét hajtja, s alszik is már. Bent hortyogva, az ágyában.
5: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok.
2: Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják,
1: vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadásztarisznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, mégtán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban.
3: Nini, Bálint tanítómester, te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette.
1: Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat.
3: Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek.
1: No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére.
3: Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodorment a virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban.
1: Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek.
3: Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva.
1: Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért.
3: Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki.
1: Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki.
3: No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot.
2: Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene.
1: Micsoda törvény?
2: Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye.
3: No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel,
1: de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak.
3: Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak.
1: No, Arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisülte már a gyöngyösi cipó.
2: Most nem szolgálhatunk vele,
1: nevette el magát a bíró.
2: Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye.
1: Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit.
2: Ne félj, bíró, visszajövök még!
1: Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség.
2: Se irgalom, se kegyelem,
1: intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért.
0: A te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak.
1: Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát.
2: Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet.
3: Úgy legyen, uram királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne.
1: Mátyás nagyot nézett,
0: aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését.
2: No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam,
1: emelte fel az öreget.
2: Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem.
1: Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
4: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mit kívánt állsz? Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem már.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy verset. La Fontaine, a teknős és a nyúl. 70 kedve szaladgált a nyúl a mezőn, fülemet rá, futásban nincs, aki legyőzzön, nos, ki áll ki velem, szólt. Kezdődjék a torna. Nagy szerényen a teknős, megpróbálom, mondta. Te, kacagott föl a nyúl, volna hozzá merszed, nem elég a hátadon házadat cipelned? Velem futna versenyt egy ilyen lomhajószág? Akkor is, szólt a teknős, vállalom a próbát. Körülállja a pályát a közönség. Rajta! Kocogni kezd a teknős, nevet a nyúl rajta, párat ugrik, van már vagy fél pálya előnye. Buta teknős, gondolja, csúfot űz belőle. Megáll, nézi gúnyosan, hogy izzad a másik, majd lehever, mintha ágy lenne, csak a pázsit nyújtózkodik, hunyt szemmel fekszik, hason, háton, s addig színlel alvást, míg elnyomja az álom. Az alatt a teknős csak lépked lankadatlan, elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan, s mire a nap az erdő fái mögé csúszik, holt fáradtan bár, de már a cél előtt húszik. Hűsebb lesz a levegő, fölriad a nyúl rá, rémültében fölugrik, nagyot rikkant, hurrá, s rohan! Késő. Így jár a 70 kedő néha, henceg, s még a teknős is előtte ér célba.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Sziasztok! Pintrok Csaba vagyok. Hát kedves gyerekek, nekem az egész gyermekkorom azzal telt, hogy amikor este lefeküdtem a nagymamám mellett a hideg szobában, már amikor náluk nyaraltunk, akkor mindig először elmondtuk közösen az esti imát, és utána nagymamám egy magyar népmesét mondott el fejből. Azt hiszem, hogy ezt a mesét is elmesélte. Most én mesélem el nektek. Figyeljetek! A kiskondás. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt egyszer egy szegény asszony. Volt annak egy fia. Malacot őrzött volna, ha őrzötte volna, mert csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták használni, nem vált be kondásnak sem. Hiába próbált vele az édesanyja akármit, mindegy volt annak. Hát ez a tedden erons kondás gyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a lányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő lánya nem találja meg. No kis kondás, mondta magában. Most mutasd meg kiszült. Sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel. Feli szedelőzködött, kért egy tarisznya hamuba sült pogácsát, nyakába kanyarintotta a cifraszűrét, avval elindult. Mentegélt árban, bokron, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de csak nem talált még a király kastélyára. Megy megint egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de még semmit sem lát. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárazságtól, mint a felvert kaluska. Mit csináljak már, éhen veszek? Ha ezt tudom, el se indultam volna. Ahogy megy, nagy sokára talál egy kutat. A vájón ült két fehér galamb. Oda megy. No, két fehér galamb, én most titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen. Azt mondja a két fehér galamb. Ne egyé meg, kis kondás. Inkább húzzál nekünk egy vedervizet, szomjasak vagyunk nagyon. Jót ét helyébe, jót várj. Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg őket. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vederrel, azután maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Avval ment tovább. Hát szomjas már nem volna, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Amint épp egy nagy pusztaságban vándorolt, talál megint valakit. Egy sántarókát. No, sántaróka, akármi legyek, ha téged meg nem eszlek. Könyörgött a sántaróka is, hogy ne egye meg. A kisfiának visz éppen egy kis ennivalót. Jót tét helyébe, jót várj, kis kondás. Majd segíthetek én még te rajtad? Kis kondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizeti az még az ő jóságát. Csetlik, botlik tovább a kis kondás, szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Összekotorázta már az utolsó morzsát a tarisznyából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában akkor messziről meglátott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap meg bohó, felveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki, ne egyél meg, kis kondás, megszolgálhatom én a te jóságodat. Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon, a pénze is csak úgy ragyogott, csillogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta és visszatette a vízbe. Uncut dolog ez az éhség, nyomon követi az embert. A kis kondás bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha ég, föld összeszakad is, már nem fordul vissza. Ment tovább. Hát megint talál egy kutat vájúval, a vájún két fehér galambot. No már nem tesztek bolondán, nem nézek már se Isten, se embert, megeszlek benneteket. Rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket. majd megszolgálják még a jóságát.
2: Ugyan-ugyan, csak ki akartok rajtam fogni. Én meg, mint a bolond, hallgatok rátok. De azt bezzeg, nem látjátok, hogy már felfordulok éhen?
1: Meg akarta fogni a galambokat, de azok rimánkodtak, eseteztek neki. Utoljára aztán mégsem bántotta őket. Húzott nekik egy vödör vizet, nyelt ő is egy nagyot a vederből, avval tovább ment. De már igazán azt hitte, hogy nem ér oda. Ebbe az éjségbe el kell pusztulni. Már maga sem tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába, most már káreszkudesz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően odaköszönt neki, és a király el is fogadta.
2: Hát hol jársz erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt?
1: Elcsorolja aztán a kiskondás, mi végről jár ő erre. Bizony nagyon is ide igyekezett, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is, hát ha lenne valami sikere a vállalkozásának.
2: Jól van, fiam, jól van, mondta a király. De pórul jársz, mint a többi, ha nem tudsz elbújni. A kiskondásban nem szakadt bele a madzag, csak azt mondta.
1: Hát majd lesz valahogy. Bementek a házba. A kiskondás először is azzal állt elő, hogy bizony ő már nagyon éhes. Vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha fölkelt, nem igen tud előre elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják. Gyere, rögtön elviszünk. A kiskondás nem húzódott soká, rájuk bízta magát, azok meg úgy mentek vele, mint a szél, egyenest a nap háta mögé. Felkészült a kis király kisasszony. Lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, perdült egyet a sarkán, és így kiáltott.
3: Gyere elő, kiskondás! Ott vagy a nap háta meget!
1: Hű, ette a méreg a kiskondást, meg félt is? De mit csináljon a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirrott másnap. Felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sánta róka már ott ágaskodott. Most az várta. Felkészült hirtelen, kinyitotta az ablakot, megy el a rókával. A róka levitte őt 7-szer olyan mélyre a föld alá, amelyenre ásti lehet. Kimegy a kis király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, perdül egyet a sarkán.
3: Gyere elő, kiskondás, a föld 7 mélységéből!
1: Mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba. Az levitte a tó egyik szegletébe. Ide már nem ér el a szeme világa, itt találjon meg. De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a rózsát, perdült egyet a sarkán, s mindjárt hívta a kiskondást a tófenekéről.
2: Hát végem van, az van már az enyém a századik karó, mondogatta a kiskondás. Már ha háromszor megtalált, negyedszer se tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon.
1: Lefeküdt, hogy majd elalszik, kipihenni magát. De nem bírtam sem aludni, sem pihenni, csak hány kódot veckelődött. Másnap viradóra ott lát az ablakán két fehér galambot. Ahogy azok őt meglátták, az egyik mindjárt elszállt, a másik ott van. Beereszti a galambot. A galamb azt mondja neki. Gyere sebesen! Változzál át egy szép rózsává, én is azzá változom. Úgy is lett. Kertben már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifeslett. Itt is, ott is szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön a király kisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja mind a kettőt, és a keblére tűzi. Perdül egyet a sarkán, de már nem látta a kiskondást. Perdül még egyet, akkor sem látja.
3: No, apám! Nem látom a kiskondást.
2: úgy elbújt, hogy nem találok rá. Dehogy nem, dehogy nem. Perdülj még egyet a sarkadon, hát ha meglátod.
1: Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat, úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a lány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához ölelte a lányt.
2: Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém. Ásó kapa válasszon el egymástól. Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskondásból meg hétszerte szebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból olyan finom ember lett, akár a párja. A lányból meg olyan dolgos szép asszony, amilyen a kiskondásnak kellett. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csíp!

0: Hát, ha télesz, hová mész?
1: Van lyukam, belébújok.
0: Hát, ha lyukat béforik?
1: Van kapám, kikapálom.
0: Hát, ha kapád eltörik?
1: Van emberem, megcsinálja.
2: Hát, ha meghal az embered?
1: Van szám, siratom.
0: Hát, ha a szád elhasad?
1: Van tőm, megvarom.
0: Hát, ha a tűd eltörik?
1: Ennyi, ne búsíts!
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Engem Pálfi Katának hívnak, és ma én fogok nektek mesélni. Szeretnék bemutatkozni. Színésznő vagyok, és író. Több gyerekek számára készült színházi előadás szövegét írtam már meg, és felnőtt létemre nagy rajongója vagyok a meséknek. Annyira nagy, hogy még tanultam is arról, hogy a világ különböző tájain milyen történeteket hallgatnak szívesen az emberek. Gyerekként az én kedvenc mesém a Rút kiskacsa és az Aranyhajú király kisasszony története volt. De most a mákos tésztáról fogok nektek mesélni. Ez a dolog olyan nagyon régen történt, amikor az emberek még nem ismerték a mákos tésztát. Hiszen nem mondom, akkor is egészen jó ételeket lehetett enni, mert úgy tudom, a diós tortát, meg a csokoládé fagylaltot már akkor is ismerték, hanem hát a mákos tészta még egészen ismeretlen dolog volt. És ezért meglehetősen sajnálom az akkori gyerekeket. Volt akkoriban egy szomorú anyuka, aki egyre azon búsult, hogy a kislánya nem akar enni. Soha se hallott egyebet az Évikéjétől, így hívták a kislányt, se reggelinél, se ebédnél, se vacsoránál, mint nem bírok többet enni. A kávéját megitta reggel Évike, de a vajas zsemlét már ott hagyta. És ha délben ki is kanalazta a levest, bizonyos volt, hogy a húst addig fogja rágni, amíg anyuka megunja a dolgot és felkel az asztaltól. Akkor aztán Évike is felkelt, és a hússal Bundi kutyus lakott jól. Anyuka hiába csinálta a legfinomabb csokoládés tortát a kislányának, Évike legfőjebb udvariasan megnézte, aztán bólintott, és azt mondta, nagyon szép, majd holnap megkóstolom. Hogy aztán a kelkáposztával és a sárgarépa főzelékkel hogyan bánt, azt már el sem mondom neked, hiszen úgy is kitalálod bizonyára. Természetes, hogy ennek nem lett jó vége, mert Bundi úgy meghízott a sok puha csirkehústól és ott hagyott krémes tortától, hogy alig bírta vonszolni magát a kövérségtől, hanem Évike olyan sovány lett, mint egy felkiáltó jel. Akkoriban történt, hogy Évike édesanyja kinn állt egy délelőtt a konyhában, és tésztát gyúrt. Szép, szögletes darabokra vágta a tésztát, és az volt a szándéka, hogy finom túrót meg tejfölt fog ráönteni, hadd csúszszék az a túrós kocka. Ekkor látogatóba jött hozzá a nővére, és kiment a konyhába, ahol Évike sápadtan és soványan üldögélt a konyhaszéken. Szent Isten! Csapta össze a kezét a néni, mikor Évikét meglátta. Milyen sovány ez a gyerek! Hiszen el se fér benne az a széles tészta, amit csinálsz, nézett a gyúródeszka felé. Évike édesanyja meglepetten nézett a nénire, aztán a kislányára, és végül a tésztára. Egyszerre valami az eszébe jutott. Tudod mit? Mondta hirtelen. Majd keskenyebbre vágom, hát ha akkor elfér. És valami egészen apró dolgot hintek rá, mákot talán, az csak elfér benne, ha még olyan sovány is. Azonnal hozzáfogott a tészta metéléshez, és hosszú keskeny csíkokra vágta az egészet. A nagynéni egy darabig nézte a tésztát is, meg a gyereket is, aztán legyintett. Ez is csak hosszában fér el benne, mondta. Hogyan fért, hogyan nem, nem tudom, de annyi bizonyos, hogy Évike megette a mákos tésztát.
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni. Nyulász Péter, Mi az, ami? Című könyvéből. Helyben állva árokásó, utcán járva dugógyártó, nincsen keze, mégis markol, építkezéseken parkol. Mi az?
2: Ez a markológép.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Az okos leány, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros okos leánya, aki olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padláson 100 esztendős kendere. Fonja meg azt sejem cérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. Megint vissza izen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a lány ő hozzá, de menjen is meg ne is, köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot megfogott, két szita közé tette, és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is, nem is, köszönt is, nem is, vitt is ajándékot, nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
3: Az Okos Leány című mesét hallottátok.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Voltatok ebben a jókedvű lakodalomban, a tücsök lakodalomban. Aki szeretné a lemez, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával,

0: az épp piros ruhában Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott,

Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A jaguár és az eső. Nagyon forró nyár volt abban az évben az indiánok földjén. Az eső már hetek óta elkerülte őket, és a nap teljesen kiszárította a földeket, a terméseik is megégtek. Az idő még éjszaka sem hűlt le. Annyira meleg volt és füllett a levegő, hogy az indiánok nem bírtak aludni a kunyhóikban, ezért függő ágyakat akasztottak a fák közé, és ott aludtak. Egy este a jaguár éppen vadászni indult, mikor meglátta, hogy az emberek kunyhói elhagyatottak, és ők pedig kint alszanak a szabad ég alatt. Nem értette, miféle varázslat ez, s inkább elfutott onnan, nehogy még a végén valami baja essen. Miközben a dzsungelben zsákmány után szaglászott, a jaguár találkozott az esővel.
1: Végre, hogy eljöttél közénk, kedves eső uraság, már alig bírjuk ezt a perzselő hőséget,
0: köszöntötte a jaguár. Hát te meg mi áradban vagy a dzsungelnek ezed az elhagyatott pontján? Nem erre szoktál vadászni, talán csak nem elkergettek az emberek, válaszolt gúnyosan az eső.
1: Még hogy engem, ha kell, elijesztem én őket egy pillanat alatt, hencegett a jaguár, és közben mancsával a levegőbe kapott, hogy megmutassa éles karmait.
0: Az emberek? De hogy félnek tőled, mondta mosolyogva az eső. Magad is megnézheted, csak bújj el a faluban a kunyhók mögé. Azzal megegyeztek, hogy az eső meglesi, hogy a jaguár milyen félelmetes. Az eső elbújt, és a jaguár pedig hangosan morogni és kiabálni kezdett. Az indiánok mind felriadtak a jaguár vonyítására.
1: Hallottátok? Ez bizony jaguár volt, mondta az egyik. Bizony az, majd a holnapi vadászaton elkapjuk, suttogta a másik, majd mind a ketten visszaaludtak.
0: Az eső egy bokor mögül hallgatta a beszélgetést, és jót nevetett magában a jaguáron. Aztán visszatért az erdőbe, hogy elmesélje a jaguárnak, mit hallott. Dőbe gurult a jaguár, mikor meghallotta, mit mondtak az emberek, és hogy az eső előtt leszerepelt. Akkor így szólt hozzá az eső. Nokomám, most te bújj el a bokrok mögött, s meglátod, én tényleg elijesztem az embereket. Azzal el is repült erőt gyűjteni. Kíváncsi volt a jaguár.
2: Ugyan mivel lepheti meg az eső az embereket, ami olyan félelmetes, gondolkozott magában, s közben elballagott a faluig, hogy elrejtőzzön.
0: Nem kellett sokat várnia. Az eső összehívta társait. A szelet, a felhőt és a villámot, és elindultak a falu felé. Mire odaértek, a szél már olyan erővel fújt, hogy majdnem széthordta a pálmaágakból álló kunyhókat. Közben pedig dörgött az ég, záporoztak a villámok, és úgy zuhogott az eső, mintha dézsából öntenék. Az embereket váratlanul érte a vihar. Kipattantak függőágyaikból, s össze-vissza szaladtak, míg valami fedett helyet nem találtak. Ott aztán vacogva várták, hogy elmúljon az eső. A jaguár eközben a bokor tövében kuporgott, és várta, hogy elmúljon az égtelen zaj, a villámló fények és a heves esőzés. Bizony, ő is megijedt. Az eső, látva az indiánok félelmét, hát még a jaguárét, hangos nevetés közepette visszahívta barátait, a szelet, a felhőt és a villámot, s maga is befejezte a dühöngést. A jaguár pedig vizes bundával elkullogott, és többé nem hencegett senkinek.

0: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Csanádi Imre, őszköszöntő. Száj-száj, ökörnyál, jön az ősz, megy a nyár. Megy a nyár, a nevetős, komolykodva jön az ősz. Csillámló derekkel, sárga levelekkel, szöllővel, mosolygóval, fűre koccanó dióval.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: De zitto bár,
1: yeah. Csukás Mese Rádió. Gondoltam egy klassz helyre. A játszótéren is van, és a kertedben vagy az óvoda udvarában is lehet. Óriási várakat szoktunk benne építeni. Áshatunk a vár köré árkot is, amit megtöltünk vízzel. Fogadjunk, hogy már tudod is. Ez a homokozó. Minél magasabb a homokvár, annál izgalmasabb az építés. Nagyon jó érzés kézzel odatapasztani a már meglévő buckához az újabb adag homokot. A kislapáttal könnyű ásni, a vödörrel pedig áthordhatjuk az összes homokot a homokozó közepére. A munkagépek is fontos segítők. A dömper, vagyis a billenő platós teherautó elszállítja a homokot. A homokrakodó pedig felkanalazza és odaviszi, ahol éppen szükség van rá. Amit még nagyon szeretek, az a homoksüti formázás és a homokfagyi készítés. Bármilyen ízű fagyit kérhetsz, könnyen elkészítem. Az ízeket pedig a képzeletedre bízom. Az epres fagyiban óriási gyümölcs darabok lesznek, a citromoson pedig egy falevél, akarom mondani mentalevél. Más finomságok is készülnek a homokozóban. Süti, perec, torta, a kedvencem pedig a túrógombóc. Az állatformákkal teknős, halacska, de még dinoszaurusz is előbújhat a homokból. A járműves formákból pedig autók vagy hajók készülhetnek. Nagyon izgalmas mezítláb beledugni a lábfejünket a puha homokba, majd betemetni, mintha egy titokzatos homokszobor részei lennénk. Labirintust vagy hosszú útakat is építhetünk, amelyeken a kis autók egész nap közlekedhetnek. Egy biztos, mire hazaérünk, a cipőnk, a kezünk és még a zsebünk is homokszemekkel lesz tele. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Zelg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott faleveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről. Akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A zebra.
3: Csíkos a lába. Csíkos a háta. Futkos a réten.
0: A zebra.
3: Zeng a patája. Csíkos a lába. Csíkos a háta.
0: Csíkos a háta.
3: Futkos a réten.
0: Futkos a réten.
3: Zeng a patája.

0: Mire gondja? Csíkos a lába?
1: Csíkos a háta?
0: Futkos a réten?
1: Fut a réten!
0: Zeng a patája?
1: Zeng a patája!

0: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vadgesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük, és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
1: Hogyan törték össze a napsugárbőgőt? Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz, aggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz, firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár, reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy gallyat akasztottak, Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal aztán aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány, már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holtsugárfonalat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskát holtsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta a kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk? Kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta Dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt Dongó meg a bőgő is, az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott elaludni, kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábujjhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagyj békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendíteném meg, gunyarált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dübegurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán, Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó, mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt Dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt? Azzal fenyegetőzött, hogy idehívja unoka nővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alóla a lángocska, és azt mondta, páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akartam még jobban megkeseríteni páfrány életét Szent János bogár. De nem szólt semmit, abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uramisten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongó, ki hízlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolódott, aztán páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bűgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongó tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlek egy, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hetet hét országon túl.
0: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napján a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
2: Mind veszélyeztek is, malac.
0: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az óperenciás tengeren is túlra. Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztott a csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. Ha holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát, ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen-olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a nyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét! Lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. No, ha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de három csókért adok hármat is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak három cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak három csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdagatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi! Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, és biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig. De amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasösszekéren. Vitt három üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a három üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
0: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

0: tartani.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Tyúkás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Szabó Bence vagyok, Szegedről, 12 éves, Kányádi Sándor. Hallgat az erdő. Hallgat az erdő. Csöndje hatalmas. Mohát kapargat benne a szarvas. Mohát kapargat, kérget reszelget. Szimatol, szaglász, cimpálja reszket. Ura a két fül minden kis nesznek. Hallgat az erdő. Csöndje hatalmas. Kújtorog benne, éhes a farkas. Éhes a farkas, éhében vesz meg. Szimatol, szaglász, horpasz a reszket. Ura a két fül minden kis nesznek. Hallgat az erdő. Kajtat a farkas. Kérődzik csendben, s fülel a szarvas. Hopp! Most az ordas orrát lenyomja, s fölkapja menten. Rálelt a nyomra. Szökken a farkas, megnyúlik teste. Szökken, de éppen ez lett a veszte. Roppal a hús, a száraz ág recsen. Ágyú lövésként halszik a csendben. Roppan a hús, a száraz ág recsen. S már a szarvas sem kérődzik resten. Inamit íhúr, feszül és pendül. Teste megnyúlik, futásnak lendül. Nyelvét kiöltve lohol a farkas, messze előtte inal a szarvas, zúgzmara. Pórhó porzik a fákról, menti a szarvas csillogó fátyol. Horkan a farkas, nyűszít és prüszköl. Nem lát a hulló, porzó ezüstől. Nyomot vét, kábán leül a hóba, kilóg a nyelve, lelóg az orra. Hallgat az erdő, üvölt a farkas. Kérődzik csendben, s fülel a szarvas.
1: Mesés estét, itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Szervusztok! Busavárkuti Melinda vagyok, Magyaródon tanítok egy általános iskolában. A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatán első helyezést értem el. Ezt a mesét hoztam most el nektek, fogadjátok szeretettel! A zöld sapka. Ezt a mesét képzeljétek el, én írtam. Egyszer valahol, az óperenciás tengeren túl, a tölgyerdő szomszédságában, de lehet, hogy csak itt a szomszédkert rejtekében élt Kalagonya úrfi, a zöld sapkás kismanó. Sapkája végén egy kis fehér gombolyag üldögélt. Ebben persze semmi különös nem lett volna, hiszen sok ilyen sapka létezik a világon, de ez az egy mégis különleges volt. Amikor fejére tette a kismanó, és a bojtot egyszer jobbra billentette, utána meg balra, csodákkal lett tele a kert. Harmadcseppekkel muzsikált, levelekkel táncolt, sőt, ha akart, vidám parkot varázsolt a barátainak. Egy szép tavaszi reggelen a kismanó szokás szerint felkelt, nagyot nyújtózott, és már előre örült a szépen induló napnak. Azt tervezte, hogy elhívja a barátait, egy hatalmas tavat varázsol nekik, ahol kedvükre lubickolhatnak majd. A varázslathoz szüksége lett volna sapkájára, de azt sehol nem találta. Kereste ház az egzugában, a virágos ládikában, megnézte a füle mögött a kis polcon is. Megkérdezte az almafát, a kertben nyíló tulipánt, a hétpettyes katicát, de a sapkáról senki nem tudott. Galagonya olyan keservesen sírt bánatában, hogy a nap alig bírta felszárítani könnyeit. Lassan beesteledett. Holt bácsi bandukolt föl az égre. Nagyon öreg volt már, szemüveget kellett viselnie, hogy lássa a földi dolgokat. A kismanó hamar elaludt, úgy kimerítette a nagy szomorúsága. Álmában valaki megszólította. Kedves barátom, lehet, hogy én tudok neked segíteni. A nap elmesélte bánatodat, igaz, a szemüvegem nem volt rajtam, mert azok a huncut csillaggyerekek megint elvitték, tudod, szeretnek doktorosat játszani, ahhoz kellett nekik. Szóval nem jól láttam. De feltűnt, hogy valaki ének idején kiszalad a házadból, és Bergen-Gócia felé siet. Csodálkoztam is, mi olyan sürgős neked, hogy ének évadján útnak indulsz. Galagonya álmában is tudta, hogy az öreg hold volt az, aki elmesélte, mit látott. Másnap reggel nem sokat gondolkozott azon, hogy mit tegyen. Elszaladt Elszabóhoz, hogy tarisznyát varrasson a nagy útra, Nyimnyampék pedig pogácsával kedveskedett neki. Felvette a legkényelmesebb csizmáját, elköszönt a barátaitól, és útra kelt. 7 nap, 7 éjszaka vándorolt a tölgyerdőn keresztül. A zsebeit jól megtömte makkal. Amikor az óperenciás tengeren élő kurtafarkú malackához ért, elmesélte neki, mi járatban van errefelé. A kis malac azonnal segíteni akart Galagonyának. Beültette a ladikjába, és átevezett a tenger túloldalára, ahol már az út egyenesen Bergen-Góciába vezetett. A kismanó kiszórta a zsebéből a sok-sok makkot, 2 megtartott magának, és így szólt. Köszönöm a kedvességedet! A kismalac nagyon boldog volt azért is, mert segíthetett, és azért is, mert nagyon szerette a makkot. Megígérte Galagonyának, hogy amikor majd visszatér, süt neki egy szép makkal díszített tortát. Járj szerencsével, kismanó! Búcsúzott el a kismalac. Galagonya vidáman mendegélt tovább. Egy dombtetőre érve megpillantotta Bergen-Gócia tornyait. Éppen vásárt rendeztek a várban, így a nagy tömegben észrevétlenül beosonhatott a vár kapuján. Csak szaladt, maga sem tudta merre. Egyszer aztán arra lett figyelmes, hogy hiába szalad, a lába nem viszi előrébb. Nagyon megijedt, és amikor oldalra fordította a fejét, egy szeplős arcú, mosolygos kis fiú nézett vissza rá. Ne siess úgy, kisember, mert megütheted magad. Én Balkó vagyok, téged hogy hívnak? Honnan jöttél? A kisfiú annyi kérdést tett fel egyszerre, hogy a Manó azt sem tudta, melyikre feleljen először. Galagonya vagyok, és ha szépen megkérhetlek, tegyél le, mert nagyon illetlen dolog valakivel úgy beszélgetni, hogy közben lógatják őt a grabancánál fogva. Balkó elnézést kért, és óvatosan letette újdonsült ismerősét a földre. Letelepedtek egy terebélyes fa alá, amely akkora volt, hogy alatta még a fiú is aprócskának látszott, nemhogy galagonya. Meg is dicsérte, hogy ő még ilyet soha nem látott. A kisfiú nem tudta, mi érdekes van rajta, hiszen minden nap megmássza és a tetejéről kémleli a messzeséget. A kismanó belekezdett a történetébe, miként is keveredett ő ilyen messzire az otthonától. Balkó alig bírta kivárni, hogy a mesélésnek vége legyen. Lakik itt a városban egy furcsa öregember. Minden héten, amikor a vásárt tartják, megpakolt zsákkal megy útjára. A zsákja most is tel is tele volt. Miért gondolod, hogy az én sapkám is ott van? Kérdezte galagonya. A barátaimmal játszottam, amikor láttam, hogy az öreg megbotlik és elesik. Kihullott minden a zsákjából. Oda mentem hozzá, hogy segítsek neki összeszedni a földre hullott dolgait, de nem engedte. Gorombán elküldött, de láttam, hogy a sok kihullott portéka között volt egy sapka is, éppen olyan, amilyenről most te meséltél. Menjünk el hozzá, biztosan visszaadja, ha megtudja, hogy az az enyém. Kérlelte a kismanó Balkót, és már vette is a batyuját, de a kisfiú türelemre intette. Miért olyan fontos neked az a sapka? Kérdezte a fiú. Az édesanyám készítette nekem. Belevarta az összes szeretetét. A tetején egy fehér bojt van, azzal tudok varázsolni. A kisfiú ámulva hallgatta az úrfi történetét. Akkor azért kellett az öregnek a te sapkád, mondta Balkó. Ez a sapka attól is különleges, hogy csak az én fejemre illik, így varázsolni is csak én tudok vele. Balkó egyre csak gondolkozott, törte a kobakját, mit tehetnének. A fa tetejéről sokszor láttam, melyik úton indul el az öreg ember. A nagyapámtól hallottam, hogy az az út egy barlanghoz vezet. Hogy mit rejt a barlang, azt senki nem tudja. Sokan egy szörnyű sárkányról beszélnek. De tudod, én még sosem jártam a vár kapuján kívül, nem tudom, mi várna ránk odakint. Galagonyának már éppen lefele görbült a szája a szomorúságtól, amikor Balkó felpattant és felkiáltott. Mi lenne, ha mi ketten mégis megpróbálnánk megkeresni a barlangot? Erős vagyok, bátor vagyok, hiszen erre a fára is fel tudtam mászni. Segítek neked, galagonya! A kismanó csüggedő arcacskája hirtelen kivirult, most már fülig ért a szája, olyan boldog volt. Egy új barátság és egy közös kaland kezdete volt ez. Örömükben táncra perdültek, és csak kacagtak, de olyan hangosan, hogy azt még a kurtafarkú malac is meghallotta.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kosarammal a kezemben a kert felé indultam. Apa és nagypapa összemosolyogtak. Nagypapa kertjében mindig volt valami finomság, eper, ribizli, cseresznye, barack. Gondoltam, ezekből viszek be az oviba. De hiába jártam körbe a kertet, nem találtam egyiket sem. Nagypapa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek, vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az oviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat. A diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az oviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban, szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hajni néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.
1: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
3: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forrófejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lokóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tűzön hamarosan megsültek, incsiklandú illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: barátom. Talán mindenki ismeri. Ő a krumpli bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Sündisznóska lovagol, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra szundítani egy kicsit. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két cinege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon. Azt kérdi az egyik cinege. Csincsincsincsincsincsere? Mi az újság erre? Azt mondja rá a másik. Nincs erre. Ami van is kicsit ér. Medvén lovagol a sündisznócska. Mackó úgy felugrott erre az újságra, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg. Hely, mordézom, adtam, itt locsogsz, cinege húgom! Mindjárt hátrakötöm a sarkadat. Cinege húgom nem ijedt meg. Szörnyű szél míg el nem áll, Mackó bácsi, hanem én nem ijedek ám meg tőle. Sündisznócskától hallottam, hogy ő medvén szokott lovagolni. Vele vessen számot, Mackó bácsi! Na, majd beszélek én a fejével, csak várjatok vissza, idehozom azt a rossz portékát, előttetek vallja be, hogy nem mondott igazat. Nagy dörmögve ballagott el az erdőszélre, ott lakott a sündisznócska a föld alatt a kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéit fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messzül hújongatott elébe. Isten hozta, bátyám uram, jaj, de örülök, hogy látom, hogy mind szolgál drága egészsége. Na, csak hagyd el azt az édeskés beszédet, dörmögött a medve. Egy kis számadásom volna veled. Ráérünk még Mackó bácsi arra is. Tessék, előfalatozni valamit. Van egy kis béka becsináltam, maradék egérpecsenyém. Hiába pergeted úgy a nyelvet, te szeleverdi. Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni? Jaj, milyen jót nevetett erre a sündisznócska. Hármat is hemperedett kacagtában. De tréfás kedve van uram bátyámnak. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, mi az a lovaglás? Megint erőt vett rajta a nevetés, hogy csak úgy reszketett bele a tüskéje, de a Mackó mérge csak nem engedett. Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni. Sündisznocska elvisította magát. Azt se tudom, micsoda Isten teremtése az a cinege. Isszák azt, vagy eszik? Ne bomolj, lánchorta, mert mindjárt megrázom a füled. Jaj, Mackó bácsi, gyere velem a cinegéhez. A szemébe mondjad neki, hogy nem mondott igazat, mert te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni. Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek hagyjon békét. Elől baktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot se, csak a szeme villogott, merre lehet elinalni. Kapta magát, egyszer csak elmaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult. Hol bujkálsz már megint, te kis gombolyag?
2: Jaj, Mackó bácsi, könyörgött a sündisznócska. Nem győzöm én már a menést. Vegyen föl egy kicsit a hátára.
1: A medve gondolkozóba esett. Ha a sündisznócska nem bír tovább menni, akkor ő szégyenben marad a cinege előtt. Hát inkább a hátára vette. Hát ahogy tovább mennek, mendegélnek, egyszer csak megint eljajdítja magát sündisznócska a medve hátán.
2: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó, mert én innen legurulok, kitörik a nyakam, pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van.
1: Engedje meg, hogy ide erősíthessem magam. Na szaporán, hékás, mert válnak a cinegék. Az erdőben a fák tele voltak nőve iszalaggal. Az iszalag olyan futó növény, mint a borostyán. Erős, szívós, a szára, mint a zsineg. Erről szakadott le sündisznócska egy hosszú ágat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába a zabolát. A két végit meg a kezébe vette, mint a kantárt.
2: Mehetünk már, Mackó bácsi.
1: Kisvártatva megint megszólal sündisznócska. De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek. Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa vesszővel?
3: Jól tennéd, öcsikém.
1: Sündisznocskának se kellett több bíztatás. Letört egy magyarófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy csak úgy sajgott.
3: Hagyd abba, öcsém, itthon vagyunk már. Na, híres cinegék, merre vagytok? Most válik meg, kimondott igazat.
1: Jöttek a cínegék, nem is ketten, hanem 12, hogy hírét hallották, mi készül Mackóéknál. De olyan csúfolódást még nem hallott az erdő, mint most.
2: Nini, jön a sündisznócska medveháton. Hogy adod a lovat, sündisznócska?
1: Medvelónak párja nincs?
2: Dühő, dühő, medvekoma, sündisznócska hátas lova.
1: A rászedett Mackó lehajította a sündisznócskát a hátáról, s nagy maga szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.
0: A Sündisznócska lovagol című mesét hallottátok.
4: Ez a gyerekek rádiója.
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. A 100 gyűrűs király kisasszony, portugál tündérmese. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy hercegnő, akinek annyi gyűrűje volt, hogy minden nap másikat viselt. Egy reggel, amikor a szobája erkélyén üldögélt, egy aranyos, fehér nyúl ugrott az ablak párkányára. Milyen imádnivaló teremtés, gondolta, és felkapta, hogy megsimogassa. Ebédidőben letette a nyuszit egy párnára, lecsúsztatta az ujjáról a gyémánygyűrűt, amelyet aznap viselt, és a korsó meg a lavór mellé tette. Megmosta a kezét, de amikor visszavette volna a gyűrűt, nem találta, és a nyúl is eltűnt. A következő napon a fehér nyúl visszatért, és az azt követő napokon is. A hercegnő minden alkalommal elvesztette valamelyik gyűrűjét, előbb a smaragd gyűrűt, aztán a rubint, majd az ametisztet. Természetesen gyanakodni kezdett, hogy az állat lehet a felelős mindezért, de olyan aranyos volt, hogy nem volt szíve elküldeni. Egy reggel azonban kinyitotta az ékszeres dobozát, és üresen találta. Egyetlen gyűrűje sem maradt. Ettől fogva a nyúl nem jelent meg többé az erkélyén. A hercegnő nagyon feldúlt volt. Annyira szégyelte a dolgot, hogy nem mert beszámolni a szüleinek a történtekről. Azok mégis hamar észrevették a szomorúságát, és felbérelték a királyság legjobb mesemondóit, hogy felvidítsák őt. Sajnos senkinek sem sikerült mosolyt csalnia a lány arcára. A királyi palotát körülvevő erdő mélyén élt két anyúka, akik a világ legszórakoztatóbb történeteit ismerték. Amikor hallottak a királylányról, az egyik azt mondta a másiknak: kedvesem, kötelességünk elmenni és felvidítani a királylányát. A másik beleegyezett, és útnak eredtek a palotába. Sajnos nehezen mozgott a lábuk, és igen feledékenyek is voltak, így amikor félúton jártak, az idősebbik bevallotta a másiknak: milyen bal szerencse, egyetlen történetre sem emlékszem. A másik ugyanezt mondta: én sem. Most mihez kezdjünk? Mit fogunk mesélni a hercegnőnek? Éppen ekkor egy aranypatájú szamár ballagott el mellettük, tűzifát cipelve. Milyen különös? Egy teherhordó állat, amelynek aranyból van a patája. Kövessük, hát ha ihletet ad egy meséhez. A két öregasszony bicegve követte az állatot, amíg egy lakatlannak tűnő házikóhoz értek. Tűz ropogott a főzőedény alatt, közvetlenül a bejárati ajtó előtt. A két öregasszony egyike közelebb merészkedett. Micsoda incsiklandó illat! Ez a leves biztosan nagyon finom! Az egyikük már éppen belekóstolt volna, amikor valaki kikiáltott a házikó belsejéből. Ne nyúlj ahhoz, ami nem a tiéd! Az öregasszony ijedtében hátraugrott, a társa pedig az ajtóhoz lépett és bekukucskált a kulcslyukon. A házban egy különös fehér nyúl ült egy gyűrűkkel teli ékszerdoboz előtt, és gyönyörködött bennük. Hirtelen, mintha varázsütésre történt volna, a fehér bundája eltűnt, az állat helyén pedig egy jóképű herceg termett. Ó, hogy szeretném látni a gyűrűk gazdáját, sóhajtott fel. Az öregasszony visszasietett a társához, és azt mondta neki: megvan a történet, ezzel nem hibázunk, a szép palotáig most már meg sem állunk. A két anyuka folytatta az útját a királyi udvar felé. Alig várták, hogy találkozzanak a királylánnyal, és töviről hegyire mindent elmeséljenek neki. A lányt az aranypatájú szamár meg a nagy főzőedény említése hidegen hagyta. Azonban amikor a gyűrűs nyúlról szóló részhez értek, azonnal felélénkült és leugrott a trónról. Vigyetek egyenesen a házikóhoz, parancsolta a két mesemondónak. A királylány, a szülei és az udvaroncok hada követte a két öregasszonyt a házikóig. Az aranypatájú szamár éppen lerakotta a rönköket, amikor odaértek. A fazékban még főtt a leves. A királylány pont meg akarta kóstolni az ételt, amikor a házikóból suttogás hallatszott. Vedd el, mert a tiéd. A királylány bekukucskált a bejárati ajtó kulcsukán, és meglátta a fehér nyulat az ékszerdobozzal, amely tele volt az elveszett ékszerekkel. Ó, bár csak újra láthatnám ezeknek a gyűrűknek a tulajdonosát, sóhajtott az állat. Amint a bunda eltűnt, és a herceg felfedte valódi kilétét, a király kisasszony berontott a házba, és így szólt. Itt van a gyűrűk tulajdonosa! A herceg megölelte őt, és ezt mondta neki. Szavaiddal átkom örökre megtörted, a lelkem nélküled több napot nem tölthet. A király kisasszony teljes szívéből beleegyezett az esküvőbe, és bemutatta vőlegényét a királynak, a királynénak és az udvaroncoknak, akik a kunyhon kívül várakoztak. Attól fogva a királylány ismét viselte a gyűrűit, az esküvőn pedig a kedvencét húzta fel az ujjára, a gyémánt gyűrűt.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Zelma Lagerlöf. Nils Holgersson csodálatos utazása. Részlet. Előadja Pápai Erika. Repülni tudni kell. Nils még mindig a fal tetején ült. Se nem látott, se nem hallott semmit. A vadludakat se vette észre, amelyek hangos rikoltozással repültek fölötte éjszak felé. Csak akkor figyelt föl, amikor egy csapat körözni kezdett az udvar fölött. Gyertek velünk! Kiáltották le rokonaiknak a házi ludaknak. Lapföldre tartunk! Nem megyünk, itt fedél van a fejünk fölött, és minden nap kapunk enni. Kiáltott vissza az öreg lúdanyó. Jó nekünk itt! Kiáltotta a többi lúd is. Csak egynek támad mehetnékje. A Márton nevű fiatal gúnárnak. Kifeszítette a szárnyait, és a levegőbe emelkedett. De jaj! Visszaesett a földre. Mégsem adta föl, újra meg újra megpróbálkozott a repüléssel.
5: Várjatok meg!
4: Kiáltotta a vadludaknak.
5: Én is megyek!
4: Amikor Nils Holgersson ezt meghallotta, fölháborodottan ugrott le a falról, keresztül futott az udvaron, és rákiáltott.
5: Állj! Nem repülhetsz el!
4: És amikor a gúnár megint széttárta a szárnyát, megfogta a nyakát, hogy visszatartsa. Egy pillanatra elfeledkezett róla, milyen kicsi, és főleg milyen könnyű. Így a gúnár vele együtt emelkedett a levegőbe. Nils elhalasztotta azt a pillanatot, amikor még elengedhette volna. A gúnár már magasan szállt, és a fiú attól félt, hogy a mélybe zuhan. Nagy nehezen fölkapaszkodott a hátára, és parányi kezével megmarkolta a tollait. 13 vadliba csapkodott mellette a szárnyával, s gágogott, egymást túlharsogva. Az erős szélben alig látott és hallott. Végül összeszedte a bátorságát, és lenézett a mélybe. A ludak magasan köröztek az apja portája fölött. Nilsnek könnyek gyűltek a szemébe, viszont látja valaha a szüleit? Vagy talán jobb is így, hiszen már nem ember, hanem törpe, akit mindenki kicsúfolna. A szürke vadludak éjszak felé szálltak, és egyre nagyobb sebességre kapcsoltak. A fehér gúnár alig tudott lépést tartani velük. Nils azonban egyre biztonságosabban ült a hátán. Hányszor gondolt arra, milyen jó lenne, ha tudna repülni? Most egyszerre valóra vált az álma. Minél tovább repült, annál jobban érezte magát. Már élvezte a szelet és a napsütést, meg az alatta elterülő táj látványát. Úgy érezte, minden gondja elszállt. De egyre nőtt a távolság a vadludak és a fehér gúnár között. Akka, a vezér lud hátra kiáltott.
5: Aki nem tud együtt haladni velünk, forduljon vissza!
6: Ohó!
5: Hát így vagyunk, méltatlankodott a gúnár. Szürke rokonaim nem is akarnak magukkal vinni lapföldre. Csak tréfából csaltak magukkal.
4: Nils észrevette, mennyire kimerült.
5: Forduljunk vissza, Márton! Nem fogod bírni!
4: De a gúnár összeszedte minden erejét és gyorsított.
6: Azért is megmutatom ezeknek a beképzelt vadludaknak, hogy a házi ludak is érnek annyit, mint ők!
5: Gágogta mérgesen.
6: Te pedig! Te beképzelt embertörpe! Jobb, ha hallgatsz! Még egy szó, és ledoblak az első szemét dobra!
4: A mérettől még nagyobb erőre kapott, és egyre csökkent a távolság közte és a vadludak között. De nem bírta volna sokáig. Szerencsére lenyugodott a nap, és a vadludak leereszkedtek egy tópartjára. Nils lecsúszott a gúnár hátáról. Reszketett a hidegtől és az éhségtől. A fák alatt még megmaradt a hó, és sehol nem látott semmi ehetőt. Cserben hagyta a bátorsága. Még sosem érezte magát ilyen elhagyatottnak és nyomorultnak. Még jó, hogy itt van Márton. De hova lett? Nils megijedt. A gúnár mozdulatlanul, csukott szemmel feküdt a földön.
6: Márton!
4: Kiáltotta Nils kétségbe esetten.
6: Nehogy meghaj nekem!
4: A Gunár nem mozdult. Nils megsimogatta fehér tollazatát.
6: Így áll egy korty vizet a tóból,
4: szólt hozzá lágyan.
6: Attól jobban leszel.
4: Úgy vette észre, hogy a Gunár nem hallja, amit mond. Azelőtt nem egyszer szívtelenül rácsapott. De most rémülten gondolt arra, mi lesz, ha elveszíti. Kicsit tűnődött, aztán minden erejét összeszedve a vízhez taszigálta, vonszolta a Gunárt. Márton egy darabig nem moccant. Majd megmozdította a fejét, előre nyújtotta a csőrét, és lassan beúszott a tóba. Nils föllélegzett. Amikor a Gunár néhány perc elteltével visszaúszott, egy halacska volt a csőrében.
6: Ezt neked hoztam, azért, mert lehoztál a tóhoz.
4: Ezek voltak az első barátságos szavak, amelyeket Nils aznap hallott, és noha még sosem evett nyers halat, hálásan megköszönte. A Gunár hínárt evett, ő pedig nyers halat, és amikor mindketten jól laktak, Márton így szólt.
6: Szerintem a vadludak nagyon beképzelt népség. Egy csöppet sem törődnek velük.
2: Nem bizony,
4: bólintott rá Nils, és örült, hogy legalább a Gunár szóba áll vele. Márton fölemelte a fejét, és a hangja már egy csöpnyi fáradtságról sem árulkodott.
6: De majd én megmutatom nekik. Egészen lapföldig velük repülök.
4: Csőrével megsimogatta Nils fejét.
6: De a te segítséged nélkül alig, ha sikerülne. Úgyhogy arra kérlek, gyere velem.
4: Nils mélységes zavarba jött.
6: De én...
4: hebegte.
6: De mi ellenségek vagyunk. Úgy értem, azelőtt mindig...
4: Én azt már elfelejtettem. Csak arra emlékszem, hogy megmentetted az életemet. Nélküled már nem élnék. Nils Holgersson piciny manó arca széles mosolyra derült. De azután tűnődve hajtotta le a fejét. A Gunár kitalálta, mi jár az eszében.
6: Ne félj, ősszel hazaviszlek.
4: Addig pedig nem hagylak el.
6: Én se téged,
4: ígérte meg boldogan Nils. Életében először akadt egy jó barátja.
3: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Mátyás király és a szalontai kovács. Magyar népmese. Felolvassa Kőszegi Ákos. Mátyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli zimankó bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király, fázott is kegyetlen, az éhség is elcsigázta. Ugyan megörült, mikor a város szélén meglátott egy kovács műhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent kalapálta a vasat az üllőn. Szerencsés jó estét! Köszönt be Mátyás a kovács műhelybe. Mi áradban vagy, öcsém, ebben a kutyának se való időben? Biccentett a kovács. Szegény vándorló vagyok. Rám szakadt az este. Nincsen hova mennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kizzugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot, beletörölte a kezét a bőrkötője sarkába, aztán a karjára kapaszkodott a királynak. Kerülj beljebb, öcsém, a tiszta szobába, hát ha kerül valami harapnivaló is. Szabadkozott a király, hogy nincs ő az ilyesmihez hozzászokva. Jó lesz neki a műhely sarkában is egy falat kenyér és egy kis szalma vacok. De a kovács barátságosan a vállára ütött neki. Otthon parancsolgas, öcsém! Márton kovács olyan úr a maga viskójában, akár a király Budavárában. Igaza van ennek a jó embernek, gondolta Mátyás. És nem kérette magát tovább, hanem letelepedett az asztal mellé, amely már akkor le is volt terítve szép fehér abrosszal. Szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, mázas cseréptálban forró tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen Márton Kovácsné. Jó étel ez annak, aki szereti. Bíztatta Márton Kovács a vendéget, s jó példaadás okáért úgy belekanalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, hanem inkább csak a mazsoláját halázgatta a rózsás fakanállal, s mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is. Odafönt is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az az odafönt? Kérdezte Márton Kovács. Hát Budavárban, a királyházában. Márton Kovácsnak torkán akadt a forró tejbekása, alig bírt szóhoz jutni tőle. Hát miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás Varga vagyok. Mátyás király udvari vargája. Kezem munkájából élő szegény ember. A Kovács megnyugodott. Az már más, mondta. Majd megijedtem, hogy tám valami előkelőség vagy, aki a király őfelségével mártogat egy tálba. De ha te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy, éltessen az Isten mazsola szőlővel. Hinsd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdült a konyhára, azt kérdi a Kovács a vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincsen rá panaszom. Ám bátor néha nagyon is kötözködő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No, öcsém, bizonyosan benned volt akkor is a hiba. Nem az az ember Mátyás király, aki ok nélkül bántaná a kisebbet. Tán nagyon is ormótlan foltot vetettél a csizmájára. Szó, ami szó, ízén elnagyoltam rajta az öltést. De nem csoda, mikor a királyné asszony is egyre zavarta hozzám az inasát, hogy hát az ő templomba járó csizmácskája mikor lesz már készen. Éppen erre lépett be Márton Kovácsné, és megszólalt nagy ájtatosan, míg teleszórta a kását mazsolával. Ó, de szeretném én egyszer a királyné asszony csizmácskáját látni. Valami szépség lehet az, ugye lelkem, Mátyás Varga? Bíz azon, van mit nézni, hanem mást mondok én kegyelmednek. Szalajtsa föl egyszer a gazdát Budavárába. Küldök tőle ezért a mazsolás kásáért szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó ízűt nevetett erre a tréfa beszédre Márton Kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket törülgetni. Hát mire egészen szárazra törülköznek, egy szem mazsola nem sok, már annyi sincs a kásán. Ugorj már egy kis mazsoláért, asszony, mondja megint a Kovács, ne éhezzék ez a szegény fiú. Sose menjen, néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fossza ki én miattam az éléskamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton Kovácsné. És úgy meghintette még egyszer a tálat, hogy több volt már benne a mazsola, mint a kása. És mire Mátyás végzett a vacsorával, akkorra már ágyat is vetett neki a jó asszony a kuckóban, Márton Kovács subájára. Nem is álmodott a király a selyempánkoson soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a Kovács másnap reggel ki nem verte a szeméből az álmot egy nagy libazsíros lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább. Sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg, ha fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton Kovács, hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha hírét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment vándorló szavának. Meg aztán volt ő neki egyéb dolga is. Jött a szalontai vásár, arra készülődött. Kalapálva a sok patkót, járomszöget, kocsivasalást. Ahogy javában dolgozgat, egyszer csak leugrik ám a műhely ajtóban egy habos paripáról egy kényes dalia. Ezüst a ruhája, uras a tartása, haragos a szava, a szeme járása. Itt lakik-e Márton Kovács? Én vagyok az, vitéz úr. Szolgálhatok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nekem a te rangos acélpatkód, hanem kell lesz te magad, Márton Kovács. Mátyás király hivat magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla a minap holmi vándorló legénynek. Elállt Márton Kovácsnak a szíve verése. Elbúcsúzott a síró rívó feleségétől. Aztán fölkapaszkodott a szamarára, és megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton Kovács, mikor fölértek Budára. Szépen megkérem, vitéz uramat, ne vezessen engem addig ő felsége színe elé, míg Mátyás Vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király vitéze, s vezette a Kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény Kovács, csak mikor a vitéz a fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás Varga a sarokban. Csak ugyan ott ült Mátyás király, nagy aranykarszékben, korona a fején, bársonyköntös a vállán. Nevetve csapott a tenyerébe a szalontai Kovácsnak. Isten hozott, Márton Kovács! Hát csak nem jöttél volna el, ha érted, nem küldök. No, kerüljünk beljebb a tiszta szobába, hát ha akad valami harapnivaló. Azzal karon fogta a Kovácsot, s vitte befelé egy kis benyílóba, ahol már meg volt terítve az asztal szép fehér abrosszal. A szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, a mázas cseréptálban tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen a királyné, aki egyszerre csak bent termett a szobába. Jó étel ez annak, aki szereti, mosolygott a király a Kovácsra, akinek nem kellett nagy biztatás, mert még ki is kaparta a tálat. Jól esik, szolgám, kérdezte a király, s intett a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta tele mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a mazsolája. Láss hozzá, Márton Kovács, unszolta a király a vendégét. Szeretette a tejbe kását? Jó nekem a mazsolája is, felelte a Kovács. Ilyet nem minden pénteken lehet enni szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített telerakni a Kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán odaszólt a királynénak. Ugorj már, hékám, egy kis mazsoláért, hadd teljen be vele ez a szegény ember. Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a Kovács. Ne fossza ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is, nevetett a királyné, s megint telehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizma szárába is Márton Kovácsnak. Mikor aztán felkészülődött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hey, de eszefelejti ember lettél, Márton Kovács! Mit szól otthon az asszony, ha itt felejti ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár bársony csizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranya varrása, két karbunkulus kő a két picske gombja. Tiszteltetem a feleséged, Márton Kovács. Egészséggel szaggassa el a Mátyás Varga ajándékát. Jaj, dehogy szaggatta, dehogy! Élete fogytáig külön polcon tartogatta Márton Kovácsné a kamrában a királyné csizmáit. S még a koma asszonyának is, csak sátor

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Sziasztok gyerekek, dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lázár Ervin, Molnár fia zsákbúzája. A falu végén laktak a molnárék a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókorajuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a csonka kéményen, a tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki megbámulta, aki arra járt. Ezért volt takaros a szegény Molnár háza. De a fia volt mégis a legtakarosabb. Hetet hét országon nem találhattak nála különblegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpán. És mint aféle legény, szerette a nótát meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért icipicivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt eléje az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem adhatok neked sok útravalót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsákbúza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsákbúzát kellett volna a garatba önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. Hanem a Molnár soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg vacsora nélkül. Ezt a zsákbúzát hozta ki a Molnár a keleplő malomból, s a fia elé tette. Ez az útra valód, fiam, mondta. Ej, édesapám, ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipó formájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte, azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is, elfér a zsebemben. A Molnár a fejét rázta. Nem úgy van az, fiam. Nem tallér kell neked, hanem ez a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon. Ha ezt elveted, 1000 zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek. Még hogy 1000 zsákkal? Az lesz ám csak az igazi gazdagság. Nem járul többet mezitláb soha életében, és még a király is megsüvegeli. Körül is nézett mindjárt, hogy hol találna vetéshez alkalmas földdarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem fiam, van ám egy bökkenő. Nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van csak a világon, ahová elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze, én azt nem tudhatom. De ha akarod, biztosan megtalálod, csak erő kell hozzá, és csüggedned sem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak. Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz nap kelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni. És amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete humusz a földje, puha, omlós. A legtetején meg három fenyőfa áll, s mind a három fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sort, de nem tartóztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fütyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókora zsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá. Még meg is simogatta a nehéz zsákot. Ugye, zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, de rejtékezett a zsák alatt a legény. De nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs. Meg kell találnom a dombot. 3 nap, 3 éjszaka ment egyfolytában. A zsák már nagyon nyomta a vállát, s a lába is fájt kegyetlenül. Na most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a 4. nap reggelén, de bizony dombocskának még csak nyoma sem látszott sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, s nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be az apjához meg az anyjához, s olyan kéményt ragadott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen. El is mosolyodott álmában. Kisvártatva aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombocska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt 3 nap. Megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre, örült a legény, és meggyorsította lépteit, és mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán. Mikor közelebb ért, látja ám, hogy a dombocskának sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, és a fenyő csúcsán egy zöld vegyű madár énekel. Ejha, csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy 3 fenyőt találok, meg fekete földet. De hiszen itt a domb. Apám biztosan tévedett. Aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot. De hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép, piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is. Bár azért a 3 fenyő, a fekete föld meg a piros begyű madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látja ám, hogy a zöld begyű madár elhallgatott a fenyőn, és ilyetten verdes a szárnyával. – Mi bajod, kis madár? – kérdezte a legény. – Nem a te földed, nem a te földed! – csivitelte a madár. – Hely, ennek a felesem tréfa! – gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, várra kapta, aztán neki az országútnak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele mag hiányzott, de azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem mert nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre lehajtott fejjel. 3 hétig ment éjjel-nappal szakadatlan. A fél zsák búza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebesedett. Most már aztán igazán megszenvedtem érte, hol van hát a domb, morgott magában. Elég lesz a fél zsák búza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Cifrahintót ugyan nem vehetek, s otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni, a tetőt nem, de ez is több a semminél. Már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatár szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak kerett. A dombnál megint elcsodálkozott, mert ennek a dombnak barna volt a földje, a tetején 2 fenyőfa állt, s mind a 2 fenyő csúcsán egy-egy kék begyű madár énekelt. Mintha apám 3 fenyőt mondott volna meg fekete földet és piros begyű madarakat, gondolta a legény, de aztán legyintett. Ugyan honnan tudhatta volna ő, meg aztán más domb nincs is a közelben. Ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját, és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látja ám, hogy a 2 madár úgy verdes a szárnyával, mintha a szívüket szaggatnák. – Mi bajotok, madárkák? – kérdezte ilyetten a legény. – Nem a te földed, nem a te földed! – csivitelték a madarak. Fogta erre gyorsan a legény a zsákot, s szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak látám egy dombot. Fekete a földje, 3 fenyő áll a legtetején, s mindegyik fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legényt. Csapkodtak a szárnyukkal örömükben, integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, megjött a mi fiunk! A legény meg csak állt, szólni sem tudott. Vessél már, énekelték a madarak. Rád vártunk! Letette a legény a zsákot, belenyúlt, de bizony egy fia magot sem talált. Miért nem vetsz, miért nem vetsz? Kérdezték a madarak. Erre aztán ledobta a legény a zsákot, s elfutott. Fájt a szíve, majd meghasadt. A 3 piros begyű kismadár meg mind elszállt, a fekete földű dombocska egyszeriben kősziklává változott. Látod, látod, Molnár fia, miért szórtad el a búzádat?
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: oda bújnak.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszky Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tó vize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tófenekén lakó zöld szakállú unkkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéje zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból. Szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakállú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlány. Majd megmutatom én a zöld szakállú Unk királynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakállú Unk király észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöld szakállú Unk király aligha nem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, liliom a tenyere.

0: Csukás meserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Csopog a nagy időfolyó, húzik rajta egy kis hajó. A perc hajóban utazunk, mindnyájan, akik itt vagyunk. Csopog

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóczy Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. 5 kis veréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az 5. kis veréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon, repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kis veréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
4: Befogadsz a fészkedbe?
3: Kérdezte a kisveréb. Befogadlak, háp-háp, mondta a vadkacsa.
4: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csirip.
3: Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp, mondta a vadkacsa. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte.
4: Melengetnél a szárnyaid alatt?
5: Melengetlek szívesen.
3: Turbékolt a galamb.
4: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
3: Akkor nem melengetlek. Mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
4: Éhes vagyok, adnál-e nekem enni?
3: Kérdezte kedvesen.
6: Szívesen adok.
3: Hú-hú, hú-hú, huhogott a bagoly.
4: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csip.
6: Akkor nem etetlek meg,
3: hú-hú, hú-hú, mondta a bagoly. Besötétedett. Hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, s váratlan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
4: Kedves madár,
3: szólította meg a kisveréb a madarat.
4: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csip-csip.
3: Befogadlak, megetetlek. Melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, csip-csip-csiri. A verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
7: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
9: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 2-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 2-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Hetet hét országon túl.
9: Mesebeli kincsek, furfangos hősök, beszélő állatok és varázslatos kalandok. Szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján, a Csukás Mese Rádióban. Egész nap magyar népmesékkel várunk benneteket, olyan kiváló előadók hangján, mint Szulák Andrea, Katona Kinga, Berettyán Nándor, Blaskó Péter és Csőre Gábor.
10: Mi meséstek is, malac?
9: A Nemzeti Archívum kincseiből pedig legendás színművészek Szabó Gyula, Básti Lajos és Bessenyei Ferenc meséi is megelevenednek. És ez még nem minden. Este 7 órától az Esti Mese Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Sebestyén Márta meséli el a sok nevű királyfi történetét. Indulj velünk az Óperenciás tengeren is túlra! Szeptember 30-án a Magyar Népmese napja a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottatok.
9: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templom egere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kis leányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
2: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falás sem ettem.
1: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
2: Áldjon meg az Isten,
1: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
2: Sír keservesen, s könyörögve kéri.
3: Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
1: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jöv szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány.
3: Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet.
1: Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát! Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A furfangos manócska és a lánykérés. Élt egyszer egy ravasz manócska, akinek állandóan azon járt az esze, hogyan is gazdagodhatna meg a legkönnyebben. Jó esze volt bizony, de dolgozni azt nem szeretett. Aztán egy nap a szerencse is mellé állt. Meghallotta, hogy a faluban az egyik asszony jókora hozománnyal férjhez adná a lányát. Cserébe csak egy kérdésre kell tudni a választ. Hogy hívják a leendő feleséget? Mert ez az asszony soha nem nevezte nevén a lányát mások előtt. És eddig bárki próbálta meg kitalálni, senkinek sem sikerült. Hanem a manócska agyafurtabb volt mindenkinél. Hamar kieszelt egy tervet. Felkereste az erdőben a szúnyogot. Mit tehetek érted? Kedves barátom, gazdaggá teszlek. Csak egy szívességre lenne szükségem, hízelgett a manócska. Na jól van, mondd, mit kell tennem, egyezett bele. Csak kövess engem. Majd elindultak ketten az asszony kunyhója felé. Mikor leszállt az éj, belopóztak, és elbújtak a szobában. A szúnyog elkezdett a lány körül repkedni és zümmögni. A lány hamar felébredt, össze-vissza csapkodott a kezével, próbálta elhesegetni a szúnyogot. De az csak zümmögött, a lány arca körül körözött, ő pedig egyre dühösebb lett. Nem mész innen! De erre már az anyja is felébredt. Na, mi a baj, szegrada? Csak erre vált a manócska. Végre meghallotta a titkos nevet. Még türelmesen várta, hogy elaludjanak, aztán csendben kiosont a kunyhóból. Másnap vígan ment az asszony házához, és mikor odaért, bekopogott. Jó napot! Azért jöttem, hogy megkérjem szegrada kezét, kiabált be a manócska. Meglepődött az asszony meg a lánya. Hát még amikor az ajtót kinyitották. Ott állt előttük egy apró kis manócska. Az asszony nem tudta, mit évő legyen. De hát a szavát mégse szeghette meg. A manócska bizony tudta a lány nevét. Rendben, neked adom a lányom. Mikor legyen a lakodalom? Kérdezte szomorúan. Ó, azzal nem kell sietni. Elég, ha előbb a hozományt visszük át hozzám, válaszolta a manó, és a lány örült az egy nap szabadságnak. Át is vittek mindent még aznap a manócskához, és aztán másnap ünneplőbe öltözve várták. De bizony a vőlegénynek bottal üthették a nyomát. Az összes kincset magával vitte, és eltűnt valahol az erdő sűrűjében. A ravasz manócska egy messzi hegy oldalában telepedett le, és nem sokára beleszeretett az egyik gazdag manó csodaszép lányába. Mivel már ő is vagyonos manócska volt, senkinek sem lehetett kifogása az esküvő ellen. Hamarosan elérkezett a lakodalom napja. Voltak zenészek messzi tájakról, ételek, melyekről még a manócska sem hallott, és annyi vendég jött, hogy épp hogy elfértek a házban. Manócskáik elégedetten tekintettek körbe a vendégseregen, ám ekkor a mennyasszony felkiáltott. Elfelejtettük meghívni a tüzet. Ilyen fontos személy nem hiányozhat. Kérlek, menj el érte, a patak partján lakik. Kérlelte leendő felesége a manót. És ő örömmel ment a tűzért, hisz már régóta szerette volna megismerni. Mikor odaért a rakpartra, már messziről felismerte a tűz lakhelyét, vékony füstfelhő gomolygott az egyik fa felett. Kedves tűzuraság, kopogott be a manócska. Manó lakodalom van a hegylábánál. Azért jöttem, hogy személyesen hívjam meg, mondta illedelmesen. Kedves tőled, fiam, de már jó ideje betegeskedem. Nem hiszem, hogy egyedül képes lennék oda menni, válaszolta bágyat hangon a tűz. Ugyan, ezen könnyen segíthetünk, mondta jókedvűen a manócska. Csak mondd meg, mit kell tennem. Na jól van, de nem lesz egyszerű, egyezett bele a tűz. Gyűjts száraz gajakat és leveleket, azzal szórd be az utat egészen a lakodalomig. Egy keveset a házadba is tégy,
hogy ott is legyen táplálékom. A Manó már szaladt is az erdőbe fát gyűjteni. Mindent felszedett, amit talált. A nagyobb rönküket felhasogatta, majd elindult, s apránként felszórta levelekkel és ágakkal a tűz előtt az utat. Végül odaért az esküvőre, s oda is szórt egy kevéske száraz hüvet, éppen ahogy a tűz kérte. Majd a zenészek húzni kezdték, ő pedig kézen fogta mennyasszonyát, s bevonultak a násznép elé. Eközben a tűz is elindult otthonából. A száraz gajak mentén mindent felperzselt, ami az útjába került. A vendégek már messziről láthatták, ahogy óriási lánggal közeledik a tűz, felette füstfelhő. Mikor aztán odaért a házhoz, a tűz nem állt meg. Hála a Manócskának, aki a házba is szórt egy kis füvet. Könnyen bejutott, és egy szempillantás alatt porig égette a szép kis otthont. A vendégek meg futottak, ahogy csak tudtak. Így járt pórul a Kapzsi Manócska, vesztette el mindenjét egy perc alatt.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolya gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur Fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak? Maradj a helyeden, és kiabálj, felelte Mirmur. Mit kiabáljak? Kérdezte a kis csacsi. Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzod le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmur, és újra elkezdte rúgdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól, és ugrált a virágtartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleérte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mirmur megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmur nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmur egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
2: Segíthetnél, hallod?
1: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmur, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét.
2: Megvan,
1: szólt.
2: Bohozd ki,
1: kérte Mirmur. Legközelebb ugye én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmurt. Mirmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmur, legközelebb te

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis űrhajós, akit Tominak hívtak. Tominak volt egy kutyája, Lajka, akivel együtt régóta vártak már egy igazi nagy űrkalandra. Egy nap levelet kaptak az űrközpontból. A levélben Tomi végre komoly feladatot kapott. Küldetésük messzi galaxisokba vezet, értékes kincseket kell felkutatniuk. Lajka a hír hallatán boldogan ugatott fel. Hosszas készülődés után elérkezett az indulás napja. Az irányító toronyból megkezdődött a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! Az űrhajó nagy robajjal, hatalmas lángokat szórva emelkedett fel az égbe. A kis űrsikló végre elindult útjára a végtelen űrben. Tomi és Lajka hatalmas sebességgel távolodott a Földtől, és kis idő múlva a bolygójuk már csak egy kis borsó szemnek tűnt. Tomi autópilótára kapcsolta az űrhajót, és Lajkával nagyokat játszottak a súlytalanságban. Gyerünk, Lajka! Hozd vissza! Dobta el Tomi a labdát, a kutya pedig boldogan úszott a labda után a levegőben. Ám egyszer csak hangos sziréna szólalt meg a pilóta fülkéből. Mikor Tomiék odaértek a számítógéphez, látták a radaron, hogy egy hatalmas meteorraj közeledik feléjük. Jaj, most mi lesz? Össze fogunk velük ütközni! Néztek rémülten egymásra az űrhajósok. Tominak eszébe jutott a lézerágyú, sietve beállította az ágyút, közben Lajka bátorítóan makkantott. Fürkészni kezdték az űrt, s kisvártatva meg is jelent egy szikladarab a távolban. A meteorok vészesen közeledtek,

0: a pontos lövéseivel egyenként robbantotta szét a sziklákat, mielőtt azok eltalálták volna az űrhajót. Tommy elégedetten felkiáltott.
1: Juhé! Az utolsót is eltalálta!
0: Azonban egyet nem vettek észre. A meteor becsapódott a hajó oldalába, és kiukasztotta a hajótestet. A lyukon szivárogni kezdett az üzemanyag, ami nélkül nem tudták folytatni útjukat. Az űrhajó fokozatosan lassulni kezdett.
1: Nézd csak, Lajka!
0: Kiáltotta Tommy.
1: Ott egy bolygó! Szálljunk le, mielőtt teljesen elfogy az üzemanyag, és lezuhanunk!
0: Tommy az utolsó csepp hajtóanyagot is felhasználva bravúrosan szállt le a bolygó felszínére. A landolás után Tommy és Lajka kimerészkedtek az űrhajóból, és elindultak felfedezni az idegen planétát. Hasonlított a földbolygó sivatagaira, de a homokja vörös volt, az égen pedig három holdfény lett. Teljesen lakatlannak tűnt. Hosszú órákon keresztül mentek a homokdűnék között, amikor egyszer csak a távolban egy füstfelhőre lettek figyelmesek. Elindultak hát a füst irányába, azzal a reménnyel, hogy majd segítséget találnak. Amint a tűzhöz értek, látták, hogy egy bográcsban lila színű léfő, de senkit sem láttak a közelben, csak egy kis házikót. Tommy odasugta Lajkának.
2: Itt biztos lakik valaki.
0: Az egyik bucka mögül hirtelen egy sárga szemű, magas, zöld lény lépett elő. Furcsa hangokon szólalt meg, kezével pedig hevesen hadonászott.
2: Dobolo hakila, dobolo, dolobolo hakila, bolodrolo.
0: Lajka riadtan vonyított. Tommy szemei kikerekedtek, és hátrálni kezdett, majd elkiáltotta magát.
1: Meneküljünk! Egy földön kívüli!
0: Futásnak eredtek, hátra sem néztek, csak rohantak vissza egészen az űrhajóig. Ahogy az űrhajóban ücsörögtek, kimerülten, éhesen és fáradtan, azon törték a fejüket, hogy üzemanyag nélkül hogyan jutnak majd haza. Amint ezen morfondíroztak, léptek zajára lettek figyelmesek. Kinyitották az űrhajó ajtaját, és meglepetésükre ott állt az űrlény két tál levessel a kezében. Bár nagyon féltek tőle, olyan éhesek voltak, hogy elfogadták a furcsa színű ételt. Leültek a jármű elé, és elkezdték kanalazni a különös főzetet. Tommy az idegenhez fordult.
1: Köszönjük a vacsorát! Finom, de hadd tegyek bele egy kis sót. Meglátod, úgy sokkal finomabb lesz.
0: Tommy fel is pattant, és beszaladt érte a raktérbe. Az űrlény láthatóan furcsálta a dolgot, de bátran belekóstolt a megsózott levesbe. Egy pillanatra megdermett, aztán felpattant, és hirtelen megölelte Tommyt. Még sohasem evett ilyen finomat. Tommy neki ajándékozta a sókészletüket, amit az űrlény meg is köszönt a saját nyelvén.
2: Pukoroko tulibulu, pukoroko tobulo!
0: Bár egy szót sem értettek az űrlény szavaiból, mégis érezték, hogy nagyon hálás az ajándékért. Hőseink megmutatták neki sérült űrhajójukat, amit a zöld barát segített megfoltozni. Azután üzemanyagot is szerzett nekik, amivel feltöltötték a tartályokat. Tommy és Lajka megköszönték a segítséget, és felkészültek az indulásra. Bár csak nemrég ismerték meg egymást, a búcsú mégis hosszasra sikeredett. Tommy a homokba rajzolta, hogy nem sokára megint meglátogatják, és annyi sót hoznak neki, amennyi csak elfér a hajón. Majd a kis kalandoraink elindultak hazafelé. Tommy kutyájához fordult, s így szólt.
1: Látod, Lajka, sikerrel jártunk. A küldetést teljesítettük, elutaztunk a csillagokig, és megtaláltuk a legértékesebb kincset, a barátságot.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más, de elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője, Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
2: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
1: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
2: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
1: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
2: Nem én voltam,
1: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
2: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
1: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott.
2: És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta. Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult,
1: mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mit évők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk.
2: Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel.
3: Megbeszéltük a kezemmel, kezdte.
2: Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához.
3: Jól van, Berci. Jól döntött a kezed.
2: Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mint ha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

0: Sarkadi Mária, születésnapi mese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Úgy kezdődött, hogy Andriska fintorgott és dobbantott a lábával. Már mindent játszottunk, nem tudok semmi újat. Olvas mesét. Ez kissé parancsolóan hangzott, de anyu szelíden válaszolt. Kisfiam, tudod jól, hogy délután iskolába mentek, ebédet kell főznöm. Nem érdekel, húzta fel a vállát Andriska. Kapsz egy pofont, mondta még mindig csendesen anyu. De Andriska megsértődött. Azért sem érdekel. Vedd tudomásul, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Most már elég legyen, fiam, szólt anyu szigorúan. És az micsoda beszéd, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Annyit már illene tudnod, hogy ezt így kell mondani. Nekem nem is volt érdemes megszületnem. Ha már mindenáron ilyen butaságokat akarsz mondani.
2: Ez nem butaság, anyu, mondta Andriska csendesebben.
1: Én jól mondtam. Neked nem volt érdemes. Nekem?
2: Miért? Nem neked születtem? Nem a te kisfiad vagyok? Ma egész nap velem kellene foglalkoznod. A születésnapom van, nem?
1: De igen, nézett anyu komolyan. Már meg is ünnepeltük tegnap. Kaptál ajándékot, rántott csirkét csináltam, és itt voltak a barátaid is.
3: De ma nem kell ebéd. Mesélj, mondta nagy szemekkel Andriska.
1: Nagyon sajnálom, mondta anyu. Te csak magadra gondolsz, és lehet, hogy nem vagy éhes. De Gabi anyukája elment, és megkért, hogy a kislánya ebédeljen nálunk. Gabi igazán nem mehet éhesen miattad az iskolába, igaz, Gabikám? Fordult a kislányhoz, és becsukta az ajtót.
2: De a születésnapján néha érzékeny az ember. Andriska se találta a helyét. Lefeküdt a szőnyegre, és végiggurult a szobában. Gabika megszeppenve nézte. Andriska gurult, oda-vissza háromszor is. Aztán hirtelen felpattant.
3: Azért is játszunk.
2: Mit? Kérdezte Gabika.
1: Mesét.
2: Gabika nevetett.
1: Ne neves korán, figyelmeztette Andriska. Nem hiszed? Ülj le!
3: Hallgasd! Krimit csinálok, izgalmasat.
1: Ha nem érdekel, menj ki a konyhába anyuhoz.
3: Ti nők úgyis.
1: De nem fejezte be.
2: Mi nők? Kérdezte tágra nyílt szemmel Gabika.
3: Ti nők úgyis kissé értelmetlenek vagytok, nevetett Andriska, és érezte, hogy ez egy aféle sikerült mondás a felnőttek tréfálkozásából.
2: Gabikának nem volt ennyire felvágva a nyelve, bántotta, hogy nem tud visszaszólni, sírva kiszaladt.
4: Bumbi néni, az Andriska bánt.
2: Mit csinált az a haszontalan, kérdezte Andriska anyukája, és indult, hogy igazságot tegyen. De az előszobában megálltak. Andriska benn magában beszélt.
5: Kedves gyerekek! Tudjátok, mi abban a házban lakunk, ahol a Florida Presszó van. Finom fagylaltot szoktam ott enni.
1: Ha erre jártok, kóstoljátok meg ti is.
2: Gabika bement, szótlanul leült, anyu meg nyitva hagyta az ajtót. Andriska zavartalanul folytatta.
5: A ház tetején jól lehet napozni, ott szoktam lesülni, és szép a kilátás. A hegyek úgy látszanak, mintha messze volnának, különösen aminek kilátó van a tetején, de autóval gyorsan lehet odaérni. Mellette egy kisebb hegynek az oldalában van egy mély, nagyon mély zegzugos barlang. Ott lakik három manó. Hogy hívják őket? Kérdezte Gabikától.
2: Nem tudom, felelte Gabika.
1: Buta vagy, mondta Andriska, és élvezte a helyzetet, mert gondolta, hogy anyu is hallja. A manók neve... Örr, mörr és dörr. Mit gondolsz, miért? Kérdezte újra Gabikát.
2: Gabika, akit az előbbi buta vagy bántott egy kicsit, nem felelt.
1: Andriska észrevette és megpróbálta kibékíteni. Azért, mert ezeket a neveket nagyon jól lehet berregtetni. Figyeled? Örr, mörr, dörr.
2: Andriska belemerült a berregtetésbe, és nem vette észre, hogy apukája hazajött, és anyu intésére halkan a falhoz simulva szorosan leült az előszobában.
5: Örr, mörr és dörr.
1: Igazi manók voltak. Aprók, szakállasak és jók. Persze csak azokkal, akik megérdemlik. Te megérdemled, Gabi?
2: Meg. Bólintott Gabika. És milyenek azok a manók? Andriska megörült a kérdésnek.
1: Az örr fekete hajú, és fekete szakállal leér a földig. Piros kabátban jár, és fekete nadrágban. A nadrágja mörrnek is, dörnek is, fekete. A csizmájuk is egyformán piros, olyan, mint anyué. A mörr haja szőke, kék kabátot hord, és a szakálla csak derékig ér. Dörr vörös hajú, zöld kabátban mászkál, és a szakálla is rövid. Olyan, mint annak a szobrásznak a tévében. Emlékszel, Gabi?
2: Gabika bólintott, Andriska folytatta.
1: Ördörr és mörr. Modern manók voltak, a barlangjukban sokféle gép volt, és távirányítással közlekedtek.
2: Olyan távirányított busszal, amelyet tegnap kaptál?
1: Olyannal is. De légy szíves, ne zavarj, mert koncentrálok, vágta ki hirtelen. És ha megzavarsz, egyrészt elfelejtem, miről akarok mesélni, másrészt elmegy a kedvem az egésztől. Most csak én kérdezhetek, világos?
2: Kérdezte Andriska, és újra nekifogott.
1: Szóval, egyszer elmentünk az apuval a hegyre. Az erdőben keskeny volt az út, autóval nem tudtunk bemenni. Szerettem volna az erdőben sétálni. Kinhagytuk az autót is, indultunk befelé.
5: Annak köszönhetem, hogy megismerkedtünk örrel.
1: Gyönyörű, nagy fák közé értünk, és egyre sötétebb lett. A fák nagyon magasak voltak. Fenn összeértek az ágak, és a napot is eltakarták. Egyszer csak látjuk, hogy az egyik fa alatt azzik egy férfi, meg egy kisfiú. Megijedtünk, hogy talán betegek, és felkeltettük őket. Nagy nehezen felébredtek, és azt mondták, nagyon éhesek, mert régen eltévedtek az erdőben. Magyarázták, hogy egy hangszóró küldte őket oda, aki azt bömbölte folyton, hogy arra folyik egy folyó, ami tele van hallal. Abból szerettek volna halászni, és friss pecsenyét sütni, mert vendéget vártak, és kevés pénzük volt. De a folyót nem találták meg. Mondtuk nekik, hogy megkeressük együtt. Már éppen indultunk volna, amikor az egyik odúból kinyúlt egy kéz, és hozzánk hajított egy dobozt. Oda szaladtam. Őr volt a piros kabátjában, és azt mondta, a dobozt nyissátok ki, olyan orvosság van benne, hogy egy hétre nem lesztek éhesek.
2: Figyeld, súgta apu anyunak, Andriska múltkorában a tévében látott valami hasonlót. Azt kombinálja.
1: Mi még nem voltunk éhesek, mondta a mesét Andriska szakadatlan. Apu éppen nagy tábla csokoládét hozott, így a férfi meg a fia ettek először a dobozból. De mi történt velük? Borzasztó eset! Tényleg jól laktak, és elkezdtek hízni. Nőtt a hasuk, nőtt a fejük, nőtt mindenük, csak éppen a ruha nem, ami rajtuk volt. Két perc alatt kihízták a ruháikat. Mi meg néztünk egymásra apuval. Micsoda szerencse, hogy mi még nem voltunk éhesek. A férfinak meg a fiának a ruháiról elkezdtek potyogni a gombok. Bum! Az egyik jól orrba vágott. Apu feltette a szemüvegét, az törhetetlen üvegből van, és egy fa mögé bújtunk, mert nagy csihipuhi következett. Pik, pik, pik, pik, potyogtak a gombok. A férfi meg a fia annyira megnőttek, hogy alig tudtunk felnézni rájuk. Akkor valaki megrántotta a kezemet. Őr volt, és azt mondta.
6: Andriska, most ebből a dobozból adj neki. Sajnos az előzőt eltévesztettem,
1: mondtam neki. Az bizony elég baj, mert biztos kényelmetlenül érzik magukat. És mi lesz, ha megint eltéveszted?
6: Dehogy tévesztem, bizonygatta őr. Szinte lehetetlen, nézd meg. Rá van írva, ma de in göncölszekér vissza.
1: Na és kérdeztem tőle.
6: Ennyi, Andriska, türelmetlenkedett őr.
1: A másikra az volt írva,
6: ma de in göncöl szekér oda.
1: Még mindig nem értettem. Na és, kérdeztem újra.
6: Na és, idegeskedett őr. Ha véletlenül az odát adtam oda, akkor azon csak a vissza segíthet. Tulajdonképpen egy harmadik dobozt kellett volna adnom, ilyen felirattal, ma de in göncöl szekér ennivaló.
1: Na, akkor apu, milyen szerencse, hogy kosárlabdázó volt, beledobálta a szájukba azt a
3: másik szemet, mert ők már olyan kövérek voltak, hogy a kezüket sem tudták megmozdítani. Nem sokára elkezdtek fogyni, és amikor teljesen lefogytak, őr megfogta a kezemet, és egy zöld fényű ösvényen kivezetett bennünket az erdőből. Az autó a közelben állt. A férfit meg a fiát itt tettük le a fogasnál. Ők taxival mentek tovább, mert egy árva gomb sem volt a ruhájukon. Úgy emlékszem, valahol Zuglóban laknak. És őr azóta is többször meglátogat.
4: Még sohasem láttam, jegyezte meg Gabika.
3: Pedig most is itt van, mosolygott Andriska.
4: Hol?
2: Ijedt meg Gabika. A játékok közül Andriska előszedett egy bábot, amelyiknek piros kabátja és fekete nadrágja volt. Az ujjaira húzta és bólogatott.
7: Én vagyok szervusztok, gyerekek! Eddig tartott a mese, és ha benn jártok az erdőben, majd ti is találkoztok a manókkal. De vigyázzatok, akármit ne fogadjatok el. Jó éjszakát, gyerekek, jó éjszakát.
3: Anyu, kész van az ebéd?
5: Kiáltott nagyot Andriska. Kész van, kisfiam, mondta apu.
3: Hát te mikor jöttél, örült Andriska. Hallottad a mesémet? Mit szólsz hozzá? Ha mesét szeretnék hallani, még azt is magamnak kell kitalálni. A nők csak a főzéshez értenek.
2: Apukája kuszán teleírt lapokat mutatott neki. Nézd, Andriskám, leírtam, amit meséltél. Mesélj máskor is,
3: ne csak a születésnapodon.
2: Andriska felvágta a fejét, mint egy boldog kis csikó. Felugrott az egyik fotel szélére, ott egyensúlyozott, és azt kiabálta.
3: Na-na! Na-na! Na-na!
0: A Születésnapi Mese című mesét hallottátok.
8: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, most én fogok nektek mesélni Mátyás királyról és az öreg szántóvetőről. Ez egy magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Egyszer Mátyás király, mikor szerte széje járt az országban, hogy lássa, milyen dolga van a szegény népnek, egy falu mellett kiment a mezőre, és ott szóva állott egy öreg szántóvető emberrel. Vele volt a kísérete is, hatalmas urak. A király megismerte az öreg szántóvetőt, aki neki hajdanában katonája volt. Ezzel a szóval köszöntötte az öreget.
2: Tisztességgel, öreg!
3: Köszönöm az asszonynak,
1: felelt az öreg szántóvető. Azt kérdi aztán a király.
2: Hány pénzért dolgozik Kend?
3: Én bizony felséges királyom, 6 ért.
2: S hányból él Kend?
3: 2-ből,
1: mondja az öreg.
2: És a 4-et hová teszi Kend?
3: Azt a sárba dobom,
1: felelte az öreg. Tovább kérdez a király.
2: Hát, öreg, hány még a 32?
3: Bizony, felséges királyom, már csak 12.
2: Hát a bakkecskét meg tudná-e fejni?
1: Kérdezi a király.
3: Meg bizony, királyom.
1: Azt mondja a király.
2: Na, öreg, az Isten áldjon meg az én kérdéseimnek magyarázatját, addig senkinek meg ne mondd, míg a képemet meg nem látod.
1: Tovább megy a király, ott hagyják az öreget, és akkor azt mondja az uraknak.
2: Na, ura, aki meg tudja magyarázni az én kérdéseimet, annak egy uradalmat adok.
1: Ezek szerették volna az urak kitalálni, de hiába törték a fejüket, nem találták ki. Mit volt mit tenni? Visszamentek az öreghez. Körülfogták, kérték, hogy mondja meg, mi annak a beszédnek a magyarázatja. Azt mondja az öreg.
3: Hát, nem hallották az urak, mit mondott a király? Addig nem szabad megmondanom, míg a király képét meg nem látom.
1: De így, de úgy, mondották az urak,
3: megfizetik urasan, csak magyarázza meg.
2: Jól van,
1: mondta az öreg.
3: Hát adjanak 10 aranyat.
1: Mindjárt leolvastak az öregnek 10 aranyat, és kérdi az egyik úr.
2: Hát mikor a király azzal köszöntötte, hogy tisztességgel, öreg, miért válaszolta Kent, hogy köszönöm az asszonynak?
3: Azért,
1: felelte az öreg,
3: mert az asszony mossa rám a ruhát, a tiszta ruha pedig tisztesség.
2: No, ez igaz,
1: mondották az urak.
2: De hogy veti Kend a pénzt a sárba?
3: Megmondom, azt is 10 aranyért.
1: Jól van, leolvassák a 10 aranyat.
3: Hát úgy, hogy 2-ből magam élek, 4-et a fiamra költök. Az pedig annyi, mintha a sárba dobnám, mert sose látom.
2: Hát az mi? Hány még a 32?
3: Megmondom, ha leolvasnak 10 aranyat.
1: Jól van. Leolvassák azt is.
3: Ennek az a magyarázata, hogy mikor fiatal voltam, 32 fogam volt, most meg csak 12.
4: Nolám, ez nekünk eszünkbe se jutott,
1: mondták az urak.
2: Hát a bakkecskét hogy fejné meg?
3: Azt is megmondom 10 aranyért.
1: Leolvassák a 10 aranyat, s mondja az öreg.
3: Hát, úgy fejem meg a bakkecskéket, ahogy most az urakat megfejtem.
1: De bezzeg elszégyelték magukat az urak. Nagy bosszúságukban azt mondják.
2: No, megálljon, Ken, majd megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédjét, pedig még a képét se látta.
3: Nem! Én nem láttam a királyunk képét, de bizony láttam, itt van, ni!
1: S mutatta az aranyon a királynak a képét.
3: Mert tudják meg az urak, hogy így értette a király is,
2: hogy addig ne magyarázzam meg beszédjét, míg a pénzen nem látom a képét.
1: De most már az uraknak sem volt több szavuk. Ott hagyták az öreget, s nagy szégyenkezve a király után ballagtak.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a Legmesésebb Mesélő című pályázatra, ahol külön díjas lettem, én lettem a legmesésebb anyuka, és hát ez nyilván nem véletlen, mert hogy van nekem is egy kisfiam, aki nagyon-nagyon szereti Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét. Ebből fogom most nektek felolvasni az Elromlott Szerkezet című fejezetet. Panni valamelyik reggel úgy ébredt fel, hogy mindenre azt kellett mondania, nem. És ettől az első nemtől kezdve mindenre csak azt hajtogatta. Nem és nem! Akarsz a kertbe menni? Kérdezte a nagymamája. Nem! Mondta Panni. Akarsz ide fent játszani? Nem! Eredj és rakd össze a játékaidat! Nem! És ez így ment egész nap. Ha evett, ha leült, ha felállt, ha lefektették, egyre csak azt ismételgette. Nem, nem, nem! Mikor már egy hete így ment a dolog, nagymama gondolt egyet, és egyik este felé elvitte Pannit az öreg Kovács bácsihoz, aki éjjeli őr volt egy fatelepen, és mindent meg tud javítani. Köszönj kedvesen Kovács bácsinak, figyelmeztette útközben Pannit a nagymamája. Nem! Szaladt ki Panni száján gépiesen. Kovács bácsi, kérem, elhoztam Pannit, mert valami elromlott benne. Maga a lemezjátszón kis motorját is megjavította a múltkor, mikor mindig ugyanazt ismételgette. Szeretném, ha Panniban is megjavítaná a kis motort, amelyik mindenre azt mondja, hogy nem.
2: Hát csak hagyja itt, nagymama, majd én megjavítom.
1: Itt maradsz, Panni? Kérdezte nagymama. Nem!
2: Tessék csak várni, majd én kérdezem, mondta Kovács bácsi. Hazamégy a nagymamával, Panni?
1: Nem!
2: Akkor jó.
1: Azzal intett nagymamának, aki elköszönt és elment. Panni már nagyon megbánta, hogy nemet mondott, és ha nem szégyelli magát, bizony nagymama után szaladt volna.
2: De amikor Kovács bácsi megkérdezte, akar-e utána menni,
1: az elromlott szerkezet megint azt mondta benne. Nem! Azután gyorsan egymás után még háromszor elismételte. Nem, nem, nem! És a lábával is dobbantott hozzá. Így hát ott maradt Kovács bácsinál, aki egyáltalán nem törődött vele, hanem hozzálátott a vacsora melegítéséhez.
2: Panni nagyon éhes lett, amikor megérezte a paprikás krumpli szagát. Kovács bácsi udvariasan megkérdezte tőle, hogy ki ír a krumpliból.
1: Panni megint nemmel felelt, de annyiszor ismételte, hogy azt már meg sem lehetett számolni. Kovács bácsi szelíden bólintott és vacsorához látott. Egy szóval sem unszolta, nem is kínálta Pannit. Panni csak állt a sarokban és nézte. Nagyon éhes volt, és nagyon álmos.
2: Nem akarsz leülni? Kérdezte Kovács bácsi.
1: Nem!
2: Nem akarsz lefeküdni?
1: Nem! Kovács bácsi megint csak bólintott, és nem erőltette. Vacsora után összeszedte a holmiát, és elindult a telepre.
2: Velem jössz? Kérdezte Pannitól.
1: Nem!
2: Itt maradsz?
1: Nem!
2: Amikor azonban Kovács bácsi kilépett az ajtón, Panni elsírta magát. Kovács bácsi visszasietett a szobába, és lehajolt hozzá. Na most jól vigyázz, mit felelsz. Nagymamád finom krumpli paprikást főzött neked, meg is ágyazott. A mackód már lefeküdt, vár téged. Még egyszer kérdezem, szeretnél nagymamához hazamenni?
1: Panni agyában az elromlott motor már-már újra működésbe lépett, de hirtelen elfogta a vágy a nagymama, a krumpli paprikás, a kiságy és a mackó után. Olyan erős volt ez a vágy, hogy a szerkezet egyszerre a helyére zökkent tőle, először csak egészen halkan súgta. Igen, szeretnék. Azután egyre hangosabban sírva kiáltotta. Haza akarok menni nagymamához, igen, igen, igen!
2: Kovács bácsi akkor kézen fogta és hazavezette. Nagymama nagyon megörült neki és átölelte.
1: Szeretsz itthon lenni, Pannikám?
3: Igen, nagyon szeretek,
1: felelte Panni álmosan, és hozzásimult nagymamához.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Thank you.
4: napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek!
1: Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!